után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Lakihegy Rádió, FM 107.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Laki Hegy Rádió családi műsora.
1: Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Mesesétány nyílt a Dunaharaszti Kegyeleti Parkban, ahol a padokon ülve meséket hallhatnak kicsik és nagyok egyaránt. 5 régi, jól ismert mese és 5 vadonatúj még sosem hallott Dunaharasztiról szóló mese várja a családokat a park megújult padjain. Az okostelefon kamerájával vagy QR kódolvasó applikációval csatlakozhattok a Mesesétány honlapjára, ahol meghallgathatjátok a meséket és megismerhetitek az írókat, illusztrátorokat, valamint a mesélőket is. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Napihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Sok napsütésre számíthatunk, pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre.
4: Időjárás.
5: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, északkeleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
4: Még több hír egy helyen.
1: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Ébredj a Lakihegy Rádióval!
1: Tudj meg mindent arról, amiről a térség és az egész ország

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfelnap, szép napot kívánunk minden hallgatónak a mikrofonok mögött itt a stúdióban. Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: De már itt van velünk a vonalban Hazai Tímea és Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársa. Szia, jó reggelt! Szia.
4: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
2: Túl vagyunk a haraszti búcsún, és hát óriási hangulat volt, legalábbis én ezt olvastam, láttam, tapasztaltam.
3: Igen,
2: egy dolog változott csak a korábbi tervekhez képest, elmaradt a tűzijáték.
4: Ez így van, a hetek óta tartó szárazság miatt Dunaharaszti város vezetése is úgy döntött, egyébként több más településhez hasonlóan, hogy a tűzijátékot elhalasztjuk. Egészen pontosan abban bizakodunk, hogy szilveszterkor ezt a nagy sót, ezt meg tudjuk majd csinálni, és az időjárás velünk lesz. Biztos, hogy nem lesz szárazság szilveszterkor, illetve nem lesz olyan hőség, mint amit most azért tényleg hetek óta tapasztalunk, és nagyon figyelnünk kell mindenre, emberekre, állatokra, növényekre. Úgy ítélte meg a városvezetőség, hogy tényleg teljesen felesleges a tűzzel játszani ezekben a napokban. Szilveszterkor föl fogjuk használni ezeket a tűzijátékokat, és akkor lehet csodálkozni és kihozni a gyerekeket.
2: Tetszett ez a hasonlat, a tűzzel játszani. Igen, szinte szó szerint.
3: Volt.
2: Egyébként milyen volt a búcsú? Igazam volt-e, amit az előbb mondtam, hogy mi azt láttuk így a képeken,
3: a
2: meg
3: képek
2: a videókon,
3: abszolút,
2: hogy szuperül sikerült.
4: Igen, ugye Dunaharasztina a hagyományos búcsú mindig Szent István napon történik, hiszen a főúti Szent István király templom szentjére, államalapító Szent Istvánra emlékezünk, úgyhogy augusztus 20-án évtizedek óta búcsú van Harasztin.

0: Harasztira. Hát a Facebook visszajelzésekből azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve az emberek, jól érezték magukat, méltó befejezésként tekintettek erre a koncertsóra, ahol egyébként a legnagyobb magyar slágerek hangoztak el, természetesen a Szájfel Szabad Madár című dal is elhangzott, és az első ellenére klasszul, profin reagált a fellépő stáb is, és a megjelentek is az emberek is nagyon-nagyon rugalmasan kezelték a helyzetet, úgyhogy emiatt ezúttal is nagyon köszönjük mindenkinek, és a leginkább a Harasztiaknak köszönjük, hogy eljöttek, és együtt tudtunk ünnepelni.
1: Túl sok idő nem marad legalábbis nektek és a szervezőknek a pihenésre, mert hogyha jól számolom, jövő héten itt lesz a Városnapok Dunaharasztin, szeptember 4-e és 6-a között, és itt átnéztük a programokat, és hát már most veszem elő a naptáramat, és legalábbis a Tom Peti és barátait és a Punani Masszívot biztos, hogy beírom.
2: Igen, de hát én is néztem.
1: Számos más program lesz, szeptember 4-én pénteken kezdtek.
0: Pontosan így van, pénteken már hagyomány, hogy Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa szerkesztője, az Egy év képekben című fotokiállítását nyitja meg a Lafferd Kúriában. Ez elképesztően izgalmas minden évben, hiszen Gábor a kamerájával végig kíséri Dunaharaszti életét, városnapoktól városnapokig, vagyis pontosan egy évet ölel át, a különböző rendezvények, ünnepek, fellépők, és ott állnak az emberek a Lafferd Kúriában, és természetesen felismerik a barátokat, az ismerősöket, vagy éppen önmagukat, és együtt ünnepeljük, igaziból azt gondolom, hogy egy nagyon ikonikus rendezvény ez, hiszen magáról Dunaharasztiról szól, az itt élőkről szól. Ugye a város az pontosan az itt élőknek a közösségétől lesz város, nem attól, mert ezt a nevet valamikor, nem is olyan régen egyébként, pont 26 évvel ezelőtt megkapta Dunaharaszti települése. És idén is szeptemberben ezt ünnepeljük. Szeptember 4-én pénteken elindul tehát az ünnepség sorozat a Lafferd Kúriában, és a kiállítás után, Tóth Gábor sajtófotói után Sárik Péter trió és Falusi Marian fog föllépni a Lafferd Kúriában. Szeretettel várunk mindenkit, ugye a Városnapok programja minden estül ingyenes. Szombaton a Baktai téren már 10 órától Jack Spenót várja a gyerekeket, ez egy jelmezes interaktív mesés gyerekműsor, az óvodásoknak és a kisiskolásoknak is nagyszerű szórakozás lesz, és utána jön a Dunaharaszti táncválasztó, ami már szintén évek óta kiköltözött a Baktai térre, a Városnapokra, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy milyen tánciskolák és milyen típusú, milyen műfajú tánc lehet tanulni Dunaharasztin. Itt az egészen aprócskáktól, gyerekektől az örök ifjú hát fékkorú, akik bárki táncra perdülhet, és kiválaszthatja, hogy melyik lesz az, amit majd ő szeptembertől vagy októbertől rendszeresen szeretne az életébe beilleszteni. Idén is lesz Civilek útja, a Bárka Egyesület szervezésében meg lehet ismerni a haraszti civil szervezeteket. Este 7-kor a Címbeli Bendet lehet meghallgatni, 9 órától pedig Bárány Attila és Kollár fogja a retro diszkót celebrálni a Baktai téren. Ingyenes vérvizsgálat várja egyébként majd a Suri Medikának a jóvoltából a harasztiakat, erre majd regisztrálni kell, mindent meg lehet egyébként találni, minden információt a Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalán és az eseménynek a leírásában. A vasárnap pedig a Baktai téren már reggel 9-kor kezdődik a haraszti futónappal, ez most már a 11. alkalom. A Nádor Egyesület és Dunaharaszti Önkormányzata közösen rendezi meg ezt a futóversenyt, minden évben rengeteg induló van, és egy tényleg egy városi közösségi ünnep. Természetesen a Lecsófőző Fesztivál is már reggel 9-kor indul. A Hősök tere ilyenkor megtelik bográcsokkal, baráti társaságokkal, egyesületekkel, nál jobb illatok vannak, és természetesen ez egy verseny, tehát fesztivál is, de verseny is, és vakkóstolás történik, tehát senki nem tudja a zsűri közül, hogy az adott tányéron kifőzte, milyen alapanyagokból és hogyan készítette el a lecsót, és természetesen a zsűri nem csak az ízeket, hanem a

0: látványt és a tálalást is fogja honorálni. 10:30-kor Tompeti és barátai, így van, Szandi, hát gyertek, gyertek, mert egész biztos, hogy nagyon élvezni fogják a gyerekek a fellépőt, úgyhogy nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, és megint meg lehet majd nézni a Kawasaki motorokat, az amerikai és a veterán autókat. Délután 3:00 a Wall Street, 16:00 a Blues Rádió Budapest, 17:00 Vastag Tamás és zenekara, élő nagy koncert, nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, 18:30 a Cochlears featuring Oldfári Laci és Bubu, hát a Cochlears ugye haraszti legendás zenekara, nélkülük nem létezhet Dunaharaszti buli, úgyhogy természetesen ők is jönnek, és este 8:00 a Punani Masszifra várunk mindenkit, hatalmas bulit fognak csinálni. Ez lesz idén a Városnapok programja, nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit.
1: Ingyenesek a programok?
0: Igen, természetesen. Ingyenes mindegyik koncert, mindegyik program ingyenes. A Baktai téren ott lesznek újra azok az attrakciók. A kézműves vásár, a finom ételek és italok, ezek persze nem ingyenesek, tehát ezeket meg lehet vásárolni. De gondoskodunk most is arról, hogy legyenek kürtös kalácsosok, vattacukrosok, palacsintasütők, finomabbnál finomabb frissítők és ételek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy két napon keresztül a Baktai tér és a Hősök tere fantasztikus programokkal várja a harasztiakat, vagy az ide látogatókat, akik kíváncsiak arra, hogy hogyan ünnepli ez a város a várossá válást. És mondom, pénteken, szeptember 4-én az Egy év képekben című fotókiállítással nyílik meg a 2026-os Városnapok program sorozata.
1: Ott a helyünk. Nagyon szépen köszönjük Hazai Tímának, Dunaharaszti Város Önkormányzatának kommunikációs munkatársának.
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm. Sziasztok, minden jót mindenkinek.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
7: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fújt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvízhálózatot.
6: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szentmiklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
8: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
6: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A Szigetszentmiklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Ez a Süspelnap a Lakihegy Rádió vidám ébresztő műsora Somogyi Bettivel. Somogyi

0: a legfrissebb közlekedési információkkal kezdjük is a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Azt írja az Útinform, hogy erősödik jelenleg a forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon. Lassan tudtok autózni már így a kora reggeli órákban a 31-es főúton Maglód térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán is, illetve a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint itt a Csepel-szigeten pedig Dunaharaszti szakaszán az 51-es főúton látok egy kis torlódást én is a térképen. Úgy látszik, hogy hiába van még iskolai szünet. Én szerintem így már, hogy augusztus utolsó hete van. Egyre többen visszaálltatok a munkába, talán kevesebb, aki home office-ban van, úgyhogy azért ez látszódik is a korábbi napokban is, hogy élénkebb azért a forgalom térségünk útjain is. De egyébként az M0-as déli szektorában én nem látok semmilyen fennakadást, ott mind a két irányban jó a közlekedés. Illetve ahol még egyébként élénkül a forgalom, az a Gerinc út Sziget-Szent Miklóson, illetve a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi és fővárosi szakasza is kezd egy picikét telítődni. Ha van közlekedéssel kapcsolatos infótok, akkor azt várjuk. Mutatjuk is az elérhetőségeket, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. Augusztus 26-a szerda reggel van. Én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. A Margitok, a Natáliák, illetve az Izsók ünneplik a mai napon a névnapjukat. Boldog névnapot kívánunk nektek. Na de nézzük is meg, hogy ehhez az augusztus 26-ához milyen jeles napok, illetve évfordulók tartoznak. Nézzünk is néhányat, amit én mindenképpen kiemelnék. Például 105 évvel ezelőtt hunyt el Vekerle Sándor politikus, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1945 előtt Budapesten a mai Herceg Prímás utca viselte az ő nevét. 54 évvel ezelőtt pedig elkezdődött a 20. újkori nyári olimpia Münchenben, mely terrorcselekmény és a 100. magyar aranyérem miatt emlékezetes volt. Politikai szempontból meglehetősen tragikusan alakult a vidáman induló müncheni olimpia. Szeptember 5-én 1972-ben palesztin terroristák 11 izraeli sportolót gyilkoltak meg. A Nobel-elnöke azonban nem engedte, hogy a véres esemény hatással legyen az olimpiára, így a játékokat az eredeti terveknek megfelelően bizony végigjátszották. 121 ország versenyzői mérték össze erejüket, a magyarok rekordszámú résztvevőt, 232 sportolót delegáltak az eseményre. A 20. olimpia hősek kétség kívül az amerikai úszó Mark Spitz volt, aki 7 versenyszámot is megnyert, és mindet világcsúccsal. A magyarok itt nyerték el 100. olimpiai bajnoki címüket dr. Hegedűs Csaba birkózónak köszönhetően. Ezen kívül pedig további 5 aranyérmet, 13 ezüstérmet és 16 bronzérmet is szereztek a magyarok. Aztán 58 évvel ezelőtt ezen a napon, 1968-ban jelent meg a Beatles Hey Jude című dala az USA-ban. Az 1968. augusztus 26-án megjelent dal, augusztus 30-án az Egyesült Királyságban is megjelent, akkora sikere volt. Aztán Chris Pine is születésnapos a mai napon, méghozzá a 46. születésnapját ünnepli. Őt egyébként ismerhetitek akár a Star Trek filmekből, de tulajdonképpen még számos más alkotásban is játszott, Isten éltesse sokáig. 3 évvel ezelőtt pedig 99 éves korában hunyt el Bob Barker, Emmy életműdíjas amerikai műsorvezető, 99 éves volt, képzeljétek el, amikor elhunyt. 35 éven keresztül ő vezette a népszerű The Price is Right vetélkedő műsort. 1967-től 20 éven át vezette a Miss Universe és a Miss America szépségversenyeket is. A The Price is Right műsorok végén pedig úgy köszönt el, hogy a nézők ne felejtsék el ivartalanítani házi kedvenceiket, valamint más különféle állatjogi és állatvédő mozgalomban is részt vett. Ezen kívül pedig plusz érdekesség, hogy ő egyébként vegetáriánus volt. Aztán 46 éves lett a mai napon Macaulay Culkin, amerikai színész, énekes, hát ki ne tudná, hogy ő a Reszkessetek betörők örök Kevinje. Egyébként nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de állítólag készítenek egy új Reszkessetek betörőket, és talán ugyanúgy Macaulay Culkin fog benne játszani, nyilván most már felnőttként. Nem tudom, hogy ebből lesz-e valami, de a közösségi oldalakon felröppentek azért ilyen hírek. Egyébként egyébként neki Macaulay Culkin Culkin az eredeti neve. Legismertebb alakításait gyerekszínészként nyújtotta, de nem csak a Reszkesetek betörőkből ismerhetitek, hanem például a Richie Rich Rossz csont Befort című filmnek is ő volt a főszereplője. Aztán ezen a napon 52 évesen hunyt el 22 évvel ezelőtt Laura Branigan, amerikai énekesnő és színésznő. A Self Control, illetve a Gloria fűződik az ő nevéhez. Színházban és filmekben is szerepelt. Aztán 8 éve hunyt el Neil Simon Pulitzer díjas drámaíró, illetve forgatókönyvíró. A Furcsa pár és a Napsugár fiúk fűződik az ő nevéhez. Végezetül pedig 43 évvel ezelőtt Merry Christmas, Mr. Lawrence címmel Amerikában mutatták be azt a filmet, amelynek főszereplője David Bowie volt. Ezek voltak már a mai évfordulóink, augusztus 26-án szerda reggeli Talaki Hegy Rádió ébresztő műsorában Ignitől az Amíg felkel a nap című dallal megyünk tovább, viszont most már azért felkelt a nap, de hát azért ahogy megyünk bele az őszbe, most már igenis egyre később fog bizony felébredni a nap, és én is egyre nagyobb sötétbe fogok jönni, mondjuk azt annyira azért nem várom, sokkal kellemesebb volt így a nyári időszakban jó kis napsütésben jönni. Na de ez a süsfelnap az ébresztő műsorunk, ahogy tudjátok, zenélünk egyet, aztán pedig jövök is a mai nyereményjátékunk részleteivel, hiszen ma is nyerhettek tőlünk egy éves szurkolói bérletet a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. Jövök nem sokára a részletekkel, maradjatok velem!

Ez a Sűs Felnap a Lakkihegy Rádió ébresztő műsora, a mikrofonnál pedig Somogyi Bettit halljátok. Augusztus 26-a szerda reggel van, ma is készültünk nektek egy szuper jó kis nyereményjátékkal. Éves szurkolói bérletet nyerhettek ma reggel tőlünk a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. A bérlet értéke pedig 30 000 forint. A feladat ma reggel is nagyon egyszerű, lejátszunk nektek egy szurkolói hangot, egy gólöröm hangot, nektek pedig csupán annyi a dolgotok, hogy megírjátok, hogy melyik zene előtt hallottátok ezt a szurkolói ovációt. Ha esetleg a zene címét nem tudjátok, de az előadóját igen, akkor az is teljesen tökéletes. 0620 95 95 107, Viberen írjatok kérlek, mert hogy az SMS falunk még mindig nem igazán működik. Viberen viszont várjuk az üzeneteket, 9:30 után pedig értesítjük majd a szerencsés nyertest, tehát melyik ismert dal előtt halljátok a szurkolói ovációt, illetve a gólöröm hangot. 0620 95 95 107, ez a Viber számunk, ide várjuk az üzeneteket. A nyeremény pedig egy éves szurkolói bérlet a Sziget-Szent Miklósi kézilabda sportkör az SKSK hazai meccseire.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: fillér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezés idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt.
3: Időjárás.
4: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
5: Süss fel nap Redák Szandival
3: és Somogyi Bettivel.

0: Friss közlekedési információkkal megyünk is tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Élénk a forgalom az autópályák, illetve a főutak fővároshoz közeli szakaszain, ezt írja az Útinform. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya, illetve Biatorbágy között a külső sávon jelenleg lassabb haladásra kell készülnötök, viszont az átterelt belső sávban jelenleg folyamatosan lehet haladni. Élénk a forgalom az M3-as autópályán is a főváros felé vezető oldalon, különösen az M0-as autóúti csomóponttól a városközpont irányába, viszont erősödik a forgalom a 10-es főúton is a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-es főúton a Leányfalun és Szentendrén átvezető szakaszon, valamint Szentendrétől Budakalász irányába is lassan tudtok autózni. Az M0-as autóúton pedig az M4-es és az M5-ös csomópontok között a Gyáli szakaszon telítettek jelenleg a sávok, ott szakaszosan torlódik a forgalom. Aztán itt a Csepel-szigeten, ha körbenézünk, én élénk forgalmat látok a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakaszon viszont Csepelen egészen jól tudtok autózni. Lassú a haladás az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve, viszont lejjebb Taksonynál és Dunavarsánynál még egészen jól lehet autózni. Vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk a mikrofonok mögött. Most is Bredek Szandi.
5: És Somogyi Betti, sziasztok.
4: És Betti, úgy tudom, hogy neked volt olyan szerencsét, hiszen láttam is a videót, hogy sikerült interjút készítened a Csík zenekar legújabb frontemberével, énekesével tulajdonképpen. Igen. Mert hogy ugye felléptek Szigetszentmiklóson még múlt héten a Summer Fest-en.
5: Igen, múlt hét szerdán, augusztus 19-én, ugye, hát most már egy kis kimaradás után újra színpadra állt a Csík zenekar, de most ugye egy teljesen megújult formában, mert hogy 2025 elején Gál Tibor vette át Csík János helyét, és hát erről beszél is majd az interjúban, hogy nem, tehát nem érzi azt a korkülönbséget, ami egyébként a zenekar tagjai is közötte van, és hogy nagyon jól érzi magát. Én megmondom őszintén, azt nem tudom, hogy ő hány éves, de ilyen 20 valamennyi. Tehát tényleg egy nagyon fiatal új énekese lett a Csík zenekarnak. Úgyhogy igen, volt szerencsém vele egy kicsikét beszélni.

0: Sziget Szent Miklóson a Summerfesten.
1: Itt ül mellettem Gál Tibor, a Csík zenekar új énekese, és hát nem mellesleg, te ráckevei születésű vagy, és Ráckevén is nőttél fel itt a térségünkben. Az elmúlt időszak milyen volt számodra így a Csík zenekar új énekeseként? Ugye 2025 elején vetted át Csík János helyét a zenekarban. Hogy érzed magad, és milyen a közös munka a zenekar többi tagjával?
2: Nagyon jól érzem magam a zenekarban. Most már olyan érzésem van, mintha mindig is velük muzsikáltam volna. Nem érzem velük a korkülönbséget, pedig a szüleimmel egyidősek, hogy ezt így lehet mondanom szerintem. Nincs korkülönbség, én azt érzem. Nyilván ugye van, de hogy így a zenében nincsen is. Nagyon jól érzem magam. Tényleg, mintha mindig is velük muzsikáltam volna.
1: Meg tulajdonképpen te előtte zenéltél is velük, hogyha jól tudom. Mielőtt még ugye Csík János helyét átvetted.
2: Igen, igen. Hát még a Sarjú bandával még 10 évesen már meghívtak minket, 2 koncerten voltunk velük, ott zenéltünk, de csak vendégként. Aztán úgy hozta a sors, hogy Marian egyszer felhívott, hogy kéne menni helyettesíteni, ami egy casting volt tulajdonképpen, amiről nem tudtam, és utána elhívtak egy próbára, hogy lennék állandó tag, és akkor igen, már mikor elment a Jani, azelőtt már én zenéltem úgy, hogy betanuló fázisban Janival még.
1: Honnan jött neked egyébként a zene szeretete? Egy korábbi interjútból hallottam, hogy édesapád először szavaló versenyre küldött el, nem is énekversenyre, de egyébként ő is zenélt, meg hegedült, édesapád.
2: Hát igen, tulajdonképpen nekem a néptánc jött, az volt a legelső. Aztán elkezdtem énekelni, Kakukkpali bácsi jelentkeztetett a Fölszállott a pávába, és akkor ott láttam, hogy hegedülnek, meg édesapám is hegedült, és akkor volt otthon hangszer, és akkor, amikor elmentek otthonról, akkor így magamtól elkezdtem megtanulni, hegedülni.
1: Teljesen magadtól, abszolút.
2: Igen. Az elején teljesen magamtól, csak néztem hát ha úgy lehet mondani, hogy autodidakta módon, hogy a YouTube-ot néztem, és akkor néztem, hogy hegedülnek az emberek. És akkor azt utánoztam le tulajdonképpen.
1: Ez egészen elképesztő. Ide most tulajdonképpen Sziget-Szent Miklós egy teljesen megújult formában jöttetek, de a Csík zenekar már egyébként a Sziget-Szent Miklósi Summerfestnek ugye egy visszatérő vendége. Mivel készültetek ma este a Sziget-Szent Miklósi közönségnek?
2: Egy jó 90 perces koncerttel, sok számmal, újakkal is, amiket most az elmúlt 1-2 évben csináltunk, vagy dolgozott fel Attila, vagy így együtt a zenekarral.
0: Gál Tiborral, a Csík zenekar új énekesével, tehát Betty beszélgetett legutóbb a Sziget-Szent Miklósi Summerfesten, és hát ugye említette ő Kakukk Pált. És hát Kakukk Pál, ő egyébként a Ráckevei Kéve Néptánc Együttesnek a koreográfusa, és hát ugye azt is hallhattuk, hogy ő is Ráckevei egyébként az énekes.
1: Igen, igen, Tibor is Ráckevei, ott is született, meg egyébként ott is nőtt fel.
0: Na úgyhogy hát egyrészt innen is van például a közös pont, de ha már itt tartunk, hogy Kakukk Pál, akkor hát egyébként vele én is tudtam interjúzni szerencsére, pontosabban az nem most volt, mert én is csináltam már vele többször, de most Edina kolléganőnk, Patek Edi kolléganőnk készítette, én a kamera másik végén voltam, meg is táncoltatta egyébként Edit, Kakukk Pál, ha nem hiszitek, nézzétek meg, mert hogy videó is készült róla.
1: Lett.
0: Igen, ott van a Laki Egy Rádió Facebook oldalán. Egyébként Kakukk Pálról eredetileg ő amúgy fafaragó, és azt kell róla tudni, hogy például számos kitüntetést is kapott az elmúlt évtizedekben. 100 Halombatta, Tököl és Ráckeve Városok a kultúráért és népművészetért díjat, az Állami Népi Együttes örökös tagja címet, illetve az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület pedagógiai díját is átvehette. A Ráckevei Érték Egyesület és a Művészet Barátok Egyesületének tagjaként nagy igyekezettel vesz részt a város kulturális életében. Hát rengeteg mindent tesz egyébként valóban. Egyébként 1949-ben Királdon született, ez egy Borsod megyei kis bányatelep. Megmutatjuk azt is, hogy vele miről beszélgetett Patek Edina kolléganőnk Sziget-Szent Miklóson, szintén a Summerfesten.
3: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén 2 koreográfiát készítettünk, egy kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a 2 koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
1: És én olvastam a hivatalos közösségi oldaladon, hogy tegnap jártál Ráckevén augusztus 15-én szombaton, ott is volt Summerfest, és ott is különböző programok zajlottak. Hogyan értékeled ezt a tegnapi napot, hogy tetszett neked?
3: Hát én tegnap nem Ráckevén voltam, hanem a királynapok van Székesfehérváron,

0: Én ott volt egy meghívásom, ami egyébként párhuzamosan a Summerfesttel csinálják a rendezvényeiket, ahol évtizedeken keresztül ilyen kölcsönös egymáshoz küldtük együtteseket, de egyébként a ráckevei megnyitó ünnepség volt a Kis Dunamenti Vízi Fesztivál kezdődött, ahol a vendéglátó együttes, a Kéve Tánc Együttes és a mostani külföldi együttesek egy felvonulással és egy magyar nyitó gálaműsorral kezdtük az egész Summerfestet.
1: Sziget-Szent Miklós mellett jó néhány településen vannak még Summerfest programok, illetve csatlakoztak a települések a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválhoz. Esetleg a Kéve Néptánc Együttes fellépnék bármelyik másik településen Sziget-Szent Miklóson kívül?
0: Mi nem fogunk fellépni csak a helyszínen, de egyébként ebben az időben a várban fönt a mesterségek ünnepe zajlik, ahol óriási nagy folklor rendezvény van, ahová meghívást kaptunk, tehát mi a másik napokon oda is megyünk a várba fönt Budapestre.
1: Pali bácsi pedig nemrég egy érmet is átvehetett, egészen pontosan ez a Táncház érem. Mit lehet erről tudni, illetve hogyan fogadta ezt a megtisztelő elismerést?
0: Hát igen, sok esetben az embernek meglepetés, hogy az eddigi több évtizedes munkáját valami módon díjazzák. Hát ez egy ilyen érdemérem. Hát mindaz az volt a érdemjéremhez a mondóka, hogy az évtizedek alatt eltöltött idő a táncház mozgalom és a táncház munkájának segítése. Ugye számtalan együttest, produkciót vittem a táncház találkozóra, és tehát mint egy olyan személyiség, aki ennek az egész dolognak egy motorja volt, úgyhogy így kaptam meg ezt a kitüntetést. Hát persze nagyon örültem neki, és hát remélem még kapok mást is.
1: Hol kapott helyet ez, illetve majd a továbbiak is természetesen hol kapnak helyet a lakásban?
0: Hát a falon. Van, ami a polcon van, meg a fiókban, mert éppen nevettem a Facebookon, egy felírás volt, hogy kinek van ilyen, hogy szocialista kultúráért, vagy kiváló dolgozó címe, és akkor írtam a Facebookon megjegyzésnek, hogy nekem van szocialista kultúráért díjam is, úgyhogy azban se dicsekedhet sok mindenki, ugyanis az elmúlt rendszerben azért a kultúrát megbecsülték, és igazából rangos díjnak számított az, hogy egy kultúráért díjat kapta, ez csak egy szakmai elismerés volt. Ez olyan, mint most kap egy táncos lisztdíjat, vagy nem tudom, milyen mostani díjak vannak, azt nem is tudom, de igazából akkor is egy szakmai rangos díj, úgyhogy ilyen kicsit pejoratív emlegették, hogy a szocializmusban, de igenis az is egy kiváló kitüntetés volt.
2: Kakukk Pállal tehát, a ráckevei Kéve néptánc együttes koreográfusával, aki egyébként emellett fafaragó, vele beszélgetett.
3: Elég sokoldalú, abszolút.
2: Nagyon, és minden ilyen művészeti dolog, amit csinál. Szóval, hogy vele beszélgetett Patek Edina kolléganőnk a Summerfesten, viszont még szeretnénk felhívni nektek a figyelmeteket arra, hogy zajlik ma is egy játékunk, ugye? Mm-hmm. Mert hogy az SKSK...
3: Így van, ma még játszhattok velünk.
2: Igen, ma utoljára, ma szerda van?
3: Utoljára, akkor igen. Szerintem, nem szerda? Milyen nap van ma? Vagy szerda van?
2: Ne. Szerda van egyébként.
3: Nem, akkor rosszul mondtam, mert még csütörtökön is lesz játékunk. Igen.
2: Kicsit össze vagyunk már egyszer valahogy, hogy melyik nap, melyik.
3: Én azt, hogy csütörtök van, de igen, tehát akkor még nem csak ma, hanem a következő nap csütörtökön is lehet velünk játszani.
2: Igen, és mutatunk nektek egy jó kis gólöröm hangot, hogy hát valószínűleg ez többször elhangzik az SKSK mérkőzéseim, főleg hazai pályán, ide viszont van egy bérlet, amit szeretnénk nektek odaadni. Mi, illetve az SKSK közösen 30 000 forint értékű ez a bérlet, egy évre szól, tehát egy évig a hazai meccsekre teljesen ingyen mehettek ezzel a bérlettel. Annyi a feladat, hogy írjátok meg nekünk Viberen a 0620 95 95 107-es Viber számra, hogy mi az a dal, mi a címe, vagy ki az előadója, amely a gólörömös kis hangeffektünk után szól. 9:30 után pedig majd értesítjük a nyertest.

0: A Kegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten.
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv.
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Vezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
7: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntözés. Rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
6: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szent Miklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor és megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szent Miklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
7: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
6: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szent Miklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közös közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor itt nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
8: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
6: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
5: Sporthíreink.
6: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső álmanyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Duna Varsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Hollik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
5: Időjárás.
9: Szerdán általában napos idő lesz, kevés gomoly és fátyol felhővel, napközben csak kevés helyen fordulhat elő futózápor. A szél többnyire mérsékelt marad, délután 27-33 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a derült napos idő csapadék nélkül. A délkeletire délire forduló szél megélénkül, a maximum 30 és 36 fok között várható.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal, továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi Bettel.

0: Wait, hold up, stop.
1: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfel napban az ébresztő műsorunkban. Erősödik a reggeli forgalom továbbra is a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Péccel, illetve Gyál között fordul elő lassulás több helyen is. Ezen kívül pedig az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és a 31-es főúton Maglót környékén is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve látok lassulást, egyébként lejjebb még mindig Taksonynál, Dunavarsánynál, Áporkánál, Majosházánál teljesen jól tudtok autózni. A gyártelepi Hévátjárónál sincsen fennakadás, a Műúton, illetve a Gyári úton is jól tudtok Sziget-Szent Miklóson autózni, és a Gerinc út is meglepő, de egészen jól járható. Torlódás van viszont a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakaszon pedig én úgy látom, hogy egyébként mind a két irányban még zavartalan a közlekedés. Jól járható az M0-as déli szektora is mind a két irányban, ott sem látunk jelenleg fennakadást. A Csepeli útnak a Sziget-Szent Miklósi szakaszán viszont élénkül a forgalom, de én úgy látom, hogy jelenleg ez még különösebb fennakadást nem okoz. Vigyázzatok magatokra és jó utat!
2: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
4: 0620 95 95 107.
5: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk, a mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Még egy icipici hangulatot ide varázsolunk Tökörről, méghozzá a múlt hétvégi Summerfestről. Különlegessége volt például az is, hogy tovább tartott egyébként, mint bármelyik más itt a térségben, de azért, mert később kezdődött. Ugye szervező Halász László úgy volt vele, hogy miután a hosszú hétvége miatt sokan itthon maradnak pont a Summerfest miatt, ezért akkor legyen már még pinteken, szombaton is lehetőség jó kis programokon részt venni. Például a gyerekeknek szuper népi játszótér is volt Tökölön, a könyvtárnak, a közösségi háznak az udvarán, de minden áldott nap különböző kézműves foglalkozással is készültek a gyerekeknek. Török Ilona, aki évről évre elvarázsolja a kicsiket, sőt, egyébként sokszor a szüleiket is olyan ötletekkel, amiket máshol nem igazán lehet látni. Most például saját költségen felajánlás céljából hozott például nagyon különleges tányérokat, amiket ki lehetett dekorálni. Most képzeljétek el, hogy nem csak a gyerekek, hanem például a Chiléből érkező felnőtt táncosok is beálltak, és például ők mandalát színeztek ki, mert hogy azzal is lehetett például dolgozni egy kicsit, ráadásul egy nagyon jó kis képet lehetett belőle készíteni. Török Ilonával, aki óvodapedagógusként dolgozott aktív korában, most már nyugdíjas, beszélgettem egy kicsit a kézműveskedésről, utána pedig egy ott lévő nagymamával is beszéltem, majd pedig sikerült elcsípnem a chilei táncosok vezetőjét, úgyhogy utána majd ezt a beszélgetést is hallhatjátok.
6: Most éppen mi készül itt a kézműves asztalnál?
7: Most ilyen korondi tányérokat festünk ki, ezt korondról hoztam, és most már megvan fogyatkozó, ugye meg 2 óra óta itt vagyok, és ezeket készítjük, ami illik ugye ehhez a Summerfest jellegéhez. Próbáltam most olyasmit kitalálni.
6: És ezt mind te hoztad, és így beraktad a közösbe, hogy mindenki dekorálja ki?
7: Igen, igen, így felajánlásként így van. Én olyat szerettem volna, ami egy kicsit népies, ehhez a Summerfesthez alkalmazkodik, és olyat is szerettem volna, amit a kicsi is, meg a nagy is szívesen csinál, és ezt nagyon szívesen festegetik.
6: Milyen eszközökkel lehet kifesteni? Mit kapnak itt a kicsik és nagyok?
7: Hát lehet félsztollal, és lehet üvegfestékkel ki, attól függ, hogy mekkora korú a képen kifestő, választhat. Mit szeret? Általában filcet választanak, hogy az könnyebb. Nagyokat próbálom rábeszélni az üvegfestékre, de végül is ők eldönthetik. Én nekem az a jó, ha leül ide anyával, és együtt dolgoznak.
6: Több napon keresztül itt leszel a Summerfesten végig?
7: Így van, minden nap kint leszek, és minden nap másfajta kézműves foglalkozást fogunk készíteni. Csinálunk kukoricacsúhévirágot, készítünk, gyöngyöt fűzünk, lemezelünk, hát a jellegéhez, ennek a szép hagyománynak alkalmazkodunk.
6: Neked honnan jön egyébként a kézműveskedés iránti érdeklődés és szeretet?
7: Honnan jön, hogy én óvonéni vagyok, vagyis már voltam, mert most már nyugdíjas vagyok, és akkor ott nagyon-nagyon sokat kézműveskedtünk a gyerekekkel, és én mindig szerettem a természetes anyagot használni, és próbálom itt is azokat alkalmazni, innen.
6: Látom, hogy itt nagyon játszanak a kicsikkel. Hogy tetszik ez a népi játszótér?
0: Nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Itt nyaralnak az unokák, és akkor eljöttünk, meg kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz ez, és nagyon élvezik.
6: Mekkorák az unokák, és hányan vannak?
0: Ketten, és öt lesz, és 7 éves múlt már a nagyobbik, úgyhogy nagyon élvezi.
6: És a Summerfesten más eseményre is terveznek kijönni velük?
0: Mi gondolkodtunk, még egy pár napig itt lesznek, úgyhogy ma most később jöttünk, és majd tervezzük, hogy máskor előbb jövünk.
6: Egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni, hogy milyen csapattal érkezett.
8: Tehát a mi táncsoportunk Chiléből származik, ebből az országból nagyon sokféle táncot hoztunk, északról, a déli részről és középről, így a centrális részből. Lesz ilyen nemzetközi, tehát hogy így tehát magunkat mutatjuk be, régebről, meg így mostani táncok is, és ilyen tropikális táncokat is fognak bemutatni a táncosaink.
6: Jártak már valaha Magyarországon?
8: Mi a táncsoporttal először vagyunk itt Magyarországon, de nagyon tetszik nekünk, az ételek is nagyon finomak. Franciaországban voltunk 2022-ben, ott is nagyon jól éreztük magunkat, és az is nagyon jó volt. És ma voltunk Budapesten, és az is nagyon jó volt. És az időjárás itt nálunk Chilében nagyon hideg, mint Magyarországhoz, szóval nekünk ez kicsit nehéz. De túléljük. A nyelv nekünk nagyon nehéz, mert köztünk nem sok ember beszél angolt, mert nekünk az anyanyelvünk spanyol, de a lányok nagyon sokat segítenek, és velük tudunk kommunikálni angolul.
5: Tökörre varázsoltunk még egy picit vissza titeket a Summerfestre, ami ugye múlt héten zajlott, egészen szombatig egyébként, óriási hangulat volt, rengetegen voltak, én minden napot voltam egyébként, ugye Magna Cum Laude koncerttel kezdődött például, arra is nagyon sokan kíváncsiak voltak, meg hát a gyönyörű táncosokra, ahogy hallhattátok, voltak itt Chiléből érkezett, és hát most visszautazott a hidegbe. Biztos, hogy nehéz lehet egyébként így a melegből hidegbe, hidegből melegbe, de minden esetre gyönyörű táncot adtak elő, többfélét, több stílusút egyébként. Én nagyon bízom benne, hogy jövőre is itt lesznek a Summerfesten. Ha pedig ti is ott voltatok, akár Tökölön, akár például Szigetszentmiklóson, vagy Ráckevén, vagy Szászhalombattán, akkor azt megköszönnénk, ha megírnátok, hogy milyen élmény volt, és mi az, ami a legjobban tetszett. 0620 95 95 107 a Viberünk működik most, úgyhogy Viberen várjuk az üzeneteiteket.

Ez a Süss fel nappal, Lakihegy Rádió ébresztő műsora továbbra is. Ebben a fél órában még gyorsan mondjuk nektek a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen ma is odaadunk valakinek egy éves szurkolói bérletet a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. Egyébként 30 ezer forint értékű ez a bérlet, a feladat pedig nagyon könnyű. Lejátszunk majd egy gólörömhangot, egy szurkolói ovációt, nektek pedig meg kell írni, hogy melyik zene előtt hallottátok. Elég egyébként a dalnak az előadója, de ha tudjátok a címét, akkor az még jobb, és az üzenet végére kérlek, a kereszt neveteket is írjátok oda. Most a Viberünk működik, tehát ne SMS-be írjatok, hanem Viberen a 0620 95 95 107-es számra. Fél tíz után pedig értesítjük a szerencsés nyertest, érdemes tehát fülelni, tehát vagy a dal címét, vagy a dal előadóját írjátok meg, amielőtt halljátok ezt a gólöröm szurkolói ovációt.

0: Esik kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internet csomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Engedj a csábításnak!
3: A Ráckevei Aqualand termális élményfürdő minden szerdán, pénteken és vasárnap kényeztető szaunaestre invitál. Szakképzett szaunamestereink felejthetetlen élménnyé varázsolják a szaunázást. A szaunaprogramok mellett igénybe veheted a termál és gyógyvizes medencéket, úszómedencét, sókamrát, gőzfürdőt és a további kikapcsolódást biztosító szolgáltatásokat. Az est folyamán frissítő teát és gyümölcstálat is felszolgálunk. További információ jókért látogass el a honlapunkra, vagy kövesd az Aqualand közösségi oldalát.
2: Wow, Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Őt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
5: Időjárás.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
5: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal megyünk tovább a Süsfelnapban az ébresztő műsorunkban. Erősödik a reggeli forgalom továbbra is a Budapest környéki főbb útvonalakon, az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, Péccel, illetve Gyál között fordul elő lassulás több helyen is. Ezen kívül pedig az M1-es autópályán Biatorbágynál, az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalom, és a 31-es főúton Maglót környékén is jelenleg csak lassan tudtok autózni. Aztán itt a Csepel-szigeten pedig az 51-es úton Dunaharasztitól kezdve látok lassulást, egyébként lejjebb még mindig Taksonynál, Dunavarsánynál, Áporkánál, Majosházánál teljesen jól tudtok autózni. A gyártelepi Hévátjárónál sincsen fennakadás, a Műúton, illetve a Gyári úton is jól tudtok Sziget-Szentmiklóson autózni, és a Gerinc út is meglepő, de egészen jól járható. Torlódás van viszont a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi szakaszán, a fővárosi szakaszon pedig én úgy látom, hogy egyébként mind a két irányban még zavartalan a közlekedés. Jól járható az M0-as déli szektora is mind a két irányban, ott sem látunk jelenleg fennakadást. A Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán viszont élénkül a forgalom, de én úgy látom, hogy jelenleg ez még különösebb fennakadást nem okoz. Vigyázzatok magatokra és jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Kellemes napot minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is a Süsfelnap az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi és Somogyi Betti. Ma este 8 óra után is lesz Sziget Szelet, mint minden szerdán. És ugye most egy teljesen új felállásban zajlik ez a műsor. Én szoktam lenni az egyik héten, másik héten pedig Maier Nóra kolléganőm. Hát ez a hét, ez most Nórié, és ezen a héten megismerhetitek a Sziget-Szentmiklóson tulajdonképpen a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon bemutatott Cifraszűr elnevezésű hungarikum kiállítást. Minden évben a Summerfest nemzetközi kulturális fesztiválon Sziget-Szentmiklóson valamilyen hungarikum kiállítással ismerkedhetnek meg a látogatók. Idén ez a Cifraszűr kiállítás, amit egyébként szeptember 13-áig megtekinthettek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. Nóri Budai Gáborral, a Summerfest fesztivál igazgatójával, illetve a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével.

0: Igaz, akkor lehet, hogy a magyar csárdás lesz a témakör, de ezt még nem merem 100%-ra ígérni, hiszen nagyon sok munka megáldolás kell ahhoz, hogy valami meg tudjon valósulni. Tehát most itt vagyunk a Cifraszűrnél, és a Guzsajas Népművészeti Egyesület Békéscsabai helyszínnel ők vállalták ennek a kiállításnak a létrehozását. Hát itt különböző tájegységeknek a cifraszűrjei vannak. Láthatunk ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát légi darabok, de maga az egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrők között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, van, ami rátétes díszítéssel készül, tehát ez is megint egy olyan gazdagság, hogy ihaj. És hogy ugye pont ebben az esztendőben kerül fel a Hungarikum közé magyar nyereg, ebben most ízelítőként van összesen 2 darab, hogy ehhez a kultúrához kapcsolódjunk. A karikás ostor, mint eszköz, de jelenik meg, és ez is érdekes, hogy a gazdagsága, meg gondolati gazdagsága van ezeknek az embereknek, akik pásztorkodással ilyesmivel foglalkoznak. Lehet, hogy a nyájak őrzése mellett elég sok idő is jutott arra, hogy lehessen találni, hiszen ha végignézzük az ostorokat, a karikás ostorokat, tényleg különböző tájegységekről való különböző emberek a készítői ezeknek, és hát itt is a díszítések, a berakások, az, hogy maga az ostornak a bűrt vonata, van, amikor egy sima egyszerű 3 vagy 4-es vonat, de van egy olyan is, ami 24 szálból van megfonva. Hát ez megint azt gondolom, hogy ez a ritkaság számba megy, és emiatt gondoltuk, hogy akkor párosítsuk. Persze, ha kiállítást rendes szervez az ember, akkor gondolkodik abban, hogy milyen a tér, ahol ezt ki lehet állítani, és hát ott az úgy kell tudni megtölteni a teret, hogy ez egy izgalmas, látványos dolog legyen. Hát itt az ostorok, én azt gondolom, hogy gazdagítják a látványt.
1: Említetted, hogy Békéscsabáról érkeztek ezek a gyönyörű viseletek, egyéb eszközök, nyergek és minden, ami a kiállítás anyagát képezi. Ki rendezte be ezt a kiállítást, hogyan jött létre mégis?
0: Maga az Egyesület Békéscsabai, az Egyesületnek a tagsága tulajdonképpen a Hajdúságtól egész a Csongrádig, tehát ott a úgymond a déli és a délkeleti megyékből lévő készítők és alkotók hozzák létre magát a szervezetet. Az Egyesületnek az elnöke Szőke Péter volt, aki egyrészt hozta a kiállítást, és itt a rendezést elkezdte. Hozzá kell tegyem, hogy munkatársaim segítettek ebbe természetesen. Én meg némi gyakorlattal rendelkezem kiállítás rendezésben, hiszen a Ráczkevének a galériát több mint 20 éven keresztül én irányítottam, és ott tehát nem csak képzőművészet, hanem egyéb művészeti termékek kiállítása is volt. Tehát én azt gondolom, azokban az időkben én rengeteget tanultam meg azoktól a művészemberektől, akik ott rendeztek kiállítást. Tulajdonképpen az ember kicsit figyel, akkor ott van mindig az, hogy hogyan kell szépen összerakni, hogyan tud látványos lenni egy kiállítás. Igyekeztem erre figyelni, hogy akkor úgy helyezzük el a tárgyakat. Mert Péter azt mondta, hogy ahogy jónak látjuk, ő készíteni tudja igazából. Mondta, hogy ő nem kiállítás rendező. Mondtam, én sem vagyok az, de talán kicsi érzéke van ahhoz, hogy hogyan tud ez jól kinézni. Igyekeztünk a meglévő tárgyakat úgy elhelyezni itt a térben, hogy aki belép, akkor már is legyen egy ilyen húha érzés, és akkor onnantól kezdve, hogyha kis időt szentel valaki arra, hogy tüzetesen megtekintse a kiállított tárgyakat, akkor egészen komoly mélységekig lehet eljutni, azt gondolom.
1: Ha valaki cifraszűröket készít, motivumokkal díszíti azokat, tehát tényleg napi szinten mondhatni, az életét képezi az, hogy ezeket a viseleteket készíti, illetve vannak természetesen régebbiek, ahogy az imént említetted. Elkerülhetetlen, hogy hosszasan meséljen az ide érkező darabokról. Van esetleg valamelyikhez kapcsolódó történet? Itt most elsősorban a régebbiekre gondolok, természetesen nem az újakra, amik ugyancsak mindegyik szép, de el lehet bámészkodni a régebbi előtt és elképzelni, hogy ez kin lehetett, mikor használták, voltak-e ilyen kis plusz információk.
0: Persze, adalék anyagokat kaptunk, de hozzá kell tegyem, tehát amilyen gazdagság jellemzi magát a díszítést, a háttértörténetek is legalább ennyire gazdagok. Tehát egy kiállítás, nem tudunk arra olyan módon odafigyelni, hogy mindent az utolsó információig mindent közöljünk. Sajnos ez az igazság, hogy jellemzően, hogyha 3 mondatnál hosszabb szöveget teszünk ki, akkor az úgy is marad. A mai ember már nem olvas ezeket végig. Inkább itt arra törekedtünk, hogy esetleges idő megjelölést közöljünk, hogy mikor készült a szűr, és hogy melyik tájegységről. Most ugye a mai

0: modern világban, hogyha ezt a két információt, adatot valaki beüti a gépébe, akkor megtalálja azokat a plusz adalékanyagokat, információkat, amire most rákérdeztél. Tehát az, hogy minden elérhető, minden az égvilágon fönt van a világhálón. Tényleg úgy döntöttünk, hogy nem akarunk hosszú-hosszú szövegeket ide rakni mellé. Egy-két alapinformáció, ami alapján, ha valaki tényleg érdekel, pillanatok alatt ott van a megoldásnál.
1: Ha kíváncsiak vagytok a teljes beszélgetésre, akkor ma este 8 óra után is tartsatok a Lakihegy Rádióval és a Sziget Szelet című riportműsorunkkal. Majer Nóra kolléganőm Budai Gáborral, a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóhelyettesével, illetve a Summer Fest Nemzetközi Kulturális Fesztivál igazgatójával beszélget a Cifra Szűr Hungarikum kiállításról, amit teljesen ingyenesen szeptember 13-áig ti is megtekinthettek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. A folytatásban pedig maradjatok velünk, ez még mindig a Lakihegy Rádió reggeli műsora, a Süsfelnap. Ne felejtsétek el, hogy van ma is egy nyereményjátékunk, odaadunk valakinek egy éves szurkolói bérletet az SKSK, vagyis a Sziget-Szentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. 30 ezer forint értékű ez a bérlet egyébként, a feladatotok pedig ma is csak úgy, mint a tegnapi napon, illetve a múlt héten. Nagyon egyszerű, lejátszunk egy szurkolói ovációt, egy gólöröm hangot valamelyik dal előtt, nektek pedig meg kell írni, hogy melyik dal előtt szólt ez a gólöröm hang. Elég egyébként akár a dal címe, de lehet, hogyha tudjátok az előadót, akkor azt is megírhatjátok. 0620 95 95 107 Viberen írjatok, mert az SMS falunk az még sajnos mindig nem működik. Viberen viszont várjuk az üzeneteket, 9:30 után pedig értesítjük a szerencsés nyertest.

0: Balassék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Szigetszent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Szigetszent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély Tüzép, Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Az RIS Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az RIS Nonprofit Kft. Vezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
8: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az RIS Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan furt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
7: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szent Miklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szent Miklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
8: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
7: Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az ügyfélkapu plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
9: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papír tehermentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat, hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
1: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló. Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Szigetszentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
1: és Somogyi Beth.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk a Süsfel napban az ébresztő műsorunkban. Egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében. Az 50-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a kialakult torlódás még mindig több mint 2 kilométeres. Erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalán Péccel és Gyál között fordul elő lassulás több helyen is, illetve ezen kívül a főváros felé az M1-es autópályán Biatorbágynál és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán lehet élénk forgalomra számítani. A Csepeli út Sziget-Szent Miklósi részén is ugyanez a helyzet, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton is a főváros irányába erős forgalomra. Csak a szokásosra kell készülni, tök jó utat mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 4 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Amerikai kutatók ehető kekszet készítettek műanyag hulladékból. Na, erről egy picit beszélgetünk, ráadásul egyébként ez az óránk így az élelmiszerről fog egy picit, meg a táplálkozásról, meg igazából hát a pazarlásról szólni. Ugye tegnap már említettük azt, hogy mennyi ételt dobunk ki a kukába sajnos, és hogy mennyi végzi tényleg a hulladék között, és hogy ennek mi az oka. Úgyhogy ma jól felhívjuk majd a NÉBIK szakemberét, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberét a következő órában, hogy azért egy kicsit úgy mondja már el, hogy mit tehetünk az ellen, hogy ne legyen több tonna. Ugye azt hiszem, az jött ki, hogy fejenként évente 30 kilónyi élelmiszer dobunk a kukába.
3: Hát ez amúgy nagyon brutális egyébként. Ez óriási mennyiség.
0: Na, hát és úgy néz ki, hogy amit mi kidobunk a kukába, abból meg aztán az amerikaiak készítenek ételt. Mondjuk nem az ételmaradékokból, hanem műanyagból.
3: Hát amikor azért ezt... elég bizony azért, hogy a műanyagot eszel.
0: Igen, bár egyébként képzeld el, hogy tegnap éppen, mikor olvastam ezt a cikket, akkor ott ült mellettem a férjem az autóban, és akkor így mondtam neki ezt a hírt. És azt mondtam neki, hogy egyébként valószínűleg ma is, a mai nap is nagyon sok, hát ha nem is műanyagot, de egyébként műanyagot is, de nagyon sok olyan dolgot teszünk.
3: Igen, egyébként azokat megesszük akkor is, hogyha tudod, például műanyagedényben mikrózol, tehát hogy az sem kéne, mert hogy ugyanígy belekeverednek valahogy ugye a kajába is ezek a mikroműanyagok.
0: Hát vagy az, vagy például néha rám szokott szólni a férjem, és tökéletesen igaza van, amikor mondjuk egy sütit készítek, és egy fémedénybe teszem ugye a tésztát, amit igen, aztán habverővel, vagy valamivel, ilyen robotgéppel fel kell verni, hogy azt nem értem. Nem ildomos, mert hogy abból is belemennek ezek a kis alumínium darabkák, inkább üvegben vagy porcelánban.
3: Igen, hát üvegben kéne, egyébként én műanyagtálakban szoktam, mert hát sokszor tudod, segítenek amúgy a gyerekek, de az sem jó, igen. De valahogy nem tudom elképzelni, hogy én oda az üvegtálakat kicsi gyerekek mellé ott kirakosgatom a konyhába, nyilván az lenne a legjobb. De valahogy nyilván egyszerűbb egy ilyen nagy műanyagtálat előszedni, és akkor abba beletenni.
0: Igen. Na de, hogy miről van itt szó? A Dél-Illinois-i Egyetem kutatói a PET-palackok anyagát lebontani képes mikroorganizmusokat mutattak be. Ezt fel kell fognom. Tehát a PET-palackok anyagát lebontani képes. Oké, tehát lebontják a palackot, amikkel a műanyag hulladékból elvileg fehérjében gazdag kekszet lehet létrehozni. Szerintem itt a hangsúly az elvilegen van.
3: Hát, igen, ez így azért elég bizarr amúgy.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a PET palackokat valahogy lebontják, abból lesz egy nem tudom milyen apró, nem tudom milyen anyag, amivel, de mitől lesz fehérjében gazdag egyébként? Na mindegy, ezt a Forbes írja, a kutatást részben az amerikai űrügynökség, a NASA finanszírozta őket, ugyanis az érdekelte, hogyan lehetne megbízható és tápanyagban gazdag élelmiszerrel ellátni az űrhajósokat a hosszabb küldetés. Hát mi mással, mint műanyag.
3: Műanyagkekszel, igen.
0: Jó, nyilván egyébként ez most nem arról van szó, hogy ott elrákcsálnak egy PET palackot, szóval, hogy nyilván azért ki van ez biztosan találva. Meg hozzáteszem, hogy azért azt valljuk be, hogy tényleg rettenetesen túl népesedtünk, szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok az ember, és hát azért azt valljuk be, hogy ennyi állat a világon nincs, meg növény, amennyit mi megeszünk, tehát, hogy rengeteg. És hogy ugye azért most már lehet jó pár éve olvasgatni alternatív megoldásokat, és például, ha már fehérje, akkor ugye erről talán már egyszer beszéltünk, hogy hát eleve egyébként például nem tudom, Indiában, Ázsiában már ez alap, hogy bogarakat esznek, tehát hogy, és hogy
3: Hát igen, Ázsiában abszolút, ugye tájföldi részen, sőt, nekem a tesóm kóstolt is már,
0: mert
3: rendelt, és akkor ilyen,
0: én is.
3: Hát nem bogár chips, de valami hasonló volt a neve egyébként.
0: Képzeld el, hogy mi is rendeltünk már ilyet, és ilyen hosszúkás ilyen műanyagban van egyébként, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem hiszed el, de egész finom. De nyilván azért, mert hogy fűszerezve van.
3: Hát az biztos, hogy egyébként fehérjében gazdag, mert egyébként nem, tehát azok nem rosszak.
0: Igen.
3: Állítólag. Én mondjuk nem kóstoltam.
0: Hát de figyelj, most igazából mi hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy valaki megeszi a, nem tudom, a sültvért, meg a májat, meg a belét az állatnak. Most igazából az, tehát olyan fura, hogy ezt megszoktuk.
3: Ahhoz képest nem annyira durva a bogár.
0: Igen. Szerintem sem, meg egyébként tényleg nagyon sok fehérje van benne, és hát ropogós, mert ugye megsüti, különböző fűszereket raknak rá, és
3: hát én megkóstoltam. Hát egy lesz.
0: Egyébként igen, sőt, képzeld, még a kislányomnak is ízlik, mert mi is rendeltünk, így megkóstoljuk, és volt egy időszak, amikor külön kérte, hogy hagyj egy ilyen bogarat, és akkor az úgy nagyon vicces volt. Viszont rendeltünk szöcskét is, vagy sáska volt, nem is tudom, azt például már nem ettem meg. Azért, mert az konkrétan képzelj el egy nagy, hát azt hiszem sáska, ami ugye, hát már ki van így szárítva, ott vannak a lábai,
3: jó,
0: a csápja,
3: tehát hogy úgy... Nekem is az a bajom, úgy, hogy valahogy így egyben, nyilván mondjuk egy, nem tudom, egy csirkénél, egy halnál, ez nem zavar, hogy úgy egyben látod, tudod, van, amikor úgy hozzák ki valahol, hogy így egyben van sütve, de mondjuk egy bogárnál, hát nem tudnám elképzelni, nem tudom.
0: Valahogy olyan bizarr.
3: Hogy belearrapjak a sáska fejébe.
0: Igen, pedig egyébként nagyon sokan írják, hogy valahol ez a jövő, mert tényleg már nincs annyi állat, meg nem tudom, hogy elfogyasszuk. És hát ugye abból meg nagyon-nagyon sok van, tehát hogy valahogy fel lehet így használni, meg hát már konkrétan, nem tudom, tudod-e, de fehérje port is lehet olyat kapni, ami ilyen bogarakból van,
3: tényleg?
0: Tehát hogy le van őrölve.
3: De mondjuk szerintem annak még tényleg van is értelme.
0: Igen.
3: Jó, hát a bogarakat is, aki szereti, meg így be van fűszerezve, biztos jó.
0: Nem rossz.
3: Én még egy kicsit úgy furcsán állok hozzá, nem tudom, hogy meg tudnám. Hát megkóstolni még lehet, de hogy...
0: Na figyelj majd, ha már beszélünk erről, lehet, hogy holnap behozom, és akkor itt levideózom. Van még belőle, igen. Megnézzük majd, hogy ízlik neked.
3: Jó.
0: Visszatérve ez. Szegény Betty, már most kaptunk a héten ugye át ez a matcha láttét, ami nem annyira jött be, maradjunk ennyiben. Akkor mi itattam már veled zellerlevet,
3: igen.
0: Már nem tudom még mit fogok, de most bogarra.
3: Egyik jobb, mint a másik.
0: Na visszatérve itt a műanyagból készült kekszekre, mikrofalatoknak nevezik a kekszeket, és az első tesztelői azt mondták, illat alapján elképzelhetőnek tartják, hogyha nincs más, megennék ezeket a kekszeket, de az egyetemen további ízanyagok hozzáadásával is kísérleteznek. A kekszek előállítása során a műanyagot szerves anyagokkal együtt, víz és oxigén segítségével, különösen magas hőmérsékleten és nyomáson dolgoznák fel, és a mikroorganizmusok által elfogyasztható darabokat hoznak létre a masszából, fúj, és a mikroorganizmusok ezt a masszát alkotó elemeire bontják. Különleges élesztők hozzáadásával ezután ezek az alkotó elemek fehérjékké, zsírokká, és ember által is fogyasztható savakká alakíthatók. Végül ebből 3D nyomtatással állítanak elő kekszeket. Fú, ez nekem amúgy nagyon bizarr.
3: Ez tehát kicsit bizarr, kicsit bonyolult.
0: Nyilván, igen. Itt úgy fogalmaz valaki, hogy ha úgy hozza az élet megenni, nyilván, ha én is egy lakatlan szigeten lennék, ha semmilyen étel nincs, csak ez, akkor én is megenném, de egyébként
3: hát
0: nem valószínű. Tehát, hogy...
3: Hát nem, annyira, de ők is azt írják, hogy illat alapján tulajdonképpen megkóstolnak, de azért hozzáteszik, hogyha nincs más. Tehát
0: igen.
3: Azért így nem annyira
0: egyébként
3: hajonganak érte szerintem.
0: Ez is olyan becsapós dolog, ez a elnyomjuk a nem tudom, a félig romlott hús, most csak mondok, vagy ilyen szélsőséges példa, de bármit el lehet nyomni fűszerekkel. Tehát, hogy ha valamire rászorsz egy kis, nem tudom, sót, borsot, meg még valamit, akkor igazából a cipőtalpamnak is lehet, hogy jó íze lesz.
3: Hát
0: tehát,
3: igen.
0: Nem is az a lényeg, hanem az, hogy tényleg mi van a fűszer alatt. Na jó, hát minden esetre azért ezt komolyan kell venni, mert tényleg nem Józsi bácsi meg Marika néni kísérletezik, hanem ahogy elmondtuk, ugye itt a NASA finanszírozza ezt az egészet, ezt a kutatását, meglátjuk. Előbb-utóbb biztos, hogy az élelmiszer kérdésben lesz majd változás, mert tényleg nagyon-nagyon sokan vagyunk. És hát ugye itt meg az űrről van szó, hogy ott, oda azért nem tudnak fölvinni, nem tudom, 30 kiló kenyeret, meg mit tudom én, micsodát. Tehát valóban, ugye ott is ilyen kapszulákban.
3: Lehet, igen, hogy egyébként egy olyan élelmiszerforrásuk legyen, ami mondjuk tényleg fehérjében gazdag, nyilván igen. Elég bizarr, de oda tényleg nem vihetsz fel akármit. Persze. Meg hát ott a tartós élelmiszernél is a legtartósabb verzió, meg hát nem is tudom, hogy vannak ezek így ugye kiporciózva.
0: Hát szerintem szóval én azt hiszem, láttam valami skifit, vagy, hát vagy lehet, hogy láttam, hogy ilyen zacskókból esznek, igen, vagy igen, ilyen igen, kis, igen. Nem is tudom micsodákból, na mindegy, nem is én már csak ezért nem lennék képes fölmenni az űrbe, hogy nem tudok leülni egy jót tenni. Szóval igen.
3: Meg az, hogy mennyire jót teszel, hát gondolom igen. Ott úgy nekik az éppen nyilván jó, de azért nem gondolom, hogy a legfinomabb falatok vannak teljesen benne.
0: Hát nekem egyébként már a repülőn is ugye voltunk egyszer egy jó hosszú repülőúton, és már ott
3: én is voltam
0: is.
3: Már.
0: Tök jól néz ki, mert hát kinyitod, és
3: kajákkal, igen. De az is nagyon, tehát nyilván látszik, hogy ez a nagyon gyors kaja, mint igen. Amit egyébként én ott pont Amerikába repültem, amit ugye egyébként az amerikaiak is esznek hasonlót, tudod, ez a bedobozolt, berakják a mikróba, és akkor így furi. Kész van hirtelen. De azért érződött rajta ugye a húsízén is, hogy igen. Hát ez úgy nagyon fel van melegítve, de hát nyilván ott ez
0: igen.
3: Van.
0: Igen, igen. Igen. Na folytatjuk majd még nem ezt a témát, hanem az élelmiszerrel kapcsolatban a következő órában a Nébih szakemberét hívjuk, a Maradék Nélkül programnak az egyik munkatársát, mert hogy élelmiszerpazarlásról beszélgetünk, elég aggasztóak az adatok ezzel kapcsolatban, és hát nyilván majd megkérdezzük, hogy józan parasztészel is egyébként ki lehet találni, de mit mond a szakember, hogy hogyan hát érhető az el, hogy ne dobjunk már ki évente 30 kilónyi per fő élelmiszert a kukába, úgyhogy a következő fél órában ez lesz a témánk, viszont van egy játékunk még mindig, méghozzá az SKSK csarnokban lehet egy 30 ezer forint értékű bérletet nyerni a meccsekre, a hazai mérkőzésekre, ezt ajánlotta fel az SKSK, úgyhogy hallotok majd mindjárt egy jó kis gólöröm hangot, írjátok meg Viberen a 0620 95 95 107-es számra, hogy ki az előadó, vagy mi a címe, bármelyik jó, és fél tíz után, hát ha belefér a műsoridőbe, ugye tegnap már nem fér bele, de ettől még értesítettük külön a nyertest, akkor jelezni fogjuk, hogy ki az, aki megnyeri. Tehát egy 30 ezer forint értékű SKSK bérlet a tét, figyeljetek, füleljetek.

0: Rádió. A térség kedvenc rádiója.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
7: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
8: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk, átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Szalvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárás jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
9: Időjárás.
10: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
11: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
1: Süss fel nap Redák Szandival
9: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, a Süsfel napban az ébresztő műsorunkban egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget térségében. Az 50-es kilométernél a sávzárás már megszűnt, de a kialakult torlódás még mindig több mint 2 kilométeres. Erős a forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalán Péccel és Gyál között fordul elő lassulás több helyen is, illetve ezen kívül a főváros felé az M1-es autópályán Biatorbágynál és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán lehet élénk forgalomra számítani. A Csepeli út Sziget-Szent Miklósi részén is ugyanez a helyzet, illetve a második Rákóczi-Ferenc úton is a főváros irányába erős forgalomra. Csak a szokásosra kell készülni, a tök jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: 7 perccel járunk reggel 9 óra után. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Ne vásárolj többet, ne főzz többet, ne szedj többet, mint amennyit meg tudsz enni maradék nélkül. Olvasom a maradéknélkül.hu weboldalán, és hát nagyon durva számokat is látunk itt az élelmiszer hulladék a magyar háztartásokban tekintetében. Csak annyit mondok például, hogy 576 ezer tonna élelmiszer hulladék évente, amelyből 197 ezer tonna tiszta pazarlás. Már csak kimondani is borzalmas ezeket a számokat.
3: Ez megdöbbentő, igen.
0: Igen, ugye tegnap már egy kicsit beszélgettünk erről, így kettecskén Bettivel, most viszont itt van velünk a vonalban Bogyó Lipai Laura, a Nébik maradék nélkül programjának munkatársa. Őt kérdezzük. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
0: Mióta méri egyébként a Nébik, hogy Magyarországon milyen mértékű az élelmiszer pazarlás?
4: A Nébik 2016-ban indított el a maradék nélkül programot, és azóta rendszeresen mérjük a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét.
0: Gondolom azóta lehet, hogy depisek is vagytok egy kicsit így a szakemberek.
3: Biztos egész megdöbbentő számok jönnek, igen.
0: Bár egyébként azt is látjuk itt az oldalon, meg olvastuk korábban is, hogy 37% csökkenés azért látszik az élelmiszer pazarlásban az elmúlt 9 évben. Most ez nem tudom, hogy sok vagy kevés.
3: Bár ez így is nagy ez a szám ennek ellen. Ennyire is, igen.
0: Igen.
4: Igen, ez bíztató. 2016 és 2025 között csökkent 37%-kal a pazarlás, és reméljük, hogy a későbbiekben is folytatódik ez a trend.
0: Na hát erről majd mindjárt mi is beszélünk, hogy mit tehetünk mi, bár tegnap ugye mi már azért pedzegettük Bettivel ezt a témát, és megmondom neked őszintén, hogy én így mondtam is, hogy olyan furcsa világban élünk, hogy technikailag már nagyon fejlődünk, meg tegnap elmentem egy bevásárlóközpontba, ahol egy robottól kérhettem egy kávét, amúgy nem kértem, de meg lett volna a lehetőség. Miközben COVID idején Györfi Pál azt tanította nekünk, hogy kell kezet mosni, most meg arról beszélgetünk, hogy ne pazaroljuk az élelmiszert.
3: Mi azt gondolnánk, hogy ezek ilyen alapdolgok.
0: Igen, na de térjünk vissza az eredeti témához. Milyen céllal méri a Nébik az élelmiszerpazarlást? És hát ugye arról már tulajdonképpen így említést tettünk, hogy az elmúlt évtizedekben

0: lehet ezt mérni? Ugye talán azt olvastuk tegnap, hogy vannak családok, akik ugye jelentkezhetnek erre, és akkor úgy akár lehet mérni ilyen formában?
1: Így van, lehet jelentkezni, akár egyébként most is egész évben.
0: Ó, komolyan?
1: A maradéknélkül.hu oldalon keresztül el lehet érni minden fontos információt. A mérés úgy néz ki, hogy egy héten keresztül kell a háztartásoknak hulladéknaplót vezetni. Itt fel kell jegyezniük, hogy milyen élelmiszerek kerülnek a kukába, a komposztba, mit adnak az állatoknak, hogyha van erre lehetőség, illetve azt is, hogy mennyi kerül, milyen okból kerül kidobásra, illetve nagyon átfogó kérdőíveket is kell kitölteniük a résztvevő családoknak. Egyrészt nekünk ez nagyon hasznos az adatok miatt, másrészt én azt gondolom, hogy a családok is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról az alatt, az egy hét alatt. Én is minden évben részt veszek a felmérésen, és látom, hogy hol a hiba, hol csúszik el egy-egy hetemnek a tervezése.
2: Hát ez nekik is egyébként egy jó tanulság, és melyek egyébként a leggyakoribb okok, amelyek miatt az élelmiszer a kukában landol? Mi ugye pont beszéltük Szandival, hogy talán sok esetben a túlvásárlás.
1: Igen, évek óta egyébként ugyanazok az okok, és a leggyakoribb egyébként az, hogy megfeledkezünk a megvásárolt élelmiszerekről, és bent maradnak a hűtőbe, így megromlanak, de jelentős az is, igen, hogy többet vásárolunk, vagy túl sokat főzünk, és végül nem kerül elfogyasztásra.
0: Igen, magamra ismerek egy kicsit egyébként, de...
2: Néha picit mindenki.
0: De egyébként tényleg már csak azért is jó erre jelentkezni, amit tényleg, ez is egy önismeret valahol minden, hogy amit észre sem vesz az ember, hogy mit csinál nap, mint nap az élet különböző területein, itt most egy picit rákerül a fókusz. Mit tanácsolsz, hogy elkerüljük az élelmiszerpazarlást? Most nyilván nem akarok ilyen idilli állapotot előidézni, hogy egy csettintés is megoldjuk, de azért apró lépésekben el lehet kezdeni.
1: Igen, rengeteg tippünk van, a maradéknélkül.hu-t nagyon ajánlom, illetve az Instagram és Facebook oldalunkat is. Minden nap szinte osztunk meg hasznos praktikát. Amit legfontosabbként tanálnék ki, az a tervezés fontossága. Nézzük át a hűtőszekrényünket, a kamránkat, és a közeli lejáratú termékek alapján tervezzük meg a következő pár étkezésünket. Gyakran úgy is szoktuk mondani, hogy vásároljunk a hűtőszekrényünkből, mondjuk a hónap végén nagyon jó lehet, akár spórolási szempontból is, de az ilyen pazarlás csökkentése érdekében is nagyon jelentős ez a szokás. Aztán, amikor nézzük ezeket a termékeket a hűtőben és a kamrában, nagyon fontos különbséget tenni a lejárati dátumok között, mert két fél évvel találkozhatunk a termékeken, és ezzel nem mindenki van tisztában. A gyorsan romló termékeken, amik jellemzően a hűtőpultokba veszünk meg, fogyaszthatósági idő van. Itt nem érdemes a lejárati idő után kockáztatni, és megpróbálni elfogyasztani például a túrót, a húsokat. Ide tartozik egyébként a legtöbb tejtermék és hústermék, mert egészségügyi kockázattal járhat ezeknek az elfogyasztásra. És vásárlás során is érdemes arra figyelni, hogy ezekből csak annyit vegyünk, amennyit el tudunk fogyasztani a lejárati idő végéig. A boltba is nézegessük a termékek címkét. Ezzel szemben a minőség megőrzés idejű termékek, a tartós termékek, azok a lejáratot követően is egyébként felhasználhatók, hogyha bontatlanul megfelelő körülmények között vásároltuk. Szerintem sokan magukra ismernek, hogy megvesznek mondjuk egy akció idején 5-10 kiló lisztet, vagy cukrot, tésztát, és ezek lejárnak. Viszont nem kell instant kidobni, hogyha mondjuk egy kamratakarítás során észrevesztük, hogy a dátumon túlléptünk, hanem még néhány hónapon belül ezek felhasználhatók. Ehhez egyébként a Maradék Nélkül honlapján található egy lejárati útmutató is, amiben összegyűjtöttük, hogy mennyi ideig javasolt még felhasználni a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Ez nagyon hasznos lehet ilyenkor. Aztán, ha még a boltnál maradunk, az akciók esetében ugye fontos ezt figyelembe venni, hogy a fogyaszthatósági idejű termékeket, hogyha akciósak, és általában ugye közeli lejáratú termékek szoktak akciósak lenni, például a hűtőpult környékén, akkor csak annyit vegyünk, amennyit biztosan fel tudunk használni. A kiszerelésre is érdemes odafigyelni, hogyha kétfős a család, akkor nem biztos, hogy érdemes a bár egység árban olcsóbb, de

0: nagy méretű kukoricakonzervet megvásárolni, hogyha amúgy nem fog elfogyni. Ha már megvettük, akkor egyébként jó megoldás lehet a fogyasztás is, akár a kenyér, a sajt, vagy a konzervek esetében is, de mondjuk ha vajat akciósan veszünk, és sok marad, azt is le lehet fogyasztani.
1: Wow, na például ezt nem is tudtam.
2: Igen, az én utóbbi... a konzerveket sem tudtam például, hogy ezt is bele lehet.
1: Hát igen, most
2: sajtkenyér az igen.
1: Mondhatnám, hogy én ilyet nem csinálok, de valójában, de tehát, hogy mi is kinyitjuk mondjuk a nagy konzervet, és mit tudom én, ilyen egy kukoricát, és ez a majd holnap igen, megesszük, majd holnap belerakom.
2: Nem tudod hűtőben azért tartogatni sokáig.
1: És a majd holnapból az lesz, hogy felnyitom a tetejét, és már penészes alatta.
2: Igen.
0: Igen, egy-két napnál sajnos nem érdemes tovább nyitva tartani a konzerveket, érdemes átszedni egy másik tárolóba, és akár a fagyasztóba is azonnal berakni. Például a paradicsomszósz szerintem nagyon gyakori ilyen, hogy egyébként nem kell annyi az ételbe, vagy tényleg valahogy megmarad, és ezt én rendszeresen a fagyasztóba tárolom, és tényleg semmi minőségbeli változás nem lesz a fagyasztás során.
1: Na, ezek, amiket most elmondtál, erre utaltam az előbb, hogy tényleg a józan parasztésszel ki lehet ezt találni, csak egyszerűen a rohanó világunkban tényleg nem figyelünk ilyen dolgokra. Na, jöjjenek ezek a hát elrettentő számok, ugye itt már beszéltünk nagyjából arról, hogy éves szinten csak Magyarországon mennyi élelmiszer kerül a kukába, de ez mit jelent fűre, per fűre leosztva, mert úgy azért szerintem többen a szívünkhöz kapunk.
0: Igen, csak a háztartásokban fejenként 61 kg élelmiszer hulladékot termelünk átlagosan évente.
1: Hú, mi akkor alálőttünk, mert mi 30-at mondtunk, de akkor 60.
2: Igen, akkor 60.
0: Az a helyzet, hogy ez a teljes élelmiszer hulladék mennyiség, ez ennek jelentős része egyébként nem elkerülhető élelmiszer hulladék, ilyen például a tojáshéj, a zöldségek héje, vagy
1: értem.
0: A sütőolaj. Amit ennél jóval fontosabb megemlíteni, hogy nagyjából a harmada, 34%, ami teljesen elkerülhető lenne, ez a tényleges pazarlás.
1: Aha.
0: 2025-ös adat alapján 21 kg fejenként. Ha ezt országos szintre felszorozzuk, akkor ez 197 000 tonna pazarlásnak felel meg. Ami szerintem sokkoló, hogyha átvágyjuk abba, hogy ebből a mennyiségből, ebből csak elpazarolt mennyiségből 365 000 ember tudna jól lakni egy teljes éven keresztül. Ez nagyjából Miskolcnak a lakossága.
1: Igen, az ember azt ezt hiszem, így...
2: Igen, azért ez így ijesztő adat.
1: Hú, oké, na, hát még nem késő nekünk is egy kicsit változtatni. Mm. Egyébként én közben itt nézegetem a maradéknélkül.hu-t, és elképesztő jó infók vannak rajta, a heti menü, különböző zöldségekből, paprikákból, recepten keresztül, úgyhogy szerintem gyakoribb látogató leszek itt a weboldalon. De menjünk tovább, hogy beszéljünk már arról egy picit, hogy amúgy nyilván azért alapvetően tudjuk erre a választ, de hogy te mit mondasz. Miért akkor a baj, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába?
0: Igen, az élelmiszerpazarlás egy jelentős társadalmi, etikai, gazdasági és környezetvédelmi probléma, szóval nagyon összetett a helyzet. Ha csak környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor a világviszonylatban nagyjából 4,4 milliárd tonna széndioxiddal egyenértékű káros anyag kibocsátást keletkezik az élelmiszer hulladékok lebomlása miatt. Ez nagyjából a globális széndioxid kibocsátásnak a 10%-a. És ugye itt rengeteg fölöslegesen megtermelt élelmiszer kidobásáról van szó, ami a környezetvédelmi és a gazdasági szempont mellett a vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrásoknak a nagy költsége is felmerül ennél. Ugye nagyon sok mindenbe beleszól az, hogyha kidobunk egy szelet kenyeret.
1: Ebben egyébként tényleg az ember igen. bele sem gondol, mert bevallom őszintén, hogy szerintem sokunkban, amikor kidobjuk, nyilván van egy rossz érzés, de szinte mindig az jut eszünkbe, hogy mert valahogy ezt még a mi szüleink így belénk nevelték, hogy bezzeg Afrikában megéheznek a gyerekek. És akkor így ennyi, de hogy ezen, ez igaz is természetesen, igen. de hogy a másik meg, hogy még számos más ezer oka van, hogy miért ne pazaroljunk. Egyébként, ha már itt tartunk, arról van esetleg bármilyen adat, hogy nagyjából és itt most, hát akár élelmiszer tekintetében, de akár anyagi tekintetben mennyit lehetne spórolni háztartásonként, hogyha tudatosabban vásárolunk
2: élelmiszert. Akár tényleg mindig bevásárló listával menni.
1: Meg ahogy mondtad, ugye megtervezzük mondjuk hát a heti menüt.
0: Igen, a magyar lakossági szinten 346 milliárd forint veszteséggel kell
1: számolni. Jézusom!
0: Ez családokra leosztva nagyjából 144 000 forint évente. Azért azt gondolom, hogy lehetne ezt a pénzt máshova is tenni.
1: Hát, mint a kuka. Igen, igen. Most gyorsan itt nem vagyok túl erős matekból, de hogy akkor az mennyi? Az 12 000 forint havonta, vagy hülyeséget mondok? 144.
0: Kicsit több, igen, kicsit több, mint 13 000 körül.
1: Aha, aha, tehát hogy akkor havi mondjuk egy 10-es.
0: Egybe veszel, meg tudnánk spórolni.
1: Pontosan, igen. Pontosan. Igen. Na hát, azt hiszem, hogy van mind elgondolkoznunk nekünk is, meg a hallgatóinknak is. Én továbbra is nagyon-nagyon ajánlom a maradéknélkül.hu-t. Egyrészt egyébként gyönyörű a weboldal, másrészt elképesztő hasznos információk vannak
2: sok
1: benne.
2: Sok hasznos ötlettel.
1: Főleg házi asszonyoknak egyébként, igen. Vagy hát azoknak a családtagoknak, akik otthon főznek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bogyó Lipai Laurának, a Népik Maradék Nélkül programjának munkatársának a munkát is, az interjút is, ezt a gyönyörű weboldalt, meg közösségi oldalakat is, úgyhogy köszönjük szépen, sokat tanultunk.
2: Köszönjük szépen.
1: Szép napot, szia, szia.
0: Szép napot,
1: szia. Na, és akkor még a játékunkra visszatérünk gyorsan, ebben, igen. A fél órában van egy gólörömös hangunk mindjárt. Írjátok meg Viberen a 0629595107-es Viber számra, hogy ki az előadó, ha tudjátok a dal címét, az is jó, is, vagy csak az
2: bármelyik
1: egyik, csak a
2: jó,
1: másik.
2: Igen.
1: Sőt, igazából...
2: De a szöveg részlet is jó.
1: Az is jó, sőt, mi már itt Bettivel összenéztünk, ha csak annyit írtok Viberen, hogy játszani szeretnénk, mi azt is
2: már elfogadjuk.
1: Ha 30 000 forint értékű SKSK bérlet a TÉT, ami tehát a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör hazai mérkőzéseire szól. Egy éven keresztül teljesen ingyenesen tudtok elmenni bármelyik mérkőzésre, úgyhogy érdemes velünk játszani már. Igazából ma ez az utolsó lehetőség, úgyhogy figyeljetek nagyon.
2: Így van.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lakosság véleményét várják a tervezett halásztelki forgalmi változásokról, a biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében tervezett egyirányosításokról kéri a lakosság véleményét Halásztelekváros önkormányzata. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármester a rádiónknak elmondta, az önkormányzat célja, hogy a módosításokkal javuljon a közlekedés biztonsága, és a város érintett részein gördülékenyebbé váljon a forgalom. A tervezett forgalomtechnikai intézkedések több helyszínt érintenek, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola környékét, a Posta közt, valamint a második Rákóczi-Ferenc úthoz kapcsolódó Bethlen Gábor béke és Kossuth Lajos utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halásztelek.hu oldalon érhető el.
7: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közzétett terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyen okból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
6: Elkezdődött a horgásztábor Szigetszent Miklóson. Augusztus 28-áig tart a Horgász Egyesületek Pest Megyei Szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Szigetszent Miklóson, a május 1-e sétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
8: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Stb. Őzekről, rókáról, fog érkezni, kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni. Tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
6: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám Kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopterszimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Bredák Szandival
5: és Somogyi

0: jönnek a legfrissebb közlekedési információk térségünk útjairól. Jelenleg azt látjuk, hogy az M0-as autóút déli szakaszán igen nagy a torlódás, méghozzá a Szigetszent Miklósi, illetve Dunaharaszti szakaszon. Balesetet én nem látok, de valahogy miért nagyon sokan autóztok ezen a részen, és most nem a főváros irányába, hanem a másik irányba. Hogyha valaki tudja, hogy miért van itt dugó, azt megköszönjük, ha megírjátok, mert egyébként az Útinform jelenleg nem írja azt, hogy mi történhetett itt. Azt viszont igen, hogy az M0-as autóút északi szakaszán a 11-es főút csomópontja felé vezető oldalán a Megyeri hídon torlódás van, ez még mindig a reggeli forgalom miatt alakult így. A Soroksári úton a Millennium utcánál rendőri jelenlétet is látunk, úgyhogy óvatosan vezessetek arra felé. Egyébként máshol most nem látunk különösebb torlódást itt a térségünkben. Még az 51-es úton Taksony és Dunaharaszti között is zavartalanul tudtok jelenleg közlekedni, maradjon is ez így, jó utat mindenkinek.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 2 perccel járunk 3:40 előtt. Szép délelőttöt kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez továbbra is az ébresztő műsorunk, a Süsfel nap. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok!
0: Baktai Indián Klub most pénteken Dunaharasztin, Alaffert kúriában újból, és nagyon különleges alkalom lesz ez a mostani. Na de nem mi fogjuk ezt elmondani, hanem Holló Panka szervezője ennek a klubnak. Jó reggelt, itt van velünk a vonalban.
4: Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Nos, hát az az igazság, hogy augusztus 28-án, tehát most pénteken egyrészt, igen, a Baktai Indián Klubnak lesz az 5. alkalma, de az az igazság, hogy az utolsó nyári pénteken szeretnénk a gyerekeknek kedvezni, és ezen kívül még lesz egy csodás programunk este 6 órától, ami a Disney Piknik, és ezt a kettőt fűztük össze a gyerekek számára és a családok számára. Na de az elején kezdeném, a Baktai Indián Klubba most Baktai Ervin életére szeretnénk egy kicsit fókuszálni, és az ő életének nagyobb állomásaira, és ezért a következő alkalommal festő, vagyis hát a közösségi festést fogunk tartani a gyerekek számára. Szarubai Bence vezetésével fogjuk majd elkészíteni ezt a közös képet, egy hatalmas vásznat fognak majd kapni a gyerekek, és gyakorlatilag fröcskölünk, pacsmagolunk, majd ezekből kihozunk egy közös képet. Ez délután 2-től 5 óráig fog tartani, hát játszóruha ajánlott mindenféleképpen majd. Majd ugye ezt követően 6 órától kezdődik a Disney Piknik, ami egy nagyon különleges program. Szaszák Zsolt és Zámbó Brigitta színművészek fognak Disney dalokból koncertet tartani, emellett egy kvízt is tartani ezekből a Disney mesékből. És gyakorlatilag ezt a kettőt szerettük volna összefűzni, és azoknak a szülőknek, akiknek nem férne bele a felügyelet mind a kettő programra, azoknak felajánljuk, hogy felügyeletet biztosítunk a gyerekek számára.
0: Mármint ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy ott hogy hagyjuk a gyerkőcöt biztonságban, intézni a dolgainkat, elmenni a nagyobbért, ha nem tudom, bevásárolni, vagy bármi.
4: És igen, akkor... igen.
0: Wow!
4: Pontosan. Annyit kérünk ebben az esetben, hogy uzsonnát érdemes majd csomagolni a gyerekeknek, mert abban az egy órában, ameddig a két program között van egy kis időnk, addig uzsonnázunk egyet, és a maradék időben pedig társas játékozunk.
0: De jó. Szuper. Hát egy külön-külön is tök jó program, de együtt pláne, főleg, hogy én egyébként tervezek menni a Disney piknikre, én azt ki nem hagynám, hát én sem, de hogy a kislányommal szívesen megyek. Na de nézzük meg, 5. alkalom ez már a Baktai Indián Klubban, és ahogy mondtad, közös festegetés lesz. Itt az Indián Klub, tehát ti biztosítjátok a hozzá való eszközöket, festékeket, ecseteket, bármit?
4: Így van, tehát mire megérkeztek a gyerekek, mi már minden eszközzel elő fogunk készülni.
0: De jó, és akkor bármit rá festegethetnek, a kéznyomukat, a tappancsukat, a kis cica fülét, bármit. De jó.
4: Igen, és Bence segítségével fogunk ebből egy közös alkotást létrehozni. Őnek egyébként nagy tapasztalata van ebben, már egyrészt Dunaharasztiban ő vezeti a festőkört, másrésztről pedig Szentendrén is gyermekek számára művészetet oktat, mert nagyon széles a portfóliója. Minden esetre az ő segítségével fogunk igen közös képet készíteni. Emellett egyébként a következő alkalmakon is Baktai Ervinnek az életének a főbb állomásait fogjuk bejárni. Még nem szeretnék elárulni túl sok mindent, de szeptemberben India lesz a téma például, és nagyon izgalmas, érdekes programokkal készülünk a gyerekeknek.
3: És akkor folytatódni fog még, ha jól gondoljuk, ez októberben és novemberben is tovább.
4: Így van, igen, októberben egyébként a kábolyok lesz a téma is. Novemberben a, hát most már másodszor rendezett hála adásunkkal visszatérünk az indiánokhoz.
5: De jó, tök jó. Aki nem tudná esetleg, ugye azt mondtad, hogy most is ugye tulajdonképpen Baktai Ervinhez kötődő ez a program, kapcsolódó ez a program, a festés. Miért? Nyilván most nem kérem, hogy így történelmi előadást tarts, csak hogyha valaki esetleg nem tudná, mi köze van a festészethez Baktai Ervinnek.
4: Baktai Ervin életének az első állomása az a festői pályája, vagy legalábbis hát ő festőnek készült, először a képzőművészetén, majd aztán Münchenben Hollósi Simonnál tanult, és hát ezt az első világháború szakította meg, de miután igazság szerint visszatért a háborúból, már nem ezzel szeretett volna foglalkozni, és ezután kezdett el Indiával foglalkozni és az indiai kutatásaira fókuszálni, de mégis életének egy meghatározó időszaka volt ez, ugyanis rengeteg barátsága szövődött ebben a festőiskolában Münchenben, és ezek a barátságok aztán életre szólóak voltak, és a, hát az általa létrehozott dunai indiánok törzsének is fontos szereplői voltak sokan.
5: Tök jó. Jó ezeket tudni, főleg, hogy én ugye az ő nevét viselő középiskolában jártam Dunaharasztiban, és nyilván egyébként ezt azért úgy valamennyire tudtam, de jó ilyenkor egy kicsit így
3: mindig
5: felidézni.
3: Mindig jó egy kis plusz infot találni, igen, hallani.
5: Igen. Na és akkor utána pedig ugye Disney koncert, ott lesz egy kvíz is, ugye azt mondtad, tehát hogy így akár a nagyobb gyerekeknek lehet majd egy ilyen kis extra játékos feladat.
4: Hát igazság szerint a színművészeket ezt inkább úgy szokták elmesélni, vagy legalábbis számomra így mesélték, hogy ez minden korosztály számára egy nagyon érdekes és szórakoztató kvíz, ugyanis hát lássuk be, hogy mi is tudunk kapcsolódni a Disney mesékhez, hiába nem vagyunk gyerekek.
5: Hogy ne? Én ez összeset kívülről tudom, az egyik jobb, mint a másik.
3: Mi gyerekkorunkat is körülölelte.
5: Majd fogjál vissza, Léci, ha ott leszel te is, hogy ne menjek fel a színpadra elénekelni a Mulánt, az Anasztáziát, vagy a Jégvarást.
4: Szerintem egyébként nincs az a baj, hogy igen, hogy ilyen nagy a tudásod a témában, de majd meglátjuk, versenyre fel. Minden esetre, ami fontos, hogy a Kahoot alkalmazáson keresztül történik a játék, tehát egy darab okostelefon kell majd, és ilyenkor sokan csapatokba verődnek össze. Egyébként én is úgy tervezem, hogy az indián klubos gyerekekkel egy csapatban leszünk majd, és elég egy okos telefon, azon keresztül lehet majd a válaszokat leadni, és maga az alkalmazás egyébként rögzíti a helyes választ és az időt is. És a végén ez alapján tud összeállni a rangsor, ugyanis hát lesz majd győztes is, vagy lesznek majd győztesek is.
5: És annyira remény, hogy felmehetünk énekelni a színpadra, úgyhogy én
3: nem, biztos, ezt csak, hogy énekelni
5: ezt csak mondom, hogy én ennek örülnék, bár a közönség valószínűleg nem, kevésbé. Na, visszatérve még, bocsánat, kimaradt egy kérdés, és engem nagyon érdekel, hogy az a nagy festmény, ami elkészül, hogy annak már van ötlet, hogy mi lesz a sorsa?
4: Hát egy kiállításon, igen, szeretném, hogy mindenkit majd szerepeljen, de megmondom őszintén, hogy annyira sok csodás alkotás készül az indián klubokban, hogy ennek az egésznek tervezek egy kiállítást a hálaadás során.
5: Tök jó ötlet, de jó, tök jó. Kell-e előre bárhol regisztrálni, akár az indián klubra, akár a Disney koncertre, vagy akár a helyszínen is lehet még jegyet vásárolni?
4: A helyszínen is lehet még jegyet vásárolni. Az Indian Club kapcsán én kérem a szülőket, főleg, hogyha felügyeletet is kérnek, hogy írjanak nekem e-mailt a hollókukat.dunaharaszti.hu e-mail címre, csak hogy tudjak számolni vele nagyjából, hogy hányan leszünk. Emellett jegyet kell majd vásárolni mind a kettő programra, az Indian Club az 2500 forint, a Disney Picnic 5000 forint, mind a kettőt lehet a helyszínen, hogyha pedig felügyeletet kérnek, annak nincsen plusz költsége.
5: Oké. Oké. Na, hát szuper kis program. Mondom, nekem az a tervem, hogy a Disney pikniken mindenképpen ott leszek, és akkor beszélünk majd még a következő alkalmakról, mert hogy tényleg nagyon beindult, azt azért lehet most mondani, ugye? Hogy nagyon sokan mennek a Bakta Indián Klubba.
4: Igen. Hát most nyilván nyáron volt nekünk is egy kis nyári szünetünk, hiszen sokan utaztak, de bízom benne, hogy szeptemberben folytatjuk ugyanazzal a csapattal, mert nagyon sok egyébként a visszajáró gyermek, aminek nagyon örülök, mert ugye hát talán még az elején beszéltünk is erről, hogy pont ez az egyik célja ennek, hogy egy kis közösséget is építsünk. Ezáltal minden esetre minden új érdeklődőt, vagy eddig még bizonytalan érdeklődőt sok szeretettel várunk, és hát reméljük, hogy igen, hogy ezt ugyanilyen intenzitással tudjuk folytatni.
5: Egyébként én is ugye egy-kettő már ott voltam, és nem azért mondom, de tényleg nagyon színvonalas programokat raksz össze, tehát, hogy nagyon érdemes a gyerekeknek, mert nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is egy csomó információ van. A múltkor ugye, amikor a madarakat, hát konkrétan egy kis baglyot lehet fogni, igen. Tehát, hogy ez elképesztő élmény volt. Úgyhogy köszönjük igen. szépen a szervezést. Holló Pankával beszélgettünk, a Dunaharaszti most pénteki esemény, a Cowboy Baktai Ervin, hogy van pontosan? Várjatok,
4: mert Indian Klub.
5: Indian Cowboy, köszönöm klub, illetve a Disney piknik kapcsán minden infót megtaláltok egyébként akár a Laffert Kúria oldalán, de a Baktai Ervin Indian és Cowboy kiállítás, ugye van
4: kiállítás.
5: Egy... Igen. Meg van egy zárt csoportot, illetve egy nyilvános csoport is Baktai Indián Klub gyerekeknek, úgyhogy így is megtalálható
4: van,
5: minden info. Van, köszönjük szépen, Panka, és akkor péntekre jó szórakozást kívánunk.
3: Köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm. Sziasztok!
5: Szia! No, 7 perc múlva 10 óra van, úgyhogy nekünk át kell adnunk a stafétát Karesznek, de adáson kívül értesítjük a mai nyertest, hiszen ma is odaadunk valakinek egy SKSK bérletet, 30 000 forint értékű, úgyhogy nem sokára majd csörög a telefon valakinél. Jó, úgyhogy akik játszottak, legyenek telefon közelben, mert hogy odaadjuk ezt a bérletet, igen. ugye egy éven keresztül fel lehet használni.
3: Hazai meccsekre, igen, ide az SZKSK csarnokba, de egyébként aki esetleg nem nyert, hát ne legyen szomorú, mert hogy holnap még van lehetőség játszani. Tényleg. Az utolsó napunk mondjuk, de holnap még van lehetőség, úgyhogy érdemes játszani velünk akkor is.
5: Legyen szép napotok, holnap találkozunk, tartsatok Haresszel a folytatásban.
3: Sziasztok, szép napot!

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
4: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
3: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
4: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
3: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
4: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
3: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
5: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
6: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
5: Uramisten!
6: Talán valami baj van.
5: Nincsen.
6: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
5: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 43/B.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Sok napsütésre számíthatunk, átláthatóbbá tenné a kormány a közbeszerzéseket. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, csecsemők haltak meg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám, és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A webes nyugta adatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugta adatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások. Az észak-ukrajnai Csernyihívben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros Iszlamabad egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán keletkezett, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni.
8: Időjárás.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Sávlezárás miatt lassú haladásra számíthattok az M0-ás déli szektorában, Dunaharasztinál és Szigetszentmiklósnál, az M5-ös felé vezető oldalon, vezessetek itt óvatosan. Jól lehet haladni a Csepeli út Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán is, nincs torlódás a Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál sem. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás a Gyári úton, a Csépi úton és a Petőfi utcában is. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is. Rendőri ellenőrzés zajlik a Soroksári úton az M0-ás közelében, és folyamatos a haladás a Haraszti úton és a Grassalkovics úton. Nincs torlódás Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem az 51-esen, és jól járható Kiskullacháza útjai. A második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi, sőt még a fővárosi szakasza is jól járható. Csepelen viszont sűrű a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, de jól járható a Tellerete út. A hatos úton az M0-ás közelében információink szerint zavartalan a közlekedés jelenleg. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek, óvatosan és nagyon türelmesen vezessetek a térségi utakon.
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Szép napot, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Augusztus 26-án, szerdán, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Én pedig Petró Karesz vagyok, és a mai napra is van egy csomó érdekes évforduló. Ezekkel megyünk tovább nem sokára. Hozok majd sok térségi programajánlatot. Beszélünk arról, hogy mi kerülhet a komposztálóban, mert ez nagyon fontos téma. Illetve a filmes hírek között kitérünk arra is, hogy újabb színészváltás történt a Harry Potter sorozat forgatása alatt. Részletek hamarosan, töltsétek velem a következő 5 órát!

Augusztus 26-án a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, a mai napon pedig az Izsók ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. 237 évvel ezelőtt a francia nemzetgyűlés kiadta a világtörténelmi jelentőségű deklarációt.

Újját az emberi jogokról. Az emberi jogok nyilatkozata az amerikai virginiai nyilatkozat mintájára kimondta a demokratikus alapjogokat, szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárság. Ma ünnepli 69. szülinapját az ismert svéd fogorvos és zenész Dr. Albán. 46 éves az amerikai színész Macaulay Culkin, aki elvileg hamarosan vissza fog térni majd a következő Reszkessetek betörők filmben, és egy kicsit másképp, mint ahogy megszokhattuk az első két részben. 56 évvel ezelőtt megkezdődött a White-szigeti popfesztivál, amelyen Jimi Hendrix utoljára adott koncertet. A fesztivál után még egyszer utoljára a Ronnie Scott Jazz Clubban lépett színpadra 1970. szeptember 16-án, amikor beállt az Eric Burdon and War formációba jammelni a Tobacco Road című számba. Ma ünnepli 46. szülinapját az amerikai színész, aki már James T. Kirk kapitányt is alakította a Star Trek filmekben, Chris Pine, és végül, de nem utolsó sorban ma ünnepli szülinapját a Jászai Mari díjas színész Lux Ádám is. Isten éltesse őt, hamarosan folytatjuk a további évfordulókkal.

Augusztus 26-án továbbra is a mai évfordulókkal foglalkozunk, és képzeljétek, ma van a kutyák világnapja. A kezdeményezés egy igen nemes cél érdekében jött létre. Az ötlet Colin Page író, környezetvédő, kutyakiképző, állatvédő fejéből pattant ki még 2004-ben. Az augusztus 26-i dátumot azért választotta ki, mert családja ezen a napon fogadta örökbe első kutyáját, Sheltit, amikor Colin 10 éves volt. A világnappal minden kutyát ünnepelni szeretne, felhívni a figyelmet az örökbefogadásra, a menhelyi kedvencek szomorú sorsára. Szinte lehetetlen felsorolni azt a sok különböző munkát, amiket a kutyák az embernek végeznek, és mit kapnak cserébe? Néhány jutalomfalatot és simogatást. Ennyi kell nekik csupán. Colin fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy minden kutya egyaránt értékes és szerető társ lehet. Egy dolgot viszont nem támogat és erősen elítél, a szaporítókat. Azokat a személyeket, akik önös érdekből vezérelve kisemmizik négylábú barátainkat a pénzért. A National Dog Day Foundation nevű alapítványt azért hívta életre, hogy minden egyes évben összejöjjön annyi adomány, hogy 10 000 nehéz sorsú kutyán tudjanak segíteni. Kedvencednek az a legnagyobb öröm, ha értékes időt tölthet veled. Ha pedig nincs saját kedvenced, látogass meg egy menhelyet és küldj nekik adományt. Az állatotthonok rácsai mögött élő kutyusoknál nincs hálásabb teremtmény a világon.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dal küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakhelyen Rádió FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
5: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
4: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
5: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
4: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
5: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
4: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megszüntette Taksonyon kormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határánál helyezkedő utcakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikasztóárkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondták beszédet. A műsor ezután dr. Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső ám a nyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első forduló összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
9: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vasárnap Nyíregyházán. A 4. héten egy héten később péntek szombaton összeszolgálunk egy torna, ahol a játszerények egész, a gyársport is sokat, annak a győztésével, hogy veszteségünk, illetve egy héttel később Veszprémbe megyünk, ahol ez a pillanatban találkeztek Pécs, Veszprém és Pécs.
7: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyrádió.hu. Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok.
11: Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kis Hableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Minden héten szerdán Meridian tornára várják az érdeklődőket Dunavarsányban, a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtárban. A Meridian gyakorlatok egyszerűek és mindenki számára könnyen elsajátíthatók, segítségükkel az életenergia akadálytalanul áramolhat a testben. A hagyományos kínai orvoslás 3000 éves, jól megalapozott gyógymódja ez. A gyakorlatvezető Batu Emma, a részvétel pedig ingyenes. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson pedig indul a Szent Miklós adománygyűjtő akció. A város névadójának hagyományait figyelembe véve Szigetszent Miklós város önkormányzata megbízásából gyűjtést hirdet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház, melynek célja a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítása. Az akció október 18-áig tart. A cél 12 darab speciális nyílás záró cseréje, tantermek burkolatainak felújítása, folyosó felújítása, udvari csatorna rendszer javítása, és még lehetne sorolni. Hogy hogyan lehet adományozni, azzal kapcsolatban a sárgaház.com oldalon található bővebb infót lehet átutalással, illetve a városszerte megtalálható adománygyűjtő dobozokba készpénz elhelyezésével. Az összegyűlt adományokat a Humanitás 91 közalapítvány kezeli és adja át az iskolát üzemeltető Szigetszent Miklósi tankerület számára. Minden felajánlás számít, minden segítség közelebb visz ahhoz, hogy megőrizzük ezt a több mint 100 éves épületet, és méltó környezetet teremtsünk a jelen és jövő generáció számára a tanulásra. Fogjunk össze egy jó ügyért, fogjunk össze a gyerekekért. További információ tehát a Szent Miklós adománygyűjtő akcióról a sárgaház.com oldalon olvashattok.

0: róla.
1: Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a Dunaharaszti Városnapokat. Szeptember 4-én a Laffert Kúriában este 6 órakor kerül sor az Egy év képekben című fotókiállítás megnyitójára. 19 órától pedig zenél majd a Sárik Péter Trió és Falusi Maria. Szeptember 5-én szombaton a Baktai téren délelőtt 10 órától színpadra lép majd Jack Spenót a gyerekek nagy örömére, aztán 13 órakor kezdődik az 5. Dunaharaszti táncválasztó. 19 órától színpadon a Cimbali Band, 21 órától pedig kezdődik Bárány Attila és Kollár retro diszkója. Egyébként 5-én ingyenes vérvizsgálatra is lesz lehetőség reggel 7 és déli 12 óra között, ezzel kapcsolatban bővebb információt az eseményközösségi oldalán találhattok. Szeptember 6-án vasárnap ugyancsak a Baktai téren reggel 9 órakor indul majd a 11. Haraszti futónap, szintén 9-kor kezdődik a Lecsófőző Fesztivál, immár 15. alkalommal, 10.30-tól pedig érkezik Tom Peti és barátai. 15 órától színpadon a Wall Street, 17 órától Vastag Tamás, 20 órától pedig a Punani Masszív, és még nem mondtam el minden programot, mindkét napon színes gyerekprogramokkal várják a családokat, lesz mobiljátszóház, népi fajátékok, elektromos autóvezetés, kézműves foglalkozások, a gyerekhelyszínek mellett pedig mobilfagylaltárus, vattacukros, kürtős kalácskészítő, palacsintasütő gondoskodik a gasztronómiai élvezetekről. A Baktai téren kézműves vásár, finom ételek és italok várják a város lakóit. Minden érdeklődőt szeretettel várnak tehát szeptember 4-e és 6-a között Dunaharasztin a Városnapokra. További információért látogassatok el az esemény közösségi oldalára.

0: 11 órakor hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban, a következő órában pedig az aktuális térségi programok közül válogatunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
2: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
1: Uramisten!
2: Talán valami baj van.
1: Nincsen.
2: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
1: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
3: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs Zsilinszky utca 43/B.
4: Csobbanj bele a nyárba. Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A webes nyugtadatszolgáltatásról készített oktató videót az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán dróntámadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán dróncsapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
6: Időjárás.
7: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
5: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
5: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Lakihegyradio.
8: Közlekedési infókkal megyünk tovább már is. Az Útinform szerint az M0-as autóút déli szektorában a csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávon. A 22-es kilométernél lassulásra kell számítani, a térkép szerint az M5-ös felé vezető oldalon. Az M0-as keleti szektorán az M4-es csomópontja és az Ecser-Maglód csomópont között kaszálás zajlik a belső sávon, a 43-as kilométernél lassulásra kell számítani. A térkép szerint folyamatos a haladás a Csepeli út Szigetszentmiklósi és Fővárosi szakaszán, viszont erős forgalomra számíthatok a második Rákóczi-Ferenc úton Lakihegyen. Jól lehet haladni a Gerinc úton és a Gyártelepi hévátjárónál is, de erős forgalomra készülhettek a Csépi úton a Műút közelében. Jól járható a Gyári út és a Petőfi utca is. Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is zavartalan most a közlekedés, és nem kell torlódást a számítanatok Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett sem az 51-esen. Szigetcsépen a főúton a Majosi út közelében rendőri ellenőrzés zajlik. Akár csak a Soroksári úton az M0-ás közelében, de folyamatos itt a haladás, csak úgy, mint a Haraszti úton és a Grassalkovics úton. További jó utat!
6: Lakihegy Rádió.
5: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
5: 0620 95 95 107.
8: A térségi programok közül ma is válogatunk itt a Lakihegy Rádióban, mégpedig ebben az órában. Elsőként a második Csepel-szigeti veterán találkozóról lesz majd szó. A mikrofonnál Petró Keresz, töltsétek velem ezt az órát is.

Múzeumvasút kihelyezett vágányai, retro számítógépek bemutatója, retro vidámpark, a hagyományőrző rendőrszázad bemutatója, Csepel csapszék, a Csepel autógyártmány múzeum utazó kiállítása és még nagyon sok más. A színpadon pedig Mr. Skunk és Mavrákulum Underground DJ bemutatója, valamint Kovács Barna Péter, az Arms of Apollo zenekar énekes frontembere. További információért látogassatok el vagy a sárgaház.com oldalra, vagy a miklosimúzeum.hu/veterán oldalra. A belépés díjtalan. Ez lesz tehát szeptember 15-én délelőtt 10 órától az Osan Áruház parkolójában a második Csepel-szigeti veterán találkozó.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Szeptember 16-án este 6 órakor kezdődik majd a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házban a Terror New Yorkban című előadás, mégpedig a sorsfordító napok keretein belül. 25 éve 2001. szeptember 11-én történt a World Trade Center ikertornyai elleni terrortámadás. Túlzás nélkül mondható, hogy az esemény megváltoztatta a történelem menetét. Mi történt azon a szörnyű napon, ami több mint 3000 ember életét követelte New Yorkban? Mi lett a következménye? Hogyan változott a világpolitika? És hogyan hat mai világunkra? Erről tart előadás dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Az előadás zárásaként Balog Éva, a Sziget-Szentmiklósi helytörténeti gyűjtemény pártolója meséli el személyes élményeit, azon a napon New York utcáit járta és éles szemmel fotózott. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni pedig a sárgaház.com oldalon tudtok. A belépés díjtalan. Ez lesz tehát a Terror New Yorkban című est a sorsfordító napok keretein belül, szeptember 16-án este 6 órától.

0: A boltban is csak titeket hallgatunk.
1: A Lakihegy Rádió a kedvencem.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Ez reklám volt.
2: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várta Csepel a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vettek. A program részeként a Rizmajer Szikvíz Csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésében nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket sárkányhajózás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Idén ősszel emelt angol érettségi felkészítő kurzus indul Dunaharasztin. A Tinglish nyelviskola oktatói szeptembertől kislétszámú csoportokban heti 3 kurzuson foglalkoznak majd a vizsga előtt álló diákokkal. Az alkalmak hétfőnként 4:30-tól és 6 órától, illetve szerdánként szintén 6 órától lesznek. A tanfolyam megkezdés előtt az érdeklődők egy ingyenes szintfelmérő tesztet is kitölthetnek. Regisztrálni az intézmény hivatalos telefonszámán és e-mail címén keresztül lehet. További információk a www.tinglish.hu weboldalon olvashatók. Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző Szigetszent Miklósia két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével 4 olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátetten, az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárddal és a már korábban bejelentett Demeter Leventével együtt a szakember szerint több opciójuk lesz, és jól tudják majd variálni a csapatot.
8: Egy volt, aki tavaly is csapattagja volt, egy kiújjon a katásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jön haza, két évükként tanult, egyetemisták, és azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonárd, a másik Szehoszki Attila, a harmadik Remete Levente, egyedik Csícsei Gergő.
7: Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Duna Varsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az ötödik percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Olik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Szigetszent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárga ház.com oldalt. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. Szeptemberben is várt titeket a Nem Csak Jazz Club Szigetszed Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, mégpedig 18-án este 19:30-tól. Színpadon Kertész Erika és zenekara. Kertész Erika énekesnő szóló karrierje mellett az AK Avenue Jazz zenekar alapítója, mely formációval már kétszer is játszott a klubban. Eddig 6 nagy lemeze és számos kis lemeze jelent meg, melyeken nem csak énekesnőként, hanem dalszerzőként és szövegíróként is megmutatkozott. A két magyar nyelvű Pillanat és 7 milliárd történet című megjelent albumuk dalait hallhatjuk ezen az estén. Színpadra lép majd az Antal Gábor trió és Dósa Szerina is. A 2016-ban klasszikus és jazzzenei tanulmányokat folytató zenészekből alakult, sokszorosan díjnyertes Antal Gábor trió mára a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen színfoltjává vált. Eklektikus és innovatív zenéjükben egyaránt felfedezhetők a fusion, a modern mainstream és a smooth jazz hatásai, ahol a rockzene dinamikája a tradicionális zongora trió hangulatával találkozik. A klasszikus igénnyel megalkotott kompozíciók a spontán improvizációval vegyülve alkotják a zenekar egyedi stílusát. Az est vendége pedig a kiváló énekesnő Dósa Szerina lesz majd. Mindez tehát a Nem Csak Jazz Klubban szeptember 18-án este 19:30-tól a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. További információért keressétek a sárgaház.com oldalt.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Laki Hegy Rádióban. Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban pedig szeptemberben újra vár titeket a Baba Mama Klub, minden kedden 9.30 és 11.30 között. Az első őszi alkalomra szeptember 15-én kerül majd sor, a szeptember 22-i alkalmon pedig Anna Bábos Mesekuckó foglalkozás vár titeket, vagy pedig Tóth Anna előadó művésszel. Szeptember 29-én pedig Helen Doron angolóra bemutató lesz majd, a vendég Baros Edit nyelviskola vezető lesz majd. Várnak szeretettel minden gyeden vagy gyesen otthon lévő anyukát gyermekeikkel együtt Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A klub keretein belül pedig a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat, tanácsadást kínálnak, és egy kis kötetlen beszélgetés mellett lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek játszani és barátkozni. A csatlakozási lehetőség folyamatos. Minden további információt megtaláltok a Sziget-Szent Miklósi Baba Mama Klubbal kapcsolatban a sárgaház.com oldalon.

0: Délben hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig egy zöld témát hozok majd nektek. Kiderül, hogy mit szabad rátenni a komposztálóra, és mit nem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
5: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki. A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és a szükséges kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor, te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk, estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Tragédia történt Szegeden, egy kisgyerek kiesett az ablakon, már nem lehetett rajta segíteni. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A végleges forgalmi rend augusztus 28-án lép életbe. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
9: Időjárás.
10: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Hallgassátok meg a legfrissebb közlekedési infókat itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorában a csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávon. A 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. A térkép szerint az M5-ös felé vezető oldalon. A csepeli út Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán folyamatos a haladás, de az M0-ásnál rendőri jelenlétre készülhettek. Folyamatos a haladás a Kántor úton és a Gerinc úton, a Gyártelepi Hévát járónál, a Csépi úton, Gyári úton és a Petőfi utcában is Szigetszentmiklóson. Nincs fennakadás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton sem. A Soroksári úton az M0-ás közelében rendőri ellenőrzés zajlik, de folyamatos a haladás a Haraszti úton és a Grassalkovics úton is, valamint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. Szigetcsépen pedig szintén rendőri ellenőrzés zajlik a főúton a Majosi út közelében. További jó utat kívánok mindenkinek, nagyon-nagyon türelmesen és óvatosan közlekedjetek a térségi utakon.
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Helyben vagyunk, a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban augusztus 26-án, a mikrofonnál Petró Karesz, hamarosan pedig arról beszélünk majd, hogy mit szabad és mit nem szabad a komposztálóba tenni. Ezen kívül lesz majd egy Dunaharaszti zenés program ajánlatom is. Töltsétek velem ezt az órát!

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy említettem nektek, a helyben történő komposztálás az egyik legzöldebb dolog, amit a környezetünkért tehetünk, de sokszor vitatárgya, hogy mi kerülhet a komposztálóba. A következő háztartási hulladékokat nyugodt szívvel bedobhatjuk a komposztálónkba. Zöldségek, zöldségmaradványok, tisztítás után keletkezett melléktermék, vagy fogyasztásra már alkalmatlan zöldségek. Gyümölcsök, gyümölcsmaradványok, héj, csutka, vagy fogyasztásra már alkalmatlan gyümölcsök. Tojáshéj magas kálcium tartalma miatt lassan bomlik le, ezért összeszúzva tegyük a komposztálóba. Mehet még a kávézac, gyógynövények, fűszerek és szálas tea. Főtt ételmaradékok, tejtermékek, hús és kenyér, ezek otthoni komposztálása nem javasolt, kezelésük ipari méreteket igényel, valamint odavonzhat olyan nem kívánatos élőlényeket, mint a rágcsálók, ragadozók. A déli gyümölcsök héja tartalmazhat vegyszereket, így ha teljesen biokomposztot szeretnénk gyártani, ezt hagyjuk ki, mindazonáltal elenyésző mennyiségben nagy kárt nem okozhat. Ne tegyünk viszont a komposztra fáradt olajat, olajos készítményeket és értelemszerűen semmilyen nem lebomló háztartási hulladékot, például műanyagot, fémet, üveget, stb. Innen folytatjuk a témát nem sokára.

Témánk itt a Delelőben, hogy mi kerülhet a komposztálóba. Teafilter. A híresztelésekkel ellentétben ne dobjuk a komposztra, még a gyártók javaslatára se. Sajnos a filter biológiailag nem lebomló műanyag szálakat tartalmaz. Bölcsebb ezért a filteres teafogyasztását is kerülni, mivel a mikroműanyagok forró vízben kioldódnak, amit a teával együtt elfogyasztunk. Kevés kivétel persze van a piacon. A filteres teák helyett válasszuk inkább a szálas teákat, a kimért gyümölcs teákat vagy gyógynövényeket, amelyeket csomagolásmentesen is beszerezhetünk, és kiázás után nyugodt szívvel dobhatunk a komposztálóba, írja a Grindex. Minden kerti hulladék komposztálható, ám néhány egyszerű szabályt érdemes betartanunk, ha azt szeretnénk, hogy a folyamat eredménye tápanyagdús növényi trágya legyen. Az egyik ilyen szabály, hogy a rétegezés során törekedjünk a szén és a nitrogén megfelelő arányának a kialakítására, segítve ezzel a szerves anyag átalakulását végző mikroorganizmusok munkáját. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a komposztnak egyaránt tartalmaznia kell zöld és barna hulladékot, a komposzt éréshez szükséges továbbá víz és oxigén. A zöld kerti hulladék képviseli a nitrogéndús komponenst a keverékben, ide tartozik a frissen nyírt fű, gyomok, elszáradt virágok, visszavágott lágyszárúak, lehullott gyümölcsök, stb. Ha a felmagzott gyomokat, növényi szaporítószereket helyezünk a komposztálóba, előfordulhat, hogy az érett komposzt felhasználása után kicsíráznak új helyükön.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
4: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
5: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
4: És igény szerint otthonába szállítjuk.
5: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
4: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
5: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Az RIS Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az RIS Nonprofit Kft. Vezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
8: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az RIS Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
7: Megváltozott a forgalmi rend Dunaharaszti és Soroksár határán. A két település korábbi egyeztetéseinek értelmében a behajtani tilos tábla a Dr. Posta Sándor utcából a Szekér utcába került. Az új közlekedési irányra négy tábla is figyelmeztet, amelyeket a főútra, a Jendrassy-György utcába, a Jókai utcába, valamint az Ötvös utcába helyeztek ki. A nemrég életbe lépett intézkedés elsősorban az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élőket érinti. Az érintett szakaszon kizárólag az ott lakók haladhatnak át, őket a járőrök lakcímkártyával igazoltatják. Azok, akik reggel 6 és 9 óra között érkeznek Budapest felől, korlátozás nélkül tovább hajthatnak a Szekér utcáig. Szeptember 25-ig tart a Lidl áruház építéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása Százhalombattán. A munkálatok miatt szakaszos félpályás útlezárásokra kell számítani a Bersenyi Dániel utcában, a Csokonai utcai kereszteződésnél, valamint az Olajmunkás utca egy részén. A Százhalombattai polgármesteri hivatal a közlekedők fokozott figyelmét és türelmét kéri. Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte egyetemek, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresnivalója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Helyben vagyunk, a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A Dunaharaszti Városnapok megnyitó napján különleges ínyességnek ad teret a Laffert Kúria, egész pontosan szeptember 4-én pénteken. Este 6 órakor egy év képekben címmel Tóth Gábor, a Dunaharaszti Online fotósa, szerkesztője mutatja be az elmúlt esztendő jellegzetes pillanatait. 19 órától pedig kezdődik Falusi Mariannal és a Sárik Péter trióval a Jazz Kívánság műsor magyarul. Azaz a legnagyobb magyar slágerek jazzes feldolgozásai. A Sárik Péter trió és Falusi Marian már több mint 100 óriási sikerű előadást adott ezzel a produkcióval. Eddig 3 lemezük jelent meg, melyekben kizárólag magyar dalok hallhatók. A csapat az elmúlt évtizedek legnagyobb hazai slágereiből válogatott és dolgozta át a saját stílusára. A Jazz Kívánság műsorestek igazi örömkoncertek, ahol a közönség együtt énekel a zenekarral, és a hangulat olyan, mint egy jó házi bulin. Falusi Marian és a Sárik Péter trió Jazz Kívánság műsor magyarul című este tehát szeptember 4-én pénteken este 7 órakor kezdődik majd Dunaharasztén a Laffert Kúriában. Jó szórakozást hozzá!
1: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue,

helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és egy fontos információ jelent meg a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár közösségi oldalán. A Víztükör színjátszó csoport várja ugyanis a játszani, közösségben alkotni vágyó gyerekeket. Drámajáték, improvizáció, önismeret, csapatmunka és nem mellesleg beszédtechnika. Ha kíváncsi vagy, szeretsz játszani, fejlődni és csapatban dolgozni, akkor várnak téged is. Az első órák szeptember 8-án kedden zajlanak majd. A kis csoportban 3., 4., 5. osztályosok, a nagy csoportban pedig 6., 7., 8. osztályosok vesznek majd részt. Csatlakozni pedig november végéig lehet. A helyszín pedig a Dunavarsányi Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. A foglalkozás vezető Németh Emília, akinek elérhetőségeit megtaláljátok az intézmény közösségi oldalán, mint ahogy a fontos információkat is a Víztükör színjátszó csoporttal kapcsolatban.

0: 13 órakor hírösszefoglalóval megyünk tovább itt az FM 107 egészen, hamarosan pedig hozom nektek az aktuális filmes híreket.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán a Mi Hazánk, Marti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a.
5: Időjárás.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorában a csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávon. A 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki, a térkép szerint a Szeged felé vezető oldalon. Nincs fennakadás a csepeli úton, de erős forgalomra számíthatok a második Rákóczi-Ferenc út Lakihegyi és Fővárosi szakaszán egyaránt. A Kántor út, Gerinc út és a Gyártelepi Hévát járó jól járható. Nincs fennakadás a Csépi úton, a Gyári úton és a Petőfi utcában sem. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, a Soroksári úton, Haraszti úton és Grassalkovics úton, illetve az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett. Ezen kívül Szigetcsépen a főutcában a Majosi út mellett rendőri ellenőrzés zajlik. Csepelen erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában, de úgy tudjuk, hogy folyamatosan lehet haladni a Tellerede úton mindkét irányban, és folyamatos a haladás a 6-os úton az M0-ás közelében is. Bármerre is jártok, türelmesen és nagyon óvatosan közlekedjetek. További jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok!
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Filmes, mozis hírekkel foglalkozunk ebben az órában itt a Lakihegy Rádióban augusztus 26-án. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Beszélünk majd arról, hogy újabb színészcsere történt a készülő Harry Potter sorozatban, annak is a második évadában, illetve kiderül, hogy milyen filmeket láthattok a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban.

0: FM 107.
1: Boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg, boldog leszek levegő ki, boldog leszek levegőbe, boldog leszek levegő ki, boldog leszek, nézd csak meg.
2: Azt mondják, szedjek Rivotrilt, vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Még a végén bebizonyosodik, hogy él a sötét varázslatok kivédése tárgy átka, ami már is új tanár kezébe kerül. Csak nemrég jött a hír, hogy az HBO készülő Harry Potter tévésorozata megtalálta a második évad egyik legfontosabb új szereplőjét. Nicholas Hoult kapta a Gilderoy Lockhart professzor szerepét, aki Harry második roxforti tanévében veszi át a sötét varázslatok kivédése tárgy oktatását. A karakter J.K. Rowling második regényét feldolgozó Harry Potter és a titkok kamrája cselekményének kulcsfigurája. A Deadline jelentése szerint azonban Holt már is visszalépett, mivel nem tudta összeegyeztetni a forgatásokat korábbi elköteleződéseivel. Kit Harringtontól nem idegen amúgy a szerep, mivel ő keltette életre hangjával a Harry Potter The Full Cast Audio Editions hangos könyvekben. Az HBO tervei szerint az új széria minden egyes évada egy-egy könyvet vesz majd alapul, így pedig egy sokkal részletesebb és hűségesebb történetmesélésre nyílik lehetőség, olyan szereplőket is bemutatva, akik eddig lemaradtak a képernyőről. Az új Harry Potter 10 évig uralhatja a streaminget, és idén karácsonykor meg is kapjuk első roxforti leveleinket. I wish I-

A Delelőtt most filmajánlóval folytatjuk. A Sziget-Szentmiklósi Nádasdi moziban ma délután 5 órától még megnézhetitek a Moxi Cica Nagy Utazása című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 19 órakor pedig kezdődik majd az Oak Street vége, a főszerepben Anne Hathaway-jel és Ewan McGregorral. Ez a film 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Lehetetlen, mégis megtörténhet. A meghökkentő látványvilágú, izgalmas film nagyon hitelesen mesél arról, ami igazából elég valószínűtlen. Hogy egy békés amerikai kisváros békés családja, maguk sem értik miért és hogyan, házastól, kertestől, autóstól visszacsúszik az időben vagy 100 millió évet, és ott, ahol a szép autó parkolt, egyszer csak dinoszauruszok jelennek meg, és a négytagú család kénytelen egészen új dolgokat megtanulni. Erről szól tehát az Oak Street vége című akciófilm. Ha további információra vagytok kíváncsiak az aktuális filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nádasdifilmszínház.hu oldalra. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Néha úgy érzed, nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e? Akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
8: Fogászati ellátás stresszmentesen.
9: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
8: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk.
9: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja Önt rendelőnkben.
8: Az Önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
9: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
8: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
9: www.sarokvilla.hu
8: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tímea rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az ügyfélkapu plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
11: Egyszerűbb és környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat. Hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
10: Elkezdődött a horgásztábor Szigetszentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Szigetszentmiklóson, a május 1-i sétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program. Is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
12: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra hoztuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Üldekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillanatban. csapathoz is, hogy azt is megnézzük.
10: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosár csapata. Az NB1-ből kieső ám a nyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Duna Varsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Hollik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

filmes hírek itt a Lucky Hegy Rádióban. Megszokhattuk, hogy a brit filmipar és Hollywood időről időre újabb Jane Austen feldolgozással rukkol elő. Az Ang Lee féle 1995-ös Oscar-díjas Értelem és érzelem Emma Thompsonnal és Kate Winslettel magasra tette a lécet, ám Georgia Oakley új feldolgozása nem ennek meghaladására vállalkozik. Oakley vállalkozásának egyetlen határozott szándék volt a motorja, egy merőben új nemzedéknek szeretné bemutatni Jane Austen időtlen klasszikusát. A brit rendező, akit a szakma és a közönség korábban a BAFTA-díjas Blue Jean című drámáért ünnepelt, nem újabb kosztümös adaptációt akart forgatni, hanem egy olyan modern, mélyen átélhető történetet mesél, amely szándékai szerint mélyen rezonál a mai közönséggel. Oakley, mint a Deadline-nak elmondta, bizonyos női tapasztalatok és a testvéri kötelék újraértelmezésére vállalkozott. A történet érzelmi feszültsége a két Dashwood lány, akiket Daisy Edgar Jones és Esme Creed Miles alakít, elszakíthatatlan kapcsolatából táplálkozik. A társadalmi elvárások és az anyagi kiszolgáltatottság szorításában próbálják megőrizni méltóságukat, így olyan univerzális női sorsokat élnek meg, amelyek ma is épp olyan aktuálisak, mint 200 évvel ezelőtt Austen korában. A film hazai bemutatójára idén november 5-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az ezredforduló utáni időszak egyik népszerű romantikus vígjátéka volt a Matthew McConaughey és Kate Hudson főszereplésével készült Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt. A 2003-ban bemutatott romkom 50 millió dolláros költségvetés mellett közel 180 millió dollárt termelt, ami nem rossz eredmény ebben a műfajban, különösen úgy, hogy a kritikusok rendesen lehúzták a forgatókönyve miatt. Hollywoodban mostanában divat lett felmelegíteni a 2000-es években népszerű franchise-okat, úgyhogy a Variety szerint most készül a Hogyan veszítsünk el egy pasit 10 nap alatt folytatása is. A lap szerint a Paramount már nekiállt fejleszteni a filmet, viszont még csak a munkálatok legelején járnak, jelenleg a forgatókönyvírót keresik. Viszont Hudson már is csatlakozott a projekthez producerként, ebből pedig egyenesen következik, hogy akár szerepelhet is a filmben. A készítők nyilván azt szeretnék, hogy a színésznő és Matthew McConaughey is játsszák el ismét az első filmben életre keltett karaktereiket. McConaughey a 2000-es években főleg romantikus filmekben szerepelt, és egy idő után annyira elege lett a zsánerből, hogy később szándékosan nem vállalt ilyen munkákat.

0: Egy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat. Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Vezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
6: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A város képviselőtestület az Aries Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fújt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
5: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szent Miklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szent Miklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
6: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
5: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szent Miklóson, a május 1-e sétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élmények növényekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
7: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
5: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibar és a Strond is fellépett.
4: Időjárás.
5: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
8: Ezek itt a legfrissebb közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalom korlátozás ideje alatt a MÁV Volán autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A munkaterület közelében fokozott figyelemmel a kihelyezett közúti jelzéseknek megfelelően a sebességkorlátozások betartásával közlekedjetek. Az Útinform szerint az M0-ás autóút déli szektorában a Csepeli szakaszon takarítást végeznek a belső sávon. A 22-es kilométernél több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki, a térkép szerint a Szeged felé vezető oldalon. Folyamatos a haladás a Csepeli út Sziget-Szent Miklósi és Fővárosi szakaszán, nincs fennakadás a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki, Lakihegyi és Fővárosi szakaszán sem, és jól lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, csak úgy, mint az 51-es Dunavarsány, Majosháza és Áporka melletti szakaszán. További jó utat mindenkinek!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Szép napos időt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Augusztus 26-án, szerdán, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál pedig Petró Karesz, és hamarosan két programajánlattal megyünk majd tovább. Elsőként a Tököli Városnapról lesz majd szó. Tartsatok velem!

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. Szeptember 26-án szombaton titeket is szeretettel várnak a Tököli Városnapra. Ráadásul ez lesz a 25 éves jubileumi évforduló. Lesz majd szüreti felvonulás, vidám hangulattal, a felnőttek különböző finom borokat kóstolhatnak, lesznek majd színes programok kicsiknek és nagyoknak egyaránt egész nap. Élő koncertekkel és fergeteges hangulattal várnak mindenkit a szervezők. Lesznek vidám gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, játékok, ugrálóvár és még nagyon sok meglepetés. De mert persze finom ételek, frissítő italok és különleges finomságok várnak mindenkit. A helyszín a Tököli Lovaspálya. Ez lesz tehát szeptember 26-án szombaton a Tököli Városnap. További információért látogassatok el a tököl.hu oldalra.

folytatjuk a Delelőt itt a Laki Hegy Rádióban. Szeptember 17-én csütörtökön este 6 órakor kezdődik majd a Dunaharaszti Városi Könyvtárban Tóth Krisztina és Markó Róbert A lány, aki nem beszélt című előadása, mégpedig az Aranyszamár Színház előadásában. A program ingyenes, de regisztrációs jegyhez kötött, amely személyesen a könyvtár nyitvatartási idejében igényelhető. Az érdeklődőket 11-től 99 éves korig várják szeretettel. Ennek a programnak a szereplői egyébként rendszeres vendégei a Dunaharaszti Városi Könyvtárnak, de mostani előadásukkal más korosztályt szólítanak majd meg. Ez lesz tehát A lány, aki nem beszélt című előadás szeptember 17-én csütörtökön este 6 órától a Dunaharaszti Városi Könyvtárban. A további információra vagytok kíváncsiak, látogassatok el az intézmény közösségi oldalára. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Itt a Laki Hegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább, a következő fél órában pedig elárulom majd, hogy milyen időre számíthatunk az előttünk álló napokban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ám hogy nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: fér, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az RIS Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az RIS Nonprofit Kft. Vezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
6: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az RIS Nonprofit Kft-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
5: Nagy sikert aratott idén is a Rock Sziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rock Sziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 23.59 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristófés zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám Kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibar és a Strond is fellépett. Ebben a hónapban is szervez közösségi sétát Dunavarsányban az Élethajó értékőrzőháló. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Meggyesi Melinda rádiónknak elmondta, hogy a nyár végi alkalmon ismét fogadnak játékokat és egyéb felajánlásokat a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak.
7: Minden hónapban vannak közösségi séták, általában csütörtöki napra esnek, 6 órától indulnak Dunavarsány is környékén. Minden hónapnak van egy tematikája. Augusztusban gyűjtjük továbbra is a kórházban lévő gyerekeknek az ajándékokat, tehát ott is egy ilyen gyűjtő csomópont lesz, illetve kövekre szeretnénk kedves üzeneteket rajzolni, egy szív alakú nagy követ szeretnénk ilyen, és mindenkinek, amit úgy érzi, hogy erőt ad és segít neki, egy kedves üzenetet ráírni vagy rárajzolni.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szent Miklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt augusztus 26-án, továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban. Ma délután pedig már naposabb időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Többfelé lesz élénk az északi-északkeleti szél, 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé lesz élénk a keleti dél-keleti szél, ugyanakkor északkeleten az északias szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz majd a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 29-36 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Innen folytatjuk nem sokára az aktuális orvos meteorológiai infókkal.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok a Lakihegy Rádióban, ma pedig időjárási front nem lesz felettünk, de a hidegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A szelesebb tájakon tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok, az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fontos, hogy ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk ugyanis. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen, de helyenként a nagyobb magas szintet is elérheti. A parlagfű virágporára allergiásoknál már jelentkezhetnek az allergiás tünetek, úgy mint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés.

0: Ez volt mára a Delelő itt a Lakihegy Rádióban. Köszönöm szépen a mai figyelmet. Az elmúlt 5 órában Petró Kereszt hallhattátok, a hírek után pedig Hajnival rádiózhattok egészen este 7 óráig. Holnap várlak titeket ugyanitt, ugyanezekben az órákban. További szép napot és kellemes zenehallgatást mindenkinek a Lakihegy Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
3: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
2: Uramisten!
3: Talán valami baj van.
2: Nincsen.
3: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
2: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs-Zsilinszky utca 43/B.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, 3 fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
8: Időjárás.
9: Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Északa 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató 25 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Kellemes szép szerda délutánt kívánok, Szendi Hajni vagyok, és már is közlekedünk itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklós térségében ma reggel baleset történt az M0-ás autóúton, az M1 felé vezető oldalon. A forgalom egy sávra szűkült, több kilométeres torlódás alakult ki. A baleset után a forgalom fokozatosan javult. A térségben nincs jelenleg teljes útzár, Lakihegy és Szigetszent Miklós főbb útvonalait ilyen most nem érinti. Lakihegyen az 5101-es úton, különösen az M0-ás csomópontja és a Mossányi út környezetében élénk forgalomra kell készülni. Szigetszent Miklós belterületén a második Rákóczi-Ferenc út és az M0-ás felhajtó környéke terhelt ezekben az órákban. Halásztelek felé és Halásztelek irányából az 5101-es úton sűrűbb a forgalom. Tökölés Szigethalom irányából Szigetszent Miklós felé több a jármű, most lassabb a haladás. Aki az M0 helyett kerülőt választana, számoljon azzal, hogy nagyobb terhelés miatt a környező főutakon könnyen kialakulhatnak lassulások. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
8: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
10: Ez a Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk itt a 107 egészen 2026. augusztus 26-a van. Tele vagyunk itt 26-osokkal. Számisztikával foglalkozóknak biztos jelent ez valamit. Szerintem csak szimplán jól hangzik. Isten éltesse az Izsókat és a Natáliákat. Pecskó Ági helyett velem rádiózhattok ma is egészen este 7-ig, remélem ez így is lesz, hamarosan természetesen majd jönnek a térség hírei, információ és programok, de köszöntjük a névnaposokat is.

Jó helyben vagyunk, irány Duna-Varsány, ahol ismét megérkeznek hamarosan a szűrővizsgálatokra alkalmas kamionok. Szeptember 5-én és 6-án reggel 8-tól délután 4-ig várják a Tündérország bölcsődével szembeni rendezvényterületen azokat, akik szeretnének tenni az egészségükért. A szakorvosok mintegy 50 féle átfogó vizsgálatot végeznek el, köztük teljes testanalízist, allergiatesztet, koleszterin és vércukorszint mérést. A hivatalos tájékoztató szerint a szűréseken kizárólag azok vehetnek részt, akik Duna-Varsányi lakcímkártyával rendelkeznek. A kamionok naponta maximum 112 fő befogadására és ellátására képesek, emiatt arra kérik a jelentkezőket, hogy lehetőleg minél hamarabb érkezzenek meg a helyszínre. További tudnivalók a település Facebook és weboldalán érhetők el.

0: Ez a Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, sétáljunk egy jót, hiszen közösségi sétát szerveznek Dunavarsányban az Élethajó értékőrző háló tagjai. Az érdeklődőket ezúttal augusztus 27-én csütörtökön este 6 órától várják majd. Medgyessy Melinda rádiónknak azt mondta, hogy a nyár végi alkalom ismét egy jó időpont arra, hogy játékokat, felajánlásokat is fogadjanak a kórházban élő gyermekek számára. A jótékonysági szervezet megálmodója hozzátette, ősszel elkezdenek meleg ruhákat is gyűjteni a rászorulóknak, illetve a kisállatoknak is. Szóval, ha valaki szeretne segíteni, akár augusztus 27-én is megteheti.
1: Oh, that

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elkezdődött a horgásztábor Szigetszent Miklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Szigetszent Miklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
6: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Ürzekről, rókáról fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is legyünk el a pillanat.
5: Az online ügyintézés előnyeire hívta fel a figyelmet Dunaharaszti városvezetése. A környezettudatosság jegyében érdemes papírmentesen lebonyolítani a levelezést a polgármesteri hivatallal. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, hogy a DÁP alkalmazáson és az Ügyfélkapu Plusz felületen keresztül egyszerűbben lehet nyomon követni az ügyeket. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa hozzátette, az elektronikus dokumentumok jobban visszakereshetők és tárolhatók, mint a hagyományos papír alapú iratok.
7: És környezettudatosabb és papírmentesebb, hogyha az ügyfélkapunkon keresztül kapjuk meg a hivatalos okiratokat, nem csak okiratokat, hanem egyáltalán iratokat. Hivatali levelezés, ez lehet bármi, ami az önkormányzattal kapcsolatos, és nem beszélve arról, hogy utána is lehet keresni, ugye ezeket le lehet menteni a tartós tárba, ha szeretnénk, hogy ne vesszen el az adott dokumentum.
5: A szokásosnál jóval több edzőmérkőzéssel készül a következő szezonra a BKG Prima Akadémia férfi kosárcsapata. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző miklósiak a következő héten a Pénzügyőr és a Nyíregyháza ellenfelei lesznek, majd már légiósukkal, Dean Reiberrel kiegészülve két tornára is ellátogatnak. A Tiszaújváros és Veszprémi hétvégéket követően, ahol két-két találkozót játszanak le, eredetileg a TF Budapesttel játszanák az utolsó felkészülési találkozót, ám mivel kiderült, hogy a két együttes rögtön az első fordulóban összecsap, ezért ott vélhetően új ellenféllel szervezi le a mérkőzést a BKG. Dr. Nagy Ágoston a klub vezetőedzője elmondta, szeretnék jól beépíteni az újakat, és a sok mérkőzés a versenyt is elősegíti, hiszen a fiatalok most mutathatják meg, hogy érdemesek a játékpercekre.
8: Jövő héten pénteken Pénzügyőrhöz megyünk egyszerűen, vasárnap Nyíregyházán. A negyedik egy héten egy héten később péntek szombaton a Tiszaújvárosban egy torna, ahol a játszerénnyel kezdünk, és utána a Tiszaújváros kassa, a gyársport is csapat, annak a győztesével, a veszteségével, hogy szeretnénk jártunk, illetve egy héten később Veszprémben megyünk, ahol ebben a pillanatban Novelgertek, Pécs, Veszprém és Pécs.
4: Még több hír egy helyen.
0: Lakihegyradio.hu. Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biedermann Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 000 példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Augusztus 26-a van, ma ünneplik névnapjukat az Izsók és a Natáliák. Az Izsó egy régi magyar személynév, amely az Izidor rövidüléseként alakult ki. Az Izidor pedig görög eredetű, és az a jelentése, hogy Ízisz ajándéka. Magyarországon ritkán adott keresztnév az Izsó, így viselői igazán különlegesnek érezhetik magukat. A Natália latin eredetű név, az a jelentése, hogy születésnap vagy a születés napja. A keresztény hagyományban különösen szép jelentéssel bír, hiszen a karácsonya Jézus születésével is kapcsolatba hozható. A Natália név a mai napig közkedvelt választás a szülők körében, sok nyelvben hasonló formában is használják. Érdemes megemlíteni néhány híres név viselőt. Itt van Natalia Oreiro, uruguayi énekesnő, színésznő, a latin-amerikai telenovellák rajongóinak nagy kedvence. A sportvilágában ott van Natalia Isenko, az olimpiai bajnok orosz szinkron úszó, és ott van Nagy Natália is, Nagy Bandó András lánya, aki szintén hát a színpadon szerzett magának hírnevet, még annó a Lárpullá.

kávézunk a folytatásban, és most itt a mennyiségen lesz a hangsúly. Igazándiból a családban nálunk két történet is van itt a kávé hatásaival kapcsolatban. Az apukám az egyik családtagnál dolgozott, segített neki ilyen hideg burkolásban, és ők akkor tértek haza több év után Jemenből, és hoztak mindenféle kávékat, és folyamatosan főzték a kávét, aput kínálták, apu pedig elfogadta, mert hogy borzasztóan finom volt, és hát ugye ez még a rendszerváltás előtti időszakban volt, hogy közvetlenül utána nem sokkal, nem is az a lényeg, tehát jemeni kávét nyilván az ember nem sűrűn ívott Magyarországon, lehet a kis kotyogó lese főzte volna. Na mindegy, és akkor apu azért úgy szépen úgy eliszogatta a nem is tudom 6-8 kávét ebből a brutál elős jemeni kávéból, és hazajött, és mondta, hogy nem érzi valami magát, valami túl jól, zsibbad a karja, meg szóval nincs jól, és akkor mondta anyja, hogy na jó, akkor mennek be a kórházba, és emlékszem, hogy egy ladánk volt egyébként, és azzal próbáltak elindulni, de a lada úgy döntött, hogy nem viszi őket a kórházba, mire apukám ilyen fél infarktos tünetekkel, még arra is emlékszem, hogy fehér kötött pulóverben elkezdte tolni az utcán a kocsit, tehát hogy beinduljon. Anyukám meg teljes kétségbe esve próbálta adni ott a gázfröccsöket. Egyébként eljutottak a kórházba, nem volt szerencsére semmi baj, ezt még ennyi év után is jó hangosan lekopogom, de hát a lényeg ugye a kávé túladagolás volt, és hát az ember nem tanul mások hibájából, én dettó ugyanígy jártam, egy egyetemista koromban úgy döntöttem, hogy ilyen nyári munkára el fogok menni egy céghez, és akkor ami bevétel jön, abból meg majd elmegyünk nyaralni. És nem mondom ki a kávés cégnek a nevét, az volt a lényeg, hogy ők akkor találták azt ki, hogy mi lenne, ha nem ilyen vákumos csomagolásban adnák a kávét, hanem lenne középen egy szelep, de hogy az emberek ne azt higgyék, hogy a vákumzáró szelep az egy hiba, és fogdossák a kávét, és puha, és emiatt nem veszik meg, ezért ilyen beöltözve a cég ruhájába, ilyen kis fityulába, meg mindenbe, mentünk a barátnőmmel boltról boltra, és aki bejött a boltba, attól mindig megkérdezte a Jutka barátnőm, hogy jó napot kívánok, megkínálhatom egy finom kávéval, szóval így ez ment, és abban az időben ilyen őrlős kávé, darálós kávéfőző nem nagyon volt még forgalomba, nekünk ezzel kellett menni tényleg szanaszét, folyamatosan kóstoltattunk, és annyira bejött nekem ez a dolog, hogy én is állandóan kóstoltam a kávét, és ugyanígy jártam, mint apu, hogy nem is tudom hány kávét megittam, teljesen rosszul lettem, haza kellett menni, olyan szívdobogásom volt, hogy nem győzte anyukám ittatni velem a tejet, illetve vizes ruházni. Tehát azért az ember tanuljon ezekből a dolgokból. Szerettem volna ezeket elmesélni, hogy tényleg senki ne essen ebbe a csapdába, mint mi családilag, hát lehet a Szendi család ilyen kávé túladagolós. Egyébként apukámnak volt gombamérgezése is, de majd ezt egyszer elmesélem egy másik adásban. De azért is beszélek erről, mert hogy vannak tünetek, amelyek azt mutatják, hogyha túlzásba vittük a kávét, és ezt mindenféleképpen azért szeretném elmondani. Az egyik például az, hogy ha sok kávét iszunk, akkor egész egyszerűen gyakori nálunk a szédülés, tehát erre figyelni kell. A napi koffein mennyiség körülbelül 130 és 300 mg, ami körülbelül 1-2 csésze kávénak felel meg. Ennek a duplája körülbelül 6 csésze kávé, amiben legalább 600 vagy annál több a koffein, az már nagyon komoly tüneteket okozhat. Egy kutatás kimutatta, hogy a túl sok koffein gátolja a vér-vér áramlását, és az agyban történik mindez. Emiatt van a szédülés. A koffein nem csak az agy vérellátásában okozhat problémát, de a vércukorszintet is felboríthatja, ami szintén hirtelen jött rosszul léttel, szédüléssel, nagyon ritkán ájulással is járhat, tehát ne ígyunk 6 kávét. Aztán a másik, hogy ideges eredetű izzadásunk van. A koffein egy idegrendszer stimuláló anyag, amely serkenti a szívműködést, és növeli a pulzusszámot és a vérnyomást, ettől nyilván élénkebbek leszünk, jobban tudunk koncentrálni. Hátulütője azonban, hogy túlzott bevitelek következtében egyfajta függőséget és intoleranciát okoz, így pozitív tulajdonságait kevésbé érezzük, ellenben a serkenti a kortizol és az adrenalin felszabadulását, ami ideges eredetű tüneteket okoz, tehát nem találjuk a helyünket, idegesek vagyunk, izzadunk. Gyomorégés, hasmenés, ez is jelezheti, ha túl sok kávét iszunk, a kávé csersav tartalma miatt hatással van a gyomorsav termelése, ezért a túl sok kávé vagy így gyomorra elfogyasztott kávé gyakori tünete az erős gyomorégés, és hát sokaknál pedig a hasmenés is. És van még egy tünet, ami azt jelezheti, ha túl sok kávét iszunk, ez pedig az álmatlanság, ugye az egyik ismerősöm mindig, amikor jön hozzánk, megkínálom kávéba, és most mondta, hogy ő már nem iszik déltől kávét, mert így is annyira keveset alszik, hogy őrülent, és rájött, hogyha délután már kávét iszik, akkor az éjszaka nála ki is marad. Tehát nagyon fontos, hogy akire így hat
a kávé, az fontos, hogy ne igyon kávét már délután. A hiedelmekkel ellentétben egyébként a koffein körülbelül 14 órán át kering a szervezetben, tehát erre készülni kell. És hogyha már itt a kávé kapcsán családi sztorival kezdtem, akkor azzal is zárom be. Ugye a szüleimnél is ez ilyen reggeli szertartás volt, hogy elkészül a kávé, apu is és anyu is mindig kávéval indította a napot, hát most már csak apu csinálja ezt, állandóan küzd a kávéfőzőkkel egyébként, én nem tudom, na mindegy, ez is egy másik történet. A lényegben, hogy anyukám is mindig kávézott, ugye reggel, délelőtt, délben, ráadásul alacsony volt a vérnyomása, tehát ő ezért mindig ilyen büntetlenül ihatta is ezt, és egyszer úgy döntött, hogy most már nem fog kávézni, mert úgy érezte, hogy ez neki nem jó. És azon filózott az egész család, hogy hogy lehet egy ilyen több évtizedes szokástól pikpak megszabadulni, és hát anyukám amúgy is egy jellem, de hogy így abszolút neki ez sikerült. Először vett ilyen inka kávét, hogy majd azzal helyettesíti, de utána már az se kellett neki, tehát ez teljesen ilyen, mondta, hogy nem is okozott gondot. Tehát eldöntötte, nem kávézik, kész, azóta teát iszik. Egyébként sokaknak ezt javasolják, hogy a kávé helyett inkább teát fogyasszanak.

0: Szendi Hajni vagyok, megyünk tovább egy kis időjárás előrejelzéssel. Holnap a mai változékonyabb idő után fokozatosan csökken majd a felhőzet. Az ország nagy részén több órára kisüt a nap. A keleti ország részben előfordulhatnak még záporok, vagy akár zivatarok is. Az északi szél több felé megélénkül, helyenként erős széllökések is lehetnek. A holnap hajnal frissnek ígérkezik, a hőmérséklet általában 13 és 20 fok között alakul. Délutánra 22-30 fokig melegszik fel a levegő hőmérséklete, tehát a korábbi kánikulához képest egy kicsit fellélegezhetünk. A naphoz kapcsolódó érdekes rekord, hogy 2023-ban augusztus 26-án Budapest Jánoshegyen 24,6 fok volt a legalacsonyabb hőmérséklet, ami az addigi országos legmagasabb napi minimum rekordot is megdöntötte. Ugyanezen a napon Derekegyházán 38,6 fokot mértek, ami így be is állította az augusztus 26-ai országos maximum rekordot, amelyet korábban 1992-ben Komáromban mértek. Augusztus 26-a tehát az elmúlt években már kifejezetten szélsőséges meleget is hozott, így érdekes kontraszt, hogy idén ezen a napon várhatóan azért jóval hűvösebb lesz az idő.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceit szól.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
3: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualan területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
4: Töltődj fel Ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand Ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Egyre több felé kis süt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Az uniós források hazahozataláról is ma tárgyal a kormány. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojsz Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
5: Időjárás.
6: A Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső, később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei-tó 20, a Tisza-tó 25 fokos.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és aki nincs éppen helyben, hanem A pontból B pontba közlekedik, neki most segítek egy picit. A Sziget-Szentmiklósi térségben érdemes óvatosan közlekedni, mert hogy vannak torlódások. Az 5101-es Halásztelek felől vezető szakaszán néhány perces menetidő növekedéssel kell számolni. A Sziget-Szentmiklós és Tököl térségében élénk a forgalom. Dunaharaszti környékén az M0-ás csomópontnál lehetnek lassulások, főként az M5 felé vezető irány. Az 51-es főúton Dunaharaszti és Dunavarsány között nagyobb a forgalom. A jelenlegi információk szerint Lakihegyen és Sziget-Szentmiklóson nincs útlezárás, teljes útlezárás, tehát ez nem befolyásolja a közlekedők hangulatát és sebességét. Akik most indulnak útnak, érdemes kerülni a hirtelen sávváltásokat, a nagyobb követési távolságot is érdemes tartani, főleg ott, ahol besűrűsödik egy kicsit a forgalom. Jó utat kívánok most is a Lakihegy Rádióval.
5: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
5: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk. 2026. augusztus 26-a van ma, az Izsókat és a Natáliákat köszönthetjük fel. Holnap jönnek a Gáspárok, pénteken az Ágostonok. Én pedig a térség programjaival jövök hamarosan itt a 107 egészen.

Nehéz sokaknak, szívszorító másoknak, egy kis gyomorgörcsös, megint másoknak pedig hát hatalmas öröm az, hogy hamarosan becsengetnek. És hát ahogy közeledik ugye az iskolai tanévkezdés, nagyon fontos az őszi-téli közlekedésre felkészülni. Most ezt megtehetik a Dunavarsányi családok, hiszen jön a közlekedésbiztonsági családi nap. A település önkormányzata idén is megrendezi ezt a nagy sikerű családi közlekedésbiztonsági napot. A kerékpárral és a rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombaton reggel 9 órától várják a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön is részt vehetnek. A program elmaradhatatlan része mellett a járművek műszaki átvizsgálása.

a Laki Hegy Rádió, Szendi Hajni vagyok. Átköltözik két Sziget-Szent Miklósi gyermekorvosi rendelés, egészen pontosan ez már meg is történt. Felújítási munkálatok miatt ugyanis egy hónapra bezár a határút három szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Sziget-Szent Miklóson. Az önkormányzattól megtudtuk, hogy szeptember 17-ig nem fogadják itt a betegeket. A felújítás ideje alatt a kettes számú gyermekorvosi körzet orvosa Kovács Andrea, valamint a négyes számú körzet, amelyet Berta Csilla lát el, idéglenesen a Remete utca 9 szám alatti Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben fogják tartani a következő időszakban is. Éppen ezért az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás alatt a gyermekorvosi ellátást ezeken az idéglenes helyszíneken vegyék igénybe. További részletek a Lakihegy Rádió.

0: Grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
7: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, Ráckeve, élmény minden cseppjében.
4: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikkasztóárkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribble Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Baloggál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontokat foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.ckskpestmegye.com oldalon érhetők el. Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
10: Kialakult a BKG Prima Akadémia férfi kosár csapatának kerete a 2026-27-es szezonra. Az NB1-ben legutóbb ezüstérmet szerző Sziget-Szent Miklósi a két fiatal posztos játékossal egészítették ki az eddigi legénységet. Dr. Nagy Ágoston vezetőedző elmondta, Lehocki Attila és Csicsei Gergő érkezésével 4 olyan kosarasok lesz, aki megfelel az U21-es szabálynak, amely szerint legalább egy U21 év alatti játékos mindig a pályán kell, hogy legyen. Hozzátetten az előző idényben is náluk játszó Kovács Leonárddal és a már korábban bejelentett Demeter Leventével együtt a szakember szerint több opciójuk lesz és jól tudják majd variálni a csapatot.
11: Egy volt a két, ahol egy csapat tagja volt, egy kiújjon a katásoktól, egy érkezik Pécsre, egy pedig Amerikából jön haza, két évükként tanul. Egyetem is társak azok, akik majd frissítik a kicsit idősebbeket. Ez egyik a Kovács Leonárd, a másik Lehocki Attila, a harmadik Demeter Levente, egyedik Csicsei Gergő.
8: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Benni Hajni vagyok, és most összegezzük, mitől is világhírű Melissa McCarthy. Nos, 1970-ben született augusztus 26-án egyébként egy katolikus családba, ír és német gyökerekkel, a komikus zsenialitással rendelkező sztár, aki sokrétű művészi tehetség. Fiatalon is már nagyon érdekelte, ugye a színjátszás, középiskolában, színtársulatban szerepelt, aztán elköltözött New Yorkba, ahol stand-up komikusként és televíziós műsorokban tűnt fel. Televíziós áttörés számára a Szívek szállodája című sorozat hozta meg, illetve a Mike és Molly című szitkom, melyben a főszerepet játszotta. A filmvászon is hatalmas sikereket ért el, olyan vígjátékokban brillírozott, mint például a Spy vagy a Can You Ever Forgive Me. Művészetért számos elismerést kapott, többek között Primetime Emmy-díjat, Oscar és Golden Globe jelölést is. Kevesen tudják, de producerként és forgatókönyvíróként is dolgozik, karrierje több területen is formálja a modern amerikai vígjátéki filmes szcénát. McCarthy nem csak humorérzékéről híres, hanem arról is, hogy elkötelezett a nők támogatása és a mentorálása iránt. Együttműködött például Meghan Markle-lel a nők mentorálásáról szóló kezdeményezésben is. Asztrológiai szemszögből a szűz csillagjegyben született, jellemzően precíz és hát munkás, részletorientált személyiség. Biztos vagyok benne, hogy sokat látjuk majd még őt a tévében, és hát egyéb megmozdulásokon is, ahol például a nők jogairól van szó. Egyszer Melissa McCarthy azt mondta, belnőttem abba a korba, amikor már nem akarok megfelelni semmilyen formának, csak is kizárólag önmagam szeretnék lenni.

készítünk egy kis házi pakolást a hajunkra, mert hogy bizony a nyár azért megviseli a hajat, és nagyon kiszívja a hajunkat. Én egyébként szeretem, hogy ilyenkor egy kicsit szőkül. Minden esetre nyilván nem olyan jó érzés hozzáérni egy nap által kiszívott hajhoz, mint amit szépen fölturboztunk. Hát a sárgadíny és joghurtos pakolás jót tehet a hajnak. A sárgadínyét aprítógépben vagy botmixerrel kell pépesíteni, összekeverni a joghurttal és az olívaolajjal. Ha ez megvan, akkor jól ki kell fésülni a hajunkat, és a haj végektől kezdjük el felvinni a pakolást. Oszlassuk el egyenesen, egyenletesen, aztán tekerjük fel a hajunkat konyszerűen, és tegyük a fejünk tetejére. Ha félünkünk, hogy lecsöpög a pakolás, mert nekem mindig ez van, akkor bugyoláljuk be egy törölközővel. Hagyjuk rajta a pakolást legalább egy fél óráig a hajunkon, aztán a szokásos módon mossuk meg, öblítsük ki, aztán jöhet a további, ami szoktunk, sampon, balzsan, etc. etc. A banános mézes pakolás is jót tesz a száraz hajra. A hozzávalókat tegyük turmix gépbe, egy érett banán, egy evőkanál méz és fél deci langyos víz kell hozzá, egy jó kis homogén masszát kell kapni, aztán a csap fölött, hogy ne kenjünk össze semmit, az újbegyeink segítségével vigyük fel a pakolást a haj egészére, néhány percig masszírozzuk be a hajunkat és a fejbőrünket, ha ez megvan, törölközővel vagy alufóliával csavarjuk be, hagyjuk fent akár egy órán át, és aztán mossunk hajat, ugyanúgy, ahogy azt megszoktuk, vagy ahogy azt szoktuk csinálni. Aztán a másik pakolás, ami még szóba jöhet, ez a sörös tojásos. Hát tojás mindig van otthon a pasiknál, meg általában a sör. Egy deci sör és két tojás kell ehhez a pakoláshoz. Szét kell választani a tojásfehérjéket a sárgájuktól, és a fehérjékből habverővel kell készíteni kemény habot, mint hogyha piskótához készülnénk elő. Ha ez megvan, akkor forgassuk bele a sört, és már kenhetjük is a hajunkra a masszát. Próbáljuk minél egyenletesebben eloszlatni, de a haj végeit mindenképpen jó bőven lássuk el az anyaggal. A tojásos sörös pakolást hagyjuk hatni legalább egy fél óráig, aztán mossuk meg a hajunkat, és hát látni fogjuk, hogy ez igazándiból már szinte rögtön táplálja a hajat. És végül itt a megunhatatlan uborkás, kefíres hajpakolás is. Egy uborka, két evőkanál kefír és egy evőkanál zappehely kell. Az uborkát reszeljük le, aztán jöhet a botmixer, keverjük simára a kefírrel, tegyük a masszába a zappehelyet, és hagyjuk, hogy 10 percig álljon. Ha ez letelt, egy viszonylag sűrű, zapkásra-szerű masszát fogunk kapni. Ezt oszlassuk el, kifésülés után a hajon. Hagyjuk fent 40-50 percig a pakolást, aztán pedig mossuk meg, hogy ahogy mindig is szoktuk, és hát egy sejmes, felfrissült frizurát fogunk kapni a BN szerint.

0: Moziba megyünk, mindig csütörtökön jönnek az újdonságok a hazai filmszínházakba. Természetesen ez most is így lesz, debütál majd az Akik igazán számítanak című francia vígjáték, a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm, a Kutya csillagkép című amerikai sci-fi, aztán jön a Nyolc lábú követők című angol horror, a Ted és a csodalámpa, valamint a Túlélés című dél-koreai filmdráma is. Na akkor röviden mondom, hogy melyik filmről mit kell tudni. Egyébként ez a nap lesz az, amikor augusztusban utoljára jönnek újdonságok. Következő premier dátum bizony az már szeptemberre esik majd. Akik igazán számítanak, ezzel a címmel debütál 16 éven felülieknek egy francia a vígjáték. A 30-as éveiben járó magának való férfi Jean a külvilágtól elzárkózva él. Egy nap váratlanul megismerkedik Rózzal, a három gyermekes életörömmel teli anyával. A nőből sugárzó természetes derű, a nyitottság fokozatosan áttöri a férfi maga köré növesztett páncélját. A két ember között tehát egy váratlan, erős kapcsolat alakul ki, amely mindkettejük életét teljesen új úton indítja el. Erről szól az, Akik igazán számítanak. Debütál a Kiválasztottak című angol-görög-amerikai akciófilm is. Kérem szépen, a húzó név ebben a filmben nem akármilyen. Chris Evans, de ha nem lenne elég, akkor ott van benne Anya Taylor-Joy, Salma Hayek és még John Malkovich is. Édesanyjuk halála után Joan és testvérei egy rejtélyes vulkánkitörés jóslatától vezérelve kötelességüknek érzik a föld megtisztítását. Radikális csoportjuk eltérít egy elbűvölő jótékonysági gálát, és három valószínűtlenül túszt ejt egy áldozati rituálira. A hősüket, a filmsztár Mike Tylert, gonosztevőjüket, a pragmatikus hideg milliárdos Ben Bracken, és a szerelmüket, egy szerencsétlen előadó művészt, Katie-t. Ahogy az éjszaka káoszba fordul, egyszerre kezdődik egy belső utazás és egy külső kaland, ahol elmosódik a határvonal a teljesítmény és a hit, valamint a megváltás és az áldozatvállalás között. Különleges a téma, jó a szereposztás, jó lehet a film, és Kiválasztottak a címe. Kutya csillagkép, ezzel a címmel jön egy amerikai sci-fi, ami hát kérem szépen arról híres többek között, hogy Ridley Scott a rendezője, tehát erre a filmre mindenféleképpen oda kell figyelni, és hát Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin a húzó nevek. Ridley Scott egy nagyon izgalmas, nagyszabású thrillerrel tér vissza most a mozikba. A sztori egy olyan világban játszódik, ahol a túlélés ösztönös, az emberség viszont döntés kérdése. Higg, a fiatal pilóta és képzett túlélő, Blengley jól szolgáló, ám elszigetelt hajlékot alakított ki a könyörtelen poszt-apokaliptikus világban. Egy rejtélyes rádióadás azonban az ismeretlenbe szólítja a férfit, ő hisz abban, hogy az emberiség számára van remény. A Peter Heller letaglózó azonos című könyv sikere nyomán készült filmben kiderül, hogy a túlélésről azért sokaknak egészen más az elképzelése. Jön a Nyolc lábú követők című angol horrorfilm is, Christopher Smith rendezése. Egy új hotel nyílik egy paradicsomi szigeten. A vezetőség influencereket hív a nagyreményű turisztikai létesítmény népszerűsítéséhez. Röviddel a vendégek érkezése után azonban pókok hadatámad rájuk, amik kommentelni vagy sztorizni biztosan nem fognak, de azért szívesen követnek mindenkit. Erről szól a film. Érkezik a gyerekeknek a Ted és a csodalámpa, ez egy spanyol kalandfilm, és hát természetesen 6 évesek fölötti korosztályt célozzák meg, és debütál a túlélés is, ez egy 16-os karikával érkező dél-koreai filmdráma, ami a háború után játszódik, amikor is ökológiailag lerombolt Egyesült Koreában az omegáknak nevezett, mutálódott, kitaszítottakat olcsó munkaerőként hasznosítják. Az egyikőjük Mia kihasználja, hogy egy társa halála után a fogvatartói nem figyelnek és megszökik. A fiatal kormánytisztviselő és az omega nyomába ered, de napról napra egyre jobban kételkedik abban, hogy az állami ideológia igaz-e vagy sem, és hát azt sem tudja, hogy jó oldalon áll-e. Szóval egy ilyen sci-fi, egy szerintem sci-fi az, ami érkezik a hazai mozikba, bár filmdrámának mondják, szóval legyen akkor egy ilyen filmdrámás sci-fi. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, aki moziba megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
3: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
4: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
3: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
4: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszentmiklósi üzletünkbe.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csak nem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
7: Időjárás.
8: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckere. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Sziget-Szent Miklós térségében az M0 déli szektorán érdemes fokozott figyelemmel közlekedni, nagyobb a forgalom a megszokottnál. Az 5101-es úton Lakihegy és Sziget-Szent Miklós között sűrűbb a forgalom, és hát ugyanez jellemző az 5102-esre is Sziget-Szent Miklós és Szigethalom között. Halásztelek felől a Sziget-Szent Miklós irányba vezető utakon most lassabb a haladás. Dunaharaszti térségében az 51-es főút és az M0-as csomópont forgalmasabb. Az M0-án hosszabb távú felújítások miatt egyes szakaszokon továbbra is számítani kell forgalomkorlátozásokra és sebességlassításra. Figyeljétek a kihelyezett jelzéseket, táblákat, illetve érdemes használni a különféle közlekedési applikációkat is, ahol mindig elmondják, hogy mikor, mi várható. Jó utat kívánok a Lakihegy Rádióval!
7: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, a 107 egészen. Szendi Hajni vagyok, és Petyko Ági helyett velem rádiózhattok a héten egészen este 7-ig. Érdemes, hiszen hamarosan majd paradicsomot viszünk a konyhába Friedrich Antal Schiffel. It's been

0: Laki egy rádió. Helyben vagyunk.
1: Most indulnom kell, baby, tudod, hogy vár a meló. Budapest keleti, és ott felvesz majd a író. Gyere,

Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk, és mindig hatalmas öröm számomra, amikor olyan hírről számolhatok be, ami a környezetünk védelméről szól, és hát most ez következik, hiszen zajlanak az egyeztetések a Dunaharaszti zöld-kék infrastruktúra pályázatáról. A város különböző fejlesztéseket igyekszik mindenféleképpen eszközölni, hogy valahogyan megerősítsék a környezet és az élővilág védelmét, ami, ahogy haladunk előre az időben, valljuk be, egyre nehezebb. Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt fektet a zöld területek és a folyó karbantartására. Szalai László polgármester a Facebook oldalán osztott meg egy közleményt, és arról tájékoztatta a lakosságot, hogy prioritást élvez a Dunaholtág revitalizációja, amelyről Pertichné Kácsos Andrea országgyűlési képviselő

Ez a Lakihegy Rádió helyben vagyunk, 400-ados jubileumot ünnepel Tököl hamarosan. A település ugyanis idén ünnepli várossá nyilvánít

Zsának 25. évfordulóját. Ehhez kapcsolódva szeptember 26-án szombaton egésznapos rendezvénnyel várják a lakosságot. Az esemény a szüreti felvonulást követően a lovaspályán folytatódik majd, ahol színes programokkal készülnek az összes korosztálynak. A tervek szerint lesz borkóstoló, szüreti program, koncertek, gyermekműsorok, kézműves foglalkozások, étel és italválaszték is várja az érkezőket. A jubileumi eseménnyel Tököl várossá nyilvánításának 400. évfordulóját ünneplik. A részletes programot a későbbiekben teszik közzé a szervezők az önkormányzat oldalán, de ha meg lesz a pontos leírás, mi is beszámolunk róla itt a Lakihegy Rádióban. You should see the-

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is ti szóltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Főút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
6: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
5: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
6: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
5: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
6: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
5: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
7: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újraindították a közterületi öntöző rendszereket Szigetszent Miklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
10: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
9: Nagyszalontai diákokat fogadott Csepel, tartalmas programokkal és közös élményekkel várt a Csepel a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum színarany színjátszó csoportjának diákjait. A fiatalok és kísérőik egy héten át ismerkedtek a kerület és Budapest nevezetességeivel, miközben új barátságokat is kötöttek. A vendégek ellátogattak a Rákóczi kertbe, a Tamariska domb alatt található bunkerhez és az Összetartozás házába, valamint strandoláson és a Bajor Gizi Színész Múzeum programján is részt vettek. A program részeként a Rizmajer Szikvíz csepeli üzemét is felkeresték, ahol egy helyi vállalkozás működésébe nyerhettek betekintést. A hét egyik különleges programja az Arany Jánoshoz kapcsolódó játékos nyomozás volt a Fiumei úti sírkertben. A közös élményeket Sárkányhajó kalandozás és a Darudombon megrendezett augusztus 20-ai ünnepség is gazdagította. A látogatás ismét megmutatta, hogy a testvérvárosi kapcsolatokban az emberi találkozások, a közös programok és az együtt szerzett élmények teremtenek valódi kapcsolatot a közösségek között. Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső ám a nyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen. A kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történet, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: több alkalommal beszélgettünk már arról Friedrich Antal Schiffen, hogy hát a kertünkben mi is terem, és hát idén először magas ágyást készítettünk a családdal, hát úgyhogy megvettük, aztán felállítottuk ennyit, tehát nem fontuk ott mindenféle izéből, de hogy ilyen fémet vettünk, és hát egy kicsit túltoltuk itt a paradicsom kavalkádot bioszerekkel megfűszerezve, tehát úgy érzem magam, amikor oda megyek, mint hogyha Jurassic Parkban lennénk, minden egy ilyen iszonyat őrületesen nagy, napi 4-5 kiló paradicsomot szedek le, imádom. Na Antikám, nálatok mi a helyzet paradicsom fronton?
1: Szia, Hajni! Még nem állok ilyen jól a paradicsommal. Na. Nagyon szépen locsolom, most már volt pár szervésem, de még csak a kisebbik a koktél paradicsomban.
0: Komolyan? Hát hogy?
1: Úgyhogy én valahogy lemaradtam.
0: Nem tudom, kicsit.
1: Igen, én valahogy lemaradtam ezzel a dologgal, úgyhogy még nem vagyok paradicsomban olyan jó, mint szeretnék.
0: Na.
1: Az biztos, hogy a házi, igazi paradicsom az egyszerűen verhetetlen, tehát semmi köze a boltihoz, ez nem is kérdés. Azt azért tegyük hozzá, hogy Dél-Amerikából származik, és az asztékok és az inkák is termesztették már a paradicsomot, tehát ez valami nagyon-nagyon régóta működik. Az, hogy most piros színe van, az egy dolog, mert azért tényleg több variációt a feketétől kezdve a sárga színig, mindenféle színárnyalatban megvannak a paradicsomnak a mikéntjei. Nekem a kedvencem az, hogy Olaszországban, amikor szoktam néha vásárolni paradicsomot, van egy ilyen óriási tenyérnyi, félig zöld, és mégis picit piros az oldala, mégis zöld, és nagyon finom a paradicsom. Tehát a hivatalos verzió szerint mindenki azt hiszi, hogy a paradicsom piros. Azután, hogyha egy botanikussal, egy kertészsel, igazi kertészsel kezdünk el beszélgetni, akkor megnyugtat minket, hogy a paradicsom az zöld. Tehát nyugodjunk meg, az egy zöld színű.
0: Nekem van ilyen is, olyan is, csak szólok kizárójában, igen.
1: Hivatalosan a piros szín az már csak egy extra, ez csak lehet piros színű is, de hivatalosan az zölden működik. Ezt egy kertész mérnök világosított engem fel még tanulmányaim alapján, és én hiszek neki. Nagyon érdekes, hogy vannak ezek az óriási nagy paradicsom ültetvények, ezek a melegházban, amik a különböző gigantikus láncolatoknak szállítanak paradicsomot, és ez nem úgy van, hogy akkor viszem, amikor megérett, hanem akkor érik meg, amikor kérik.
0: Aha.
1: Tehát ez itt az érdekes, és mesélte ez a nagyon intelligens, okos és nagyon ügyes kertészmérnök, hogy azért óvatosan ezekkel a bolti paradicsomokkal, hogyha lehet a kertben, akkor inkább azt vegyük, ha lehet a piacon a különböző kistermelőktől, akkor inkább azt vegyünk, és utoljára vásároljunk a nagy piacon, a nagy gigába, mert ott úgy működik, hogy igen, akkor holnapra kérünk szépen 3 tonna paradicsomot, jó, akkor ezek a nagy, gigantikus üvegházat mondják, jó, akkor a fettes üvegházba lehet belecseppenteni a vízbe ezt a speciális szert, este becseppentek, és délelőtt másnap reggel már szedi a piros paradicsomot a sorról le. És az az igazság, ez Magyarországon is így működik, meg a világon rengeteg helyen. Ez egy kényszer, vagy egy bármilyen megoldás, mert hogy tényleg hát a megrendelés sok mindenbe dönt, ebbe is dönthet. Ezért is mondom azt, ha lehet a termelőtől, ha lehet a nagymamától, hogyha lehet saját magunk termeljünk, mert a paradicsom az egyik olyan, amiből szintén milliónyi dolgot a salátákon, a leveseken, a különböző pörköltös lecsós ételeken keresztül, a pizzáról nem beszélve, savanyúságot készítve, rengeteg mindent lehet a paradicsomból készíteni, és ha neked ilyen sok van,
0: igen,
1: akkor ajánlok egy nagyon finom paradicsom krémleves receptet neked is.
0: Ma azt tettünk, bocs, de mondd el, kíváncsi vagyok, hogy csinálod, de tényleg.
1: Én szeretem, hogyha fokhagymát apróra vágjuk, és olívaolajon egy kicsit megdinszteljük. Ha lehet a paradicsomot, hogyha héja van, vastag a héja, mindenképp szedjük le a héját egy forrázással. Uh-huh. Hogyha vékony héjú, akkor nem olyan nagy a gond. És ezt a paradicsomot nagyobb kockára fölkockázzuk, hozzáadjuk a hagymához. Azután, hogyha van egy kis zöldség alaplevünk, az jobb. Ha nincs, akkor csak persze vízzel fog felönteni, és egy kicsit felöntjük vízzel, de nem kell, hogy túlságosan ellepje. Túlságosan sok legyen benne, épp hogy ellepje, elég. Egy picit cukrot, sót, borsot és bazsalikomot rakunk bele. Bazsalikomból lehet most a főzés alatt a szárítottat rakjuk még bele.
0: Uh-huh.
1: Felforraljuk, igazából egy 15 perc alatt az egész az puhára fő. Leturmixoljuk, hogyha nagyon szeretnénk, még átszűrhetjük külön valamilyen szűrőszitán, hogy az működőképes, nekünk finomnak tűnjön, krémesnek. Én szeretek bele egy csöpp tejszínt rakni.
0: Na, azt nem tettem.
1: De lehet tejföllel is egy kicsit. És friss rozsalikomot a végén, amikor már megfőztük, és már nem csinálunk vele semmit, akkor hogyha a végén csak megszórjuk apróra vágott bazsalikommal, meg egy kis pirított kenyérkockával, akkor meg vagyunk. Az olaszoknak még van egy olyan apró kis csimboraszójuk, hogy egy csöpp őrölt fahéjat raknak ebben a levesbe, és az ad neki még egy fantasztikus kis ízt, úgyhogy azt
0: na, ez nekem nem volt benne, de ez tök jó, hogy mondod. Teljesen jó.
1: Közülleg így fogod elkészíteni, akkor átérzed az olasz mediterrán ízeket.
0: Meg én nem tettem bele se tejszínt, se tejföld, tehát hogy így csak úgyhogy, így ellen a túr.
1: Merem ajánlani, a tejföl is nagyon jó különben, egy jó tejföl az is nagyon jó bele, de ez, ha kész a leves, és mindenki saját magának rakja bele ízlés szerint, az tökéletes jó.
0: Ja, hogy úgy is jó, hogy akkor nem kell össze.
1: Nem kell főzőcskézned vele. Tehát aha, amikor meleg a leves, forró a leves, igen. A poén az, hogy ezt a levest akár hidegen is lehet enni különben.
0: Én lusta vagyok néha megmelegítve, és hidegen nyomom.
1: Komolyan hidegen is, nyugodtan.
0: Egy kis parmezánt is szórtam, kenyérkocka helyett.
1: Nagyon ott vagy.
0: Figyelj, hát nem tudom, beszélgetek állandóan egy séffel, aztán így ragad rám valami.
1: Nem, de vigyázz, mert félrevisz mindenféle hülyeséget.
0: Ja. Igen, egyébként már ha a paradicsomra esik szó, és tudod, mondtam, hogy ekkora mennyiség van nálunk. Hát tényleg ott álltam, hogy mit csináljak ezzel, tehát hogy valahogy úgy éreztem, hogy nem kezdek el ilyen paradicsomot befőzni, mert nem tudom, nekem az ilyen rémálom kategória. Uh-huh. És annyit csináltam, nem tudom, hogy ezt te föl tudod-e biztos turbózni valamivel. Sütőpapír, összevagdaltam ezt a 8000 féle paradicsomot, tettem rá hagymát, fokhagymát, egy picit befűszereztem olívaolajjal, és beraktam a sütőbe. És mikor kész lett, megsült, akkor így összebotmixereztem, és akkor beraktam a hűtőbe, mondom, ez jó tésztához, jó kenyérre hidegen kenegetni.
1: Teljesen jól csinál. Teljesen
0: nem tudom, hogy, hogy ez így mondjuk meddig áll el a hűtőben, mert
1: én
0: nem volt ideje a kiderüljön.
1: Hetekig elállhat, főleg a tetejére még olívaolajat töltesz, lezárja, hogy ne tudjon levegőzni, az még rá segít ebben az ügyben.
0: Ja, tehát, hogy akkor nem kell nekem az üvegeket ott dunsztolni meg minden, hanem egy kis műanyag edény tetejére olajja, és akkor kész.
1: Igen, aha, de akkor mondom, 1-2-3 hétig el van, tök a dunsztos az sokkal tovább eltart, persze, uh-huh, mindenképpen. Uh-huh. A mennyiségtől függ, hát hogyha olyan sok van, akkor a kényszer ráviszi az ember.
0: Muszáj lesz befőznem.
1: Igen. De így is elállt. Tehát mindkettőt próbáltam, hogy így is, úgy is. A frissebb íze van a hűtőben, annak az 1-2-3 hétig. De van egy olyan nyár, vagy ilyen üde íze.
0: Igen, mert nem tudtam, hogy meddig áll el, így gyorsan megettük 2 nap alatt. Tehát, hogy így... Oké. Okay. Anti, köszönöm szépen, ma is sokat tanultunk. Köszönöm.

0: teszem a kérdést, úgyse tudom a választ meg, mert én így ugye egy irányba kommunikálok, de azért remélem, hogy érkezik válasz, még akkor is, hogyha tényleg nem hallom. Szóval a kérdés így hangzik, ki hány percet ül a WC-n? Na hát ilyen szókimondó lány vagyok én, mert hogy állítólag kiderült, és mivel mindenki ül a WC-n, ezért szerintem beszéljünk is erről, hogy 5 percnél, ha valaki többet ül a WC-n, az állítólag már nagy kockázatot vállal. Egy friss felmérés szerint a britek hetente átlagosan 3,5 órát ülnek a mellékhelyiségben. Ez azt jelenti, hogy naponta fél órát ülnek az illemhelyen, de ennél sokkal hosszabb ideig is trónolhatunk a mosdóban. Egy szakértő szerint a hosszas vécézés komoly egészségügyi kockázatot jelent. A mosdóban a WC csészén ülve töltött hosszú idő hatására megnövekedhet ugyanis a nyomás a végbélben, illetve a végbél nyílásban is, ez pedig növeli az aranyér kialakulásának kockázatát. Az aranyér a végbél nyálkahártya alatt található érköteg, az itt található érhálózatnak pedig pótolhatatlan szerepe van a széklet tartásához, ürítéséhez szükséges mechanizmusok működtetésében. Az aranyeres megbetegedést gyakran a székrekedéshez és ennek következtében jelentkező túlzott erőlködéshez, megerőltetéshez társítják, de ha valaki sok időt tölt a WC-n, az zavart okozhat a végbélnyílás körül található érhálózat vérellátásában is. Stephanie Taylor egészségügyi szakértő szerint tehát felejtsük el azt, hogy a WC-n ülve olvasunk, internetezünk, vagy filmet nézzünk, vagy keresztrejtvényezünk, mert hogy ez károsíthatja a végbelünket. Egy tanulmány szerint mindössze 5 percbe telik, amíg hát szépen a belek kitisztulnak, kinyílnak, és ha több mint 15 percig ül valaki a mellékhelyiségen, székletürítés nélkül, ez arra utalhat, hogy székrekedése van. A megfelelő bélműködéshez, a székrekedés elkerüléséhez elengedhetetlen az, hogy megfelelő táplálékot vigyünk be a szervezetbe, illetve természetesen a sok folyadék is. Tehát ahhoz, hogy ezt a reggeli dolgot megkönnyítsük, sok ilyen rozsban gazdag ételt kell fogyasztani, és tényleg sok folyadékot kell inni. A szakértők azt is javasolják, hogyha késztetést érzünk arra, hogy hát mennünk kell, azonnal menjünk a WC-re, mert várakozás közben kiszáradhat a széklet, és ez tovább nehezíti majd a dolgunkat. Tehát nagy óra szükség. Szokták mondani, ha menni kell, menni kell.
1: FM 107. Lakihegy Rádió.

0: Vannak, akiket ha megközelít egy darázs, visítva menekülnek, és hát nem tudom, sprintelnek, mint az őrült, hogy nehogy esetleg csípés legyen a dologból, mások meg így hessengetnek egyet, hogy nagyon nem zizgetik magukat, amiatt már jött egy darázs. Minden esetre sokan mindenféle trükköt bevetnek, ugye, hogy a darazsak távol maradjanak a lakóhelytől. Hát állítólag a VD40 is jó lehet a darazsak ellen. Egy zseniális trükköt vetettek be a neten lévő videóban, házi praktika fészeképítés ellen. A VD40 ma szinte az összes háztartásban megtalálható, nekünk is van, azért egy-két dolog mégiscsak nyekeregne, mindegy. Kiválóan lazít, ken, víztaszító és a rozsdásodás ellen is van, aki használja, viszont az interneten egy egészen más felhasználási módja is elterjedt. Sokak szerint a szerrel kezelt felületekre a darazsak nem szívesen építenek fészket. A permet olajos csúszós filmréteget hagy maga után, ami megváltoztatja a felület tapadásán. Ráadásul erős a szaga is, ami zavarhatja a fészkelő helyet kereső darazsakat. Tudni kell azonban, hogy nincs semmilyen tudományos bizonyíték a hatékonyságára, és természetesen a gyártó sem ajánlja rovarriasztóként a terméket. Én pedig azért hozzátenném zárójelbe, hogy egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy ez környezetvédelmi szempontból azért úgy megugraná a lécet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
1: Ez reklám volt.
9: Hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. Három dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
9: Időjárás.
10: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
9: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Ez a Laki Hegy Rádió, helyben vagyunk a 107 egészen, és akik nincsenek helyben, hanem haladnak, azoknak mondok egy-két közlekedési információt. Laki Hegy és a Csepel-sziget térségében több helyen is élénk a forgalom. Az M0 déli szektorában Sziget-Szent Miklós és az M5-ös csomópontjának környékén az autósok lassulásokra, lassabb szakaszokra számíthatnak. Nézzük, mi a helyzet az 5101-es úttal. Laki Hegy és Sziget-Szent Miklós között sűrűbb a forgalom most, de teljesen jól lehet haladni. Az 102-esen Szigethalom és Sziget-Szent Miklós térségében is sok a kocsi, de haladnak. Halástelek felől Sziget-Szent Miklós irányába érdemes néhány perccel hosszabb menetidővel számolni. Az M0 helyet körültekintően válasszon mindenki kerülő utat, mert a környező főutak is terheltek lehetnek. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok ma is a Laki Hegy Rádióval, itt a 107 egészen.
1: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
9: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
9: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió, sziasztok! Szendi Hajni vagyok, rádiózunk együtt a 107 egészen ebben az órában is. Hamarosan ellátogatunk Londonba, aztán szó lesz a lézeres arcterápiáról is, de hozok számtalan programot és hírt természetesen vételkörzetünkből.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, csodálatosak a gyerekek, leültetjük őket egy angol nyelvű sorozat elé kiskorukban, aztán úgy jönnek ki kis túlzással, hogy tudnak angolul, ugye? Tehát ez az a időszak, ez a szivacs időszak, amikor a gyerekek hihetetlen módon tudják magukba szívni az ismereteket, hát az én koromban pedig már azt se tudjuk, mit reggeliztünk. Na mindegy. Szóval, hogyha már a nyelveknél tartunk, akkor fontos kiemelni, hogy német nyelvi tábort tartottak Taksonyban, játékosan fejlesztették a német nyelvtudásukat a taksonyi diákok, kézműves napközis tábor is volt a német nyelv tanulása mellett, és hát a tábor során a gyerekek játékos nyelvi foglalkozásokon bővítették a szókincsüket, fejlesztették a kommunikációs készségüket, és mélyítették a nyelvtani ismereteiket. A nyelvtanulást kézműves programok is kiegészítették, ennek során a résztvevők különböző technikákkal készítettek játékokat, kreatív alkotásokat. A tábor egyik kiemelt programja egy kirándulás volt, amelynek keretében a gyerekek játszóházban és trampolin parkban is eltöltöttek egy nap.

Ez a Lakihegy Rádió, helyben vagyunk, és irány Sziget-Szent Miklós, ahol bemutatóra várják majd az érdeklődőket szeptember 11-én a Temesvári utcában található pumpapályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a pumpapályán három fellépő látványos bemutatóval készül. Ezután egy workshop keretében lehet kérdezni tőlük a trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, mesélnek majd az érdekességekről, kulisszatitkokról, versenyekről is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa Kupán, amire várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sargaház.com oldalt.

0: szép.
1: Sziget Szele.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
1: Sziget Szele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
0: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
1: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A lakosság véleményét várják a tervezett halásztelki forgalmi változásokról. A biztonságosabb és kiszámíthatóbb közlekedés érdekében tervezett egyirányosításokról kéri a lakosság véleményét Halásztelek város önkormányzata. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármester a rádiónknak elmondta, az önkormányzat célja, hogy a módosításokkal javuljon a közlekedés biztonsága, és a város érintett részein gördülékenyebbé váljon a forgalom. A tervezett forgalomtechnikai intézkedések több helyszínt érintenek, köztük a Hunyadi Mátyás általános iskola környékét, a Posta közt, valamint a második Rákóczi-Ferenc úthoz kapcsolódó Bethlen Gábor béke és Kossuth Lajos utcákat, illetve a Bocskai István református központ térségét is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a döntés előtt fontosnak tartják a helyiek tapasztalatait és javaslatait is, ezért az önkormányzat várja a lakossági észrevételeket. A tervezett forgalmi rend részletes dokumentációja a halásztelek.hu oldalon érhető el.
6: Arra kérünk tehát mindenkit, hogy tekintse meg a város honlapján közzétett terveket és a részletes műszaki leírást. Ha valaki úgy látja, hogy egy-egy utcával kapcsolatban van jobb megoldási javaslata, vagy szeretné felhívni a figyelmet egy olyan problémára, ami esetleg a tervezés során nem lehetett teljes körűen figyelembe venni, vagy éppen nem került valamilyen okból kifolyólag teljes mértékben figyelembe véve, akkor az írja meg nekünk. A véleményeket augusztus 20-ig várjuk, ezeket pedig a szakemberekkel együtt át fogjuk tekinteni, mielőtt megszületik a végleges döntés erre vonatkozólag.
5: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szent Miklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
7: Most is lesz kedden ilyen előadás, mert két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Őzekről, rókáról fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
5: Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Duna Varsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Hollik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tüdőszűrésre várják a szigetszentmiklósiakat augusztus 24-e és szeptember 30-a között a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 forint, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A 14 és 18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére. Hétfőn és szerdán 12 és 18 óra között, kedden, csütörtökön és pénteken pedig 8 és 14 óra között lehet menni a vizsgálatra. Vigyétek magatokkal a személyi igazolványotokat, a TB kártyátokat, valamint ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást. A fotózás és a művészetek kedvelőit várja a szigetbecsei André Kertész Fotómúzeum és Emlékház. A művész egyike azoknak a magyaroknak, akik a nagyvilágban sokkal híresebbek, mint itthon. André Kertész a 20. századi fotóművészet egyik legnagyobb alakja számára Szigetbecse jelentette a fiatalon otthagyott Magyarországot, mert gyermekkora boldog nyarait itt töltötte nagybátyjánál. A fotóművész 120 szignált képét küldte el a múzeumnak, és ide került halála után New York-i lakásából néhány bútor és személyes tárgy is. Az Emlékház szívesen fogad csoportokat és osztályokat. Bővebb információkért és a nyitvatartási időkért keressétek a szigetbecse.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Szendi Hajni vagyok. Irány London, ezen a páradásban most a következő pár napon is még ugye Londont keressük föl, és hát ugye ha London, akkor a történelmével már megismerkedtünk, hogy hogyan is lett ez a London világváros, ma azonban a modern metropoliszt fogom bemutatni. Hát lehet, hogy stészszerű lenne, ha lenne előttem egy tea, de ez most nincs, inkább kávé van, igaz, tejjel. Ha Londont említjük, ugye a legtöbben a Big Ben, a Tower vagy a Buckingham palota miatt asszociálnak rögtön arra, hogy ez az a hely, ahol el kell, hogy menjünk egyszer. De a város nem csak történelmi látnivalóiban gazdag, hanem bizony a 21. század egyik legsokoldalúbb, legmodernebb metropolisza is, amely világszinten is meghatározó szerepet tölt be. London a pénzügyi világ egyik központja, melynek két ikonikus negyede a City of London és a Canary Wharf. A City több mint 1000 éve, még egyszer mondom, több mint 1000 éve a kereskedelem központja, ma pedig a bankok, biztosítók, pénzügyi szolgáltatók fellegvára. A modern felhőkarcolók között olyan nevek bújnak meg, mint Gherkin vagy éppen a Lloyd épülete, melyek már a város arculatának meghatározó elemei. A Canary Wharf ezzel szemben a keleti Docklands területén emelkedik, és a 80-as években kezdett el épülni, modern üvegpalotákkal, nemzetközi cégek központjával, együtt London gazdaság erejének szimbólumai így ketten. A közlekedésben London is úttörőnek számít, hiszen itt nyílt meg a világ első föld alatti vasútja, azaz a metró 1863-ban. A Tube máig a város vérkeringése, napi több millió utas szállít. A felszínen ott vannak a város másik jelképei, a piros emeletes buszok, és persze a fekete taxik, amelyek egyaránt ikonikusok és nélkülözhetetlenek. Egy londoni utazás elképzelhetetlen, anélkül, hogy ezeket kipróbálnánk. A város arculata folyamatosan változik, amiben a kortárs építészet is fontos szerepet játszik. A The Shard Nyugat-Európa egyik legmagasabb épülete. Hegyes üvegcsúcsával szinte jelzőfényként emelkedik London fölé. Aztán ott a London Eye, az óriás kerék 2000-ben nyílt meg, már a turisták egyik kedvenc panoráma pontja, ha csak nincs tériszonyuk, fel nem szállnék rá. A Millennium Bridge a gyalogosoknak épült modern híd, és hát a Szent Pál székesegyházat köti össze a Tate Modern Múzeummal, szimbolikusan is összekapcsolva a történelmet és a modernitást. London igazi világváros, ahol szinte minden kontinensről találunk közösségeket. A kulturális sokszínűség hatással van az éttermek kínálatára, a fesztiválokra, a zenére, a divatra. Nem véletlen, hogy a város gyakran nevezik a világ egyik gasztronómiai fővárosának is, ahol az indiai körítől a karibi fogásokig tulajdonképpen minden megtalálható, mert rengeteg különféle kultúrájú és származású ember él Londonban. Mindezek együtt teszik Londont a 21. századi világváros szimbólumává. Egy olyan hely ez, ahol a tradíció és a modernitás kéz a kézben jár, ahol a tea mellett high-tech felhőkarcolók, piros buszok mellett futurisztikus hidak, történelmi utcák mellett multikulturális negyedek állnak. Ez a kettőség az, ami miatt London egyszerre őrzi a múltját, és persze példát is mutat a jövőnek.

Szendi Hajni vagyok, és az arcunkról fogok most érdekességeket elmondani. Egészen pontosan megfiatalodunk, vagy mégsem. Ma a lézeres arcterápiákat körbejárjuk egy picit, mert hogy lépten nyomon szembe jönnek velünk a hirdetések a neten. Nos, a lézeres arcterápiák egyre népszerűbbek, a bőrfiatalítás, a bőrproblémák kezelése és az esztétikai célok elérésének terén. Lényegük, hogy a bőrre irányított lézerfény speciális hullámhosszal hat, amely bizony stimulálja a bőr regenerációját. A kezelés során a lézer energiája a bőr különböző rétegeibe jut, attól függően, hogy milyen problémát kívánnak vele kezelni. Az egyik legismertebb típus a frakcionált széndioxid lézer, amely mikroszkópikus égési csatornákat hoz létre a bőrben, elősegítve a kollagén termelést. Ez a módszer hatékony a ráncok, a hegek, a bőr textúrájának javításában. Szintén gyakori az erbium lézer, amely kevésbé mélyen hatol, így kíméletesebb, gyorsabb gyógyulást biztosít, különösen a finom ráncok és a kisebb bőrhibák esetén. A pulzált fényterápia nem igazi lézer, de hasonló elven működik, széles spektrumú fényt bocsájt ki, amely csökkenti a pigmentfoltokat, javítja a bőr tónusát, elősegíti a kollagén termelést. A lézeres arcterápiák közé tartozik még a jágilézer is, amely főleg érrendszeri problémák, például rozácea vagy seprűvénák kezelésére alkalmas. A lézeres kezelések előnye, hogy viszonylag gyorsan, látványos eredményt adnak, fokozzák a bőr rugalmasságát, csökkentik a ráncokat, a hegeket, serkentik a bőr természetes regenerációs folyamatait. A legtöbb kezelés célzott, így minimális hatással van a környező szövetekre. De hátrányokról is kell beszélni. A kezelés után a bőr érzékeny, piros vagy duzzadt is lehet. A gyógyulás van, hogy több napig vagy hétig is eltart. Bizonyos típusok, például a széndioxid lézer komoly beavatkozásnak számít, így fokozott szakértelmet igényel. A kezelést megelőzően fontos a bőr alapos vizsgálata, esetleg gyógyszerek, bőrbetegségek figyelembevétele. A kezelés gyakorisága, intenzitása problémától és a bőr típusától függ. Egyes esetekben több alkalom szükséges az optimális eredményhez. A modern lézeres technológiák lehetővé teszik a személyre szabott beavatkozásokat, így minimalizálható a mellékhatások kockázata. Fontos megjegyezni, hogy a lézeres kezelések nem helyettesítik az egészséges életmódot és a bőrápolást. A lézeres arcterápiák alkalmazhatók aknéshegek, pigmentfoltok, napkárosodás, finom ráncok és tágpórusok kezelésére. Emellett a bőr feszesítésében, illetve a tónus javításában is hatékonyak. A modern klinikákon a kezelések ma már kombinálhatóak is más esztétikai beavatkozással, hát például töltőanyagokkal vagy mezoterápiával. A kockázatok közé tartozik a rövid ideig tartó bőrpír, duzzanat, pigmentváltozás, kisebb hólyagok képződhetnek, de van, aki fertőzésre panaszkodik. Ezek a mellékhatások legtöbbször csak átmenetiek. Szóval összességében elmondható, hogy a lézeres arcterápiák egyre szélesebb körben terjednek el, hatékonyak, sokoldalúak a modern bőrgyógyászatban.

0: Jönnek a hírek most itt a Laki Hegy Rádióban, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom. Szép estét kívánok, holnap is együtt rádiózhatunk 3 órától, hiszen a héten én helyettesítem Petyko Ágét. Legyen szép az estétek, Szendi Hajni vagyok.
1: A Laki Hegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: Balatihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Nagy sikert aratott idén is a Rock Sziget Fesztivál. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
5: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestület az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fújt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
4: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szentmiklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szentmiklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
5: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
4: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szentmiklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
6: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Ezekről, rókáról fog érkezni, kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
4: Nagy sikert aratott idén is a Rock Sziget Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rock Sziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 23.59 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristófés zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibar és a Strond is fellépett.
3: Sziget Krónika.
2: A térségre hangolva.
4: Megszüntette Taksony önkormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határánál helyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővízszikkasztóárkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár három ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.cksk.pestmegye.com oldalon érhetők el. Megváltozott a forgalmi rend Dunaharaszti és Soroksár határán. A két település korábbi egyeztetéseinek értelmében a behajtani tilos tábla a dr. Pósta Sándor utcából a Szekér utcába került. Az új közlekedési irányra négy tábla is figyelmeztet, amelyeket a főútra, a Jendrassy-György utcába, a Jókai utcába, valamint az Ötvös utcába helyeztek ki. A nemrég életbe lépett intézkedés elsősorban az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élőket érinti. Az érintett szakaszon kizárólag az ott lakók haladhatnak át, őket a járőrök lakcímkártyával igazoltatják. Azok, akik reggel 6 és 9 óra között érkeznek Budapest felől, korlátozás nélkül továbbhajthatnak a Szekér utcáig.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Szigetszent Miklós női kosár csapata. Az NB1-ből kieső álmanyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Dunavarsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Olik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
2: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. Nyáron is várja az érdeklődőket Szigetszent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. Ablakot nyitottak a világra Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Ez egy olyan lehetőség, amiben egy online katalógusból kiválaszthatjuk az olvasnivalót, és a könyvtárosok összekészítik a kívánt könyveket, melyeket érintkezésmentesen tudunk átvenni a nyitott könyvtári ablaknál hétfőtől csütörtökig reggel 8 és délután 4 óra között. Az igényeket e-mailen a városi.könyvtár@sargaház.com címen vagy a 0624 530 980-as telefonon számon várják. A könyvtár teljes állományát egy linken keresztül lehet elérni, amit a sargaház.com oldalon találtok. A Szigetszent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 107 Lakihegy Rádió.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. A katra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Nagy sikert aratott idén is a Rock-Sziget Fesztivál. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
5: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvízhálózatot.
4: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szentmiklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szentmiklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
5: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
4: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a Horgász Egyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szentmiklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
6: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Stb. Ügyekről, rókáról fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
4: Nagy sikert aratott idén is a Rock-Sziget Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rock-Sziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 23-59 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibár és a Strond is fellépett.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Megszüntette Taksony önkormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határánál helyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikkasztó árkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontokat foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.cksk.pestmegye.com oldalon érhetők el. Megváltozott a forgalmi rend Dunaharaszti és Soroksár határán. A két település korábbi egyeztetéseinek értelmében a behajtani tilos tábla a Dr. Posta Sándor utcából a Szekér utcába került. Az új közlekedési irányra 4 tábla is figyelmeztet, amelyeket a főútra, a Jendrassy-György utcába, a Jókai utcába, valamint az Ötvös utcába helyeztek ki. A nemrég életbe lépett intézkedés elsősorban az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élőket érinti. Az érintett szakaszon kizárólag az ott lakók haladhatnak át, őket a járőrök lakcímkártyával igazoltatják. Azok, akik reggel 6 és 9 óra között érkeznek Budapest felől, korlátozás nélkül tovább hajthatnak a Szekér utcáig.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső álmanyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árérték arányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Dunavarsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Olik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Sziget Szelet.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szent Miklósi járásról, érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
3: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
7: Szép szerda estét kívánok augusztus 26-án, vagy ha az ismétléskor szól éppen a rádió, akkor szép szombat délutánt. A mikrofonnál Mayer Nóra, ez pedig a Sziget Szelet a Lakihegy Rádió beszélgetős műsora, a térség különleges értéke. vidékeiről, különleges lakóiról és még különlegesebb programjairól a Szigetszelet 18. évfolyamának 34. adásában, tehát ezúttal Szigetszent Miklósra látogatunk, hiszen a mögöttünk hagyott héten tartották a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, melynek kísérő programjaként évről évre megszervezik a Hungarikum kiállítást. A Hungarikumok a magyar kultúra különleges értékeit őrzik, tárgyakat, hagyományokat, ízeket, mesterségbeli tudást és szellemi örökséget, amelyek generációkon át öröklődnek, és amelyek valami fontosat mesélnek rólunk. A Hungarikumok tárháza rendkívül gazdag, a magyar gasztronómia különlegességeitől a népművészet remekeig, a zenei és kulturális örökségünkig számtalan érték tartozik ebbe a körbe. Ezek között találjuk például a cifraszűrt is, amely nem egyszerűen egy különleges népviseleti darab formájában, díszítésében és készítésének hagyományában egy egész korszak és egy sajátos magyar kulturális világ elevenedik meg. A Szigetszelet mai adásában ennek a különleges Hungarikumnak eredünk a nyomába, a Szigetszent Miklóson látható cifraszűr kiállítás kapcsán. Ez a mai műsor tartalma röviden, most egy kis zenét hallgatunk, majd a helyszín a Szigetszent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: A helyszín a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház, ahogy azt már hallgatóinknak a műsor felvezetésében is említettem, ahol egy különleges tárlat kiállítást nyitotta meg kapuit a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál kísérő programjaként. Évről évre már Hungarikum kiállítás kíséri ugyanis ezt a nemzetközi rendezvény sorozatot itt Sziget-Szent Miklóson. A többik között erről beszélgetünk a következő percekben Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Fesztivál igazgatóval, valamint a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével, hogy minden titulust igyekezzek ide sorolni. Óriási utat járt be ez a fesztivál kezdetben még, illetve talán még néhány évvel korábban is, nem sok évvel korábban nemzetközi folklór fesztiválként emlékezhettünk erre, és sok-sok ország részvételével zajlott. Most ez némiképp csökkent az elmúlt években, illetve hogyha a kezdetekre visszamegyünk, akkor Tököl, Százhalombatta és a sorrend nem feltétlenül így irányadó, Ráckeve volt a magja a fesztiválnak, és itt cserélődtek ezek a különböző országokból érkező fellépők, művészeti csoportok. Hogyha egy picit hasonlíthatjuk a korai éveket a mostanival, mert most már nemzetközi kulturális fesztivállá avanzsált, akkor mik a különbségek?
3: Azt kell mondjam, hogy igen, a kezdetek kezdetén tényleg azt kell mondani, hogy az ország egyik legnagyobb folklórfesztiválja volt a Summerfest. Benne valóban a három alapító várossal, Százhalombatta, Ráckeve és Tököl, és ugye 2018-tól a harmadik helyszín Ráckeve helyett Sziget-Szent Miklós lett. Ennek egyszerű oka van, én átjöttem ide ebbe a városba dolgozni, és hát szinte automatikusan a fesztivál megvalósítása is az én munkakörömhöz tartozóan valósult meg. Igen, óriási változás történt, hiszen 2020-ban, hát ugye 19-től jött egy világjárvány, ami a kulturális életet is, azt kell mondjam, totálisan átrajzolta, átírta. Sajnos mindenki emlékszik arra, hogy miféle korlátozások és tiltások közepette kellett a hétköznapjainkat is megélni, és ez természetesen az ünnepnapokra is vonatkozott. Ez egy érdekes és egy szomorú tapasztalás volt, ugye 4 esztendő volt ilyen nagyon korlátozott ebben a tekintetben. Egyébként úgy, hogy a nyári időszakban de alapvetően meg tudtuk tartani a fesztivált különböző programokkal, és már abban a 4 esztendőben alakult ki, hogy a Nemzetközi Folklórfesztivál helyett a Nemzetközi Kulturális Fesztivállá kellett átfogalmaznunk, hiszen a folklór nem tudott akkora jelen létet biztosítani a fesztivál programjaiban, mint a kezdetek kezdetén. Hiszen hiába szerettük volna folytatni azt az utat, a különböző országokban, miután ugye említettem, egy világjárványon találkoztunk, tehát ez mindenkit, mindenhol érintett,

0: hogy azért mégis tartalommal töltsük meg. A napok száma is csökkent, hiszen a kezdetekben 8 napos volt a fesztivál. Az volt, amikor visszacsökkent már 4 napra. Most hála Istennek megint ott tartunk, hogy újra 6 napos már a fesztivál. A jövő zenéjét azt meg majd jövőre fogjuk meghallgatni.
1: Mióta van Hungarikum kiállítás? Mióta kíséri a fesztivált ez a program?
0: A Hungarikum kiállítás gyakorlatilag pont a covidos esztendőben fogalmazódott meg, hogy attól, hogy nem lesz nagy számú külföld jelenlét a fesztivál programjában. Azt gondoltam ki, hogy mindenképpen valami olyan nagy attrakciót kell hozni, ami izgalmas lehet kicsinek, nagynak, felnőttnek, fiatalnak, idősnek, és így jött a gondolat, hogy akkor nézzük meg ezt a Hungarikum kiállítást, és már ott az első esztendőben azt fogalmazódott meg, hogy ebből egy sorozatot, úgy sorozatot akarunk csinálni, hogy minden esztendőben egy-egy új Hungarikum mutatkozzon be. És itt azt hiszem, hogy most az éveket pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy 2020-ban lehetett az első, és felsorolnám, hogy mi mindennel találkozhatunk.
1: Mielőtt azonban ezt megtennénk, hogy eddig milyen tárgyak szerepeltek a Hungarikum kiállításon, perceken belül kiderül, most egy kis zene, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a beszélgetést a helyszín, továbbra is a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget Szent Miklóson, Budai Gáborral, az intézmény igazgató helyettesével, a Summerfest Sziget Szent Miklósi Fesztivál igazgatójával beszélgetünk továbbra is, hiszen a Summerfest keretében, illetve kísérő programjaként már évek óta Hungarikum kiállítás nyílik meg itt az Aula Galériában. Szerencsére Hungarikumokban bővelkedünk. Óriási a merítési lehetőség, hogy egy-egy ilyen alkalommal megmutassanak valamit a magyar kultúra egy szeletéből. Eddig mik voltak a kínálatban?
2: Hála Istennek, tényleg egy óriási gazdagság van etéren, hiszen a magyar kultúra itt, az alkotóművészet, a díszítőművészet, amiben mi ugye elsősorban gondolkodunk, hiszen itt ezért mégiscsak a folklórról is, annak a közeli műfajairól beszélünk. Így az első esztendőben a Matyó hímzéstől elválasztottuk, hogy a mezőkövesdés környéket méltán világhíres ez a dolog, és abban az esztendőben még a busójárás, tehát a Marcsi busójárásnak egy bemutatója is volt, hiszen ugyanúgy Hungarikum, attól függetlenül, hogy ez nem feltétlen magyar kultúra, ez egy nemzetiségi kultúrát képviselő dolog. Tehát ezzel kezdtünk. Óriási sikere volt. Rengeteg ember jött és csodálták meg, tehát élőben, igaziban nyilván nem lehet megfogni a tárgyakat, de mégis kézközel érintési lehetőségével láthattuk ezeket a csodálatos kézimunkákat. A busójárás egyrészt a bemutató, volt egy bemutató, tehát a színpadi produkció közepette jöttek valódi

0: valódi igazi busók, és akkor a színpadon is dolgoztak, aztán lejöttek a közönség közé, beültek a nézőközönség közé. Tehát én azt gondolom, egy nagyon érdekes, izgalmas momentum volt.
1: Ráadásul házhoz jött, nem kellett Mohácsig utazni érte, és különleges évszakban, hiszen nem februárban, hanem nyáron is megjelenhetnek, úgy néz ki a busók. Mi volt még?
0: A következő esztendőben a választásunk a magyar kékfestőre esett, hiszen megint csak azt kell mondani, hogy persze így fogalmaztuk a magyar kékfestő, de egyébként ez a kékfestő kultúra az egész Kárpát-medencére alapvetően jellemző. Ebbe igazából a Szarvas és környékéről jött egy olyan egyesület, egy olyan szervezet, aki ezeknek a, akár a kékfestéshez tartozó tárgyaknak a gyűjtésével is foglalkozik, úgyhogy akár magukat a nyomatokat készítő mintafákat is elhozták magukkal, hogy ott a kiállítás része. Voltak természetesen tradicionális kékfestő népviseleti ruhák, és itt már volt egy érdekesség, hogy a napjainkban ezt a kékfestős kultúrát hogyan lehet megmutatni? Voltak olyan modern női ruhák, amire megint csak rácsodálkozott a közönség, hiszen sokszor nem gondoljuk, hogy itt van a szemünk előtt az a csoda, az a gazdagság, de mikor van ennek érte? Ha ez múzeumban szorul, akkor az már elmúlt. De hogyha ezt a napjainkban fel tudják használni, és azt kell mondanom, hogy kiváló népművészek és iparművészek foglalkoznak többek között ezzel a témakörrel, elsősorban javarészt ugye a különböző ruhatervezők, úgyhogy nagyon csodálatos érdekességet láttunk itt a kékfestő kapcsán is.
1: Felsoroljuk az összeset, és akkor elérkezünk szépen lassan majd az ideihez.
0: Igen, én azt gondolom, hogy bármelyik is megér annyit, hogy említésre kerüljön. A következő esztendőben a szegedi papucsot választottuk. Itt is azt kell mondani, hogy olyan szinte hihetetlennek tűnő papucsok jelentek meg, csak így érdekességként az üvegvitrénben voltak olyan papucsok, aminek egy pár papucsnak az ára 100 000 forint, de hiszen ezek kézműves termékek, hihetetlen gondossággal vannak megtervezve és elkészítve, és csodákat láttunk a szegedi papucs kapcsán. Aztán a következő esztendőben egy kicsit jöttünk följebb a térképen, és a kalocsai hímzést, a kalocsai pingálást vettük úgymond gólcső alá. Itt is hát olyan tárgyak voltak a kiállítás részei. Ha valaki azt mondja, hogy ő még soha nem látott kalocsai hímzést, az hazudik, vagy csak ott szeme jár. Biztos, hogy mindenki találkozott vele. És hogy izgalmas, érdekes legyen, hívtuk meg kalocsáról pingálókat, pingálóasszonyokat, akik itt a helyszínen kézzel festettek kalocsai mintákat, illetve a gépi hímzésnek a bemutatóját is meg tudtuk tekinteni. A következő esztendőben is, meg a tavalyi esztendőnél tartunk, ugye a halasi csipke, az is hungarikum, és hát olyan csipke csodákkal találkoztunk, és ezek varlott csipkék, hozzá kell tenni, hogy a két formája van a csipkekész, vagy a vert csipke, vagy a varlott, és hát a csodás a csipke telítőkön túl, itt is megjelent az, hogy igen, a napjainkban hogyan tudják alkalmazni, szintén női ruháknál ilyen feltétként, vagy díszítésként, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is érdemes volt megnézni.
1: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Folytatjuk a beszélgetést Budai Gáborral, a Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató helyettesével, a Summerfest Szigetszentmiklósi Fesztivál igazgatójával, nem másról, mint a Hungarikum kiállításról, ám most már a felsorolás végeztével, amelyet az előző percekben tettél meg, eljutottunk szépen lassan az ideihez. Itt ülünk az Aula Galériában, jelenleg is, ha körülnézek, akkor gyönyörűbbnél gyönyörűbb cifraszűrők, karikás ostorok és egyéb tárgyak mellett ücsörgünk itt és beszélgetünk, tehát adódik a kérdés, az idei esztendőben miért éppen erre esett a választás? Miért éppen cifraszűr?
3: Én azt gondoltam, hogy addig, amíg itt a népművészet terén vannak olyan tárgyalkotók, akiknek az alkotásait még itt meg tudjuk tekinteni, tehát ez a sorozatnak ez lenne úgymond a vezérvonala. Amikor esetlegesen majd kifogyunk az alkotóművészetnek a tárgyaiból, akkor jönnek a Hungarikumnak a különböző akár válfajai, persze nyilván egy kicsit már jár az agyam a jövőn, hiszen mindig előre kell gondolkodni. Jövőre, ha minden igaz, akkor lehet, hogy a magyar csárdás lesz a témakör, de ezt még nem merem 100%-ra ígérni, hiszen nagyon sok munka megáldolás kell ahhoz, hogy valami meg tudjon valósulni. Tehát most itt vagyunk a cifraszűrnél, és a Guzsajas Népművészeti Egyesület Békéscsabai helyszínnel ők vállalták ennek a kiállításnak a létrehozását. Hát itt különböző tájegységeknek a cifraszűrjei vannak. Láthatunk ezek között olyanokat, amik akár 100 vagy több mint 100 éves múltú, tehát régi darabok, de maga az Egyesület tagsága alapvetően szűrkészítőkből állja a részt, tehát az újabb darabok azok mind vadonatújak, tehát soha senki még nem viselte ezeket, viszont azokat a jellegzetességeket magukon hordozzák, ami egy-egy tájra abszolút jellemző. Itt is ugye többféle van, a szűrök között van, ami kézzel hímzett, van, ami varrott, valami rátétes díszítéssel készül, tehát ez is megint egy olyan gazdagság, hogy ihaj. És hogy ugye pont ebben az esztendőben kerül fel a Hungarikum közé magyar nyereg, ebben most ízelítőként van összesen 2 darab, hogy ehhez a kultúrához kapcsolódjunk. A karikás ostor, mint eszköz, de jelenik meg, és ez is érdekes, hogy a gazdagsága, meg gondolati gazdagsága van ezeknek az embereknek, akik pásztorkodással ilyesmivel foglalkoznak. Lehet, hogy a nyájak őrzése mellett elég sok idő is jutott arra, hogy lehessen találni, hiszen ha végignézzük az ostorokat, a karikás ostorokat, tényleg különböző tájegységekről való különböző emberek a készítői ezeknek, és hát itt is a díszítések, a belakások, az, hogy maga az ostornak a bűvölt vonata, van, amikor egy sima egyszerű 3 vagy 4-es vonat, de van egy olyan is, ami 24 szálból van megfonva. Hát ez megint azt gondolom, hogy ez a ritkaság szemben megy, és emiatt gondoltuk, hogy akkor párosítsuk. Persze, ha kiállítást rendes szervez az ember, akkor gondolkodik abban, hogy milyen a tér, ahol ezt ki lehet állítani, és hát ott az úgy kell tudni megtölteni a teret, hogy ez egy izgalmas, látványos dolog legyen. Hát itt az ostorok, én azt gondolom, hogy gazdagítják a látványt.
2: Említetted, hogy Békéscsabáról érkeztek ezek a gyönyörű viseletek, egyéb eszközök, nyergek és minden, ami a kiállítás anyagát képezi. Ki rendezte be ezt a kiállítást, hogyan jött létre mégis?
3: Maga az Egyesület Békéscsabai, az Egyesületnek a tagsága tulajdonképpen a Hajdúságtól egész Csongrádig, tehát ott úgymond a déli és a délkeleti megyékből a lévő készítők és alkotók hozzák létre magát a szervezetet. Az Egyesületnek az elnöke Szőke Péter volt, aki egyrészt hozta a kiállítást, és itt a rendezést elkezdte. Hozzá kell tegyem, hogy munkatársaim segítettek ebbe természetesen. Én meg némi gyakorlattal rendelkezem kiállítás rendezésben, hiszen a Rácz-Kevének a galériát több mint 20 éven keresztül én irányítottam, és ott tehát nem csak képzőművészet, hanem egyéb művészeti termékek kiállítása is volt. Tehát én azt gondolom, azokban az időkben rengeteget tanultam meg azoktól a művészemberektől, akik ott rendeztek kiállítást. Tulajdonképpen, ha az ember kicsit figyel, akkor ott van mindig az, hogy hogyan kell szépen összerakni, hogyan tud látványos lenni egy kiállítás. Igyekeztem erre figyelni, hogy akkor úgy helyezzük el a tárgyakat, Mert Péter azt mondta, hogy ahogy jónak látjuk, ő készíteni tudja igazából. Mondta, hogy ő nem kihetes rendező. Mondtam, én se vagyok az, de talán kicsi érzékem van ahhoz, hogy hogyan tud ez jól kinézni. Igyekeztünk a meglévő tárgyakat úgy elhelyezni itt a térben, hogy aki belép, akkor már is legyen egy ilyen húha érzés, és akkor onnantól kezdve, hogyha kis időt szentel valaki arra, hogy tüzetesen megtekintse a kiállított tárgyakat, akkor egészen komoly mélységekig lehet eljutni, azt gondolom.
2: Ha valaki cifraszűröket készít, motivumokkal díszíti azokat, tehát tényleg napi szinten mondhatni, az életét képezi az, hogy ezeket a viseleteket készíti, illetve vannak természetesen régebbiek, ahogy az imént említetted. Elkerülhetetlen, hogy hosszasan meséljen az ide érkező darabokról. Van esetleg valamelyikhez kapcsolódó történet? Itt most elsősorban a régebbiekre gondolok természetesen, nem az újakra. Amik ugyancsak mindegyik szép, de el lehet bámészkodni a régebbi előtt, és elképzelni, hogy ez kin lehetett, mikor használták, voltak-e ilyen kis plusz információk.
3: Persze, adalék anyagokat kaptunk, de hozzá kell tegyem, tehát amilyen gazdagság jellemzi magát a díszítést, a háttértörténetek is legalább ennyire gazdagok. Tehát egy kiállítás, nem tudunk arra olyan módon odafigyelni, hogy mindent az utolsó információig mindent közöljünk. Sajnos ez az igazság, hogy jellemzően, hogyha három mondatnál hosszabb szöveget teszünk ki, akkor az úgy is marad. A mai ember már nem olvas ezeket végig. Inkább itt arra törekedtünk, hogy esetleges idő megjelölést közöljünk, hogy mikor készült a szűr, és hogy melyik tájegységről. Most ugye a mai modern világban, hogyha ezt a két információt, adatot valaki beüti a gépébe, akkor megtalálja azokat a plusz adalékanyagokat, információkat, amire most rákérdeztél. Tehát az, hogy minden elérhető, minden az égvilágon fönt van a világhálón. Tényleg úgy döntöttünk, hogy nem akarunk hosszú-hosszú szövegeket ide rakni mellé. Egy-két alapinformáció, ami alapján, ha valaki tényleg érdekel, pillanatok alatt ott van a megoldásnál.
2: Megint tartunk egy pici szünetet, egy kis zene, és folytatjuk.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Hungarikum kiállítás, ez a mai beszélgetésünk helyszíne. Folytatjuk a következőkben is Budai Gáborral, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Házigazgató helyettesével. A Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál Sziget-Szent Miklósi fesztiváligazgatójával, hiszen azt már megtudhattuk az előzőekből, hogy mióta is van jelen a fesztivál kísérő programjaként Sziget-Szent Miklóson a Hungarikum kiállítás, és hogy az idei esztendőben a cifra szűr kerül középpontba, és az is elhangzott a mai kor emberére térve egy picit, hogy utána nézhet bárki bővebben, talán ez egy jó alkalom arra, hogy felfedezzék sokan ezt a tárgyat is, ezt a Hungarikumot is, és egy kicsit utána nézzenek, de tény, ami tény, egy bizonyos réteg fogékony és nyitott a népművészet és a folklór iránt, de vannak, akik talán egy picit kevésbé. Egy ilyen kiállítás, amikor betérhetnek ide bármikor kötetlenebb keretek között, őket is megszólíthatja? Mit gondolsz erről?
3: Azt gondolom, hogy manapság a mi szakmánknak egyik legnagyobb kihívása az, hogy hogyan lehet az embereket megszólítani, hogyan lehet a kultúra bármelyik szeletéhez úgymond közel hozni. Színpadi produkció, lehet egy kiállításanyag, sorolhatnám. Tehát egy pici, lehet azt kell mondani, hogy még szerencsénk is van, hiszen augusztus végétől egy hónapon keresztül tüdőszűrő is lesz. És mint tudjuk, az egy kötelező elem, és azt is tudjuk, hogy szószó sorok állnak, hogy sorra kerüljenek, és 3,5 méterre van a várakozó helységtől maga a kiállítás. Nyilván nagy hangsúlyt fogunk fektetni, hogy akkor a várakozási időt nyugodtan töltse bárki azzal, hogy ezt a kiállítást megtekintheti, vagy hogy tekintse meg. Arról nem beszélve, hogy tehát számos civil szervezet, különböző csoportok járnak ide napi rendszerességgel az intézménybe. Ők is megkapták az információt, hogy ez van, és arra is volt többször példa, hogy olyan összejövetelt szerveztek, akár egy nyugdíjas klub, hogy jó, oké, akkor van a klubnapunk, elmondjuk gyorsan azt, ami fontos információ, és akkor menjünk le együtt, nézzük meg a kiállítást. Számos ilyen esettel találkoztunk. Én gondolom, hogy az idei esztendő sem fog kimaradni ebből.
2: Ráadásul még gondolhatunk a kisebbekre is, hiszen addigra sajnos elkezdődik a következő tanév, szeptember 1-ét követően még látogatható a kiállítás, úgyhogy gondolom akár osztályok is eljöhetnek ide, és megtekinthetik. Részint ezt már említetted, hogy mi várható a következő évben, ilyenkor gondolom, amint a fesztivál zárul majd a hét végén, akkor szépen lassan elkezdődik a jövő évi szervezése, vagy ez már párhuzamosan megy ilyenkor?
3: Megy párhuzamosan. Nyilván nincsenek még 100%-ig lecsapott konkrétumok, hiszen azért...
2: Nem is várok részletinformációkat.
3: Az biztos, hogy gondolkodunk abban, hogy a jövő esztendőben is szeretnénk fesztivált rendezni. És nem magunk miatt természetesen, ez egy érdekes szakma, nagyon sok mindent csinál az ember, és ez szerintem az egyik legizgalmasabb dolog, hogy hozzálátsz egy hosszú munkafolyamathoz, és tudod, hogy nem magadnak csinálod, hanem másoknak. De én azt gondolom, ez a legnagyobb, egyik legnagyobb szépsége ennek a szakmának, hiszen olyat adni az embereknek, amire esetleg nem is gondolnak, hogy ja, és itt rá lehet csodálni, hogy ja, ilyen is van, és akkor látod az emberek arcán az örömet, ezek a visszacsatolódások adnak

0: gondoskodni, hogy ha már itt vannak, akkor itt a környék látnivalóit esetleg tudják megtekinteni, hogy lesz kirándulás is a programjukban, tehát erre is oda kell figyelni, de nyilvánvaló, nekünk a legfontosabb az, hogy a város és a környék lakosságát megpróbáljuk olyan programokkal megkínálni, amire nagy valószínűséggel sokan fognak jönni. Ez mondjuk egy jegy eladásokból elég jól látható, hogy igen, azt kell mondanom büszkén, hogy van érdeklődés, és ez egy nagy visszatérés egyébként a covidos évek után, hiszen volt egy 4 vagy 5 olyan esztendő, ami nagyon nehéz volt, mert a látogató szám legalább 30%-kal visszaesett. És tavaly tudtuk az igazgatóra, Lázár Gergővel közösen, meg munkatársakkal megállapítani, hogy a számadatokból is az látszik, hogy végre visszatérünk. Tehát abból a mélygödörből fölállni nem volt egyszerű, de talán most egy újabb remélhetőleg világzása indulhat a fesztiválnak.
1: Nyitva a Magyar Kincsesláda Hungarikum kiállítás már elhangzott, de akkor végezetül meddig és mikor látogatható a nagy közönség számára?
0: A ház nyitvatartása alapján, ami reggel 8-tól tart 6-ig, tehát 18 óráig minden nap a hétvégeken, az ugye programtól függően, de egyébként szombaton is a könyvtár nyitvatartása az 1 óráig van, abban az időben természetesen látogatható a kiállítás, és amikor vannak vasárnapi programok, akkor az egyértelmű, hogy itt van a fesztivál napjai alatt. Ha valakit meg akarja nézni, elég könnyen talál olyan időpontot, amikor ezt a valóságban is megteheti, hogy látogassa.
1: Hungarikum kiállítás tehát itt a Városi Könyvtár és Közösségi Házban szeptember 13-áig. Érdemes ellátogatni ide.

0: Sziget Szelet, a Lakihegy Rádió riport műsora.
1: Ennyi volt már a Sziget Szelet műsorunk az ismétlés mellett, a Lakihegy Rádió hangos archívumában is bármikor visszahallgatható. Köszönöm a figyelmet, búcsúzik Mayer Nóra.
2: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet. Lakihegy Rádió FM 107.

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
1: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
2: www.kaszanap.hu
3: Jogomvan.hu
0: Jogomvan.hu
3: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
3: Jogomvan.hu
0: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
7: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A város képviselőtestülete az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvízhálózatot.
6: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szentmiklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szentmiklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
7: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
6: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szentmiklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
2: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Ügyekről, rókáról, fog érkezni kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimozatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
6: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szent Miklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakában nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibar és a Strond is fellépett.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Megszüntette Taksony önkormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikasztó árkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Baloggál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontokat foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.cksk.pestmegye.com oldalon érhetők el. Megváltozott a forgalmi rend Dunaharaszti és Soroksár határán. A két település korábbi egyeztetéseinek értelmében a behajtani tilos tábla a dr. Posta Sándor utcából a Szekér utcába került. Az új közlekedési irányra 4 tábla is figyelmeztet, amelyeket a főútra, a Jendrassik György utcába, a Jókai utcába, valamint az Ötvös utcába helyeztek ki. A nemrég életbe lépett intézkedés elsősorban az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élőket érinti. Az érintett szakaszon kizárólag az ott lakók haladhatnak át, őket a járőrök lakcímkártyával igazoltatják. Azok, akik reggel 6 és 9 óra között érkeznek Budapest felől, korlátozás nélkül tovább hajthatnak a Szekér utcáig.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső álma nyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállás tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Dunavarsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Hollik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
5: Időjárás.
6: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Ne vásárolj többet, ne főzz többet, ne szedj többet, mint amennyit meg tudsz enni maradék nélkül. Olvasom a maradéknélkül.hu weboldalán, és hát nagyon durva számokat is látunk itt az élelmiszer hulladék a magyar háztartásokban tekintetében. Csak annyit mondok például, hogy 576 ezer tonna élelmiszer hulladék évente, amelyből 197 ezer tonna tiszta pazarlás. Már csak kimondani is borzalmas ezeket a számokat.
3: Megdöbbentő, igen.
2: Igen, ugye tegnap már egy kicsit beszélgettünk erről, így kettecskén Bettivel, most viszont itt van velünk a vonalban Bogyó Lipai Laura, a Népik Maradék Nélkül programjának munkatársa. Őt kérdezzük, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Mióta méri egyébként a Népik, hogy Magyarországon milyen mértékű az élelmiszer pazarlás?
4: A Népik 2016-ban indította el a Maradék Nélkül programot, és azóta rendszeresen mérjük a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét.
2: Gondolom azóta lehet, hogy depisek is vagytok egy kicsit így a szakemberek.
3: Biztos egész megdöbbentő számok jönnek ki. Igen.
2: Bár egyébként azt is látjuk itt az oldalon, meg olvastuk korábban is, hogy 37% csökkenés azért látszik az élelmiszer pazarlásban az elmúlt 9 évben. Most ez nem tudom, hogy sok vagy kevés.
3: De ez a szám ennek ellenére is, igen.
2: Igen.
4: Igen, ez bíztató. 2016 és 2025 között csökkent 37%-kal a pazarlás, és reméljük, hogy a későbbiekben is folytatódik ez a trend.
2: Na hát erről majd mindjárt mi is beszélünk, hogy mit tehetünk mi, bár tegnap ugye mi már azért pedzegettük Bettivel ezt a témát, és megmondom neked őszintén, hogy én így mondtam is, hogy olyan furcsa világban élünk, hogy technikailag már nagyon fejlődünk, meg tegnap elmentem egy bevásárlóközpontba, ahol egy robottól kérhettem egy kávét, amúgy nem kértem, de meg lett volna a lehetőség. Miközben Covid idején Györfi Pál azt tanította nekünk, hogy kell kezet mosni, most meg arról beszélgetünk, hogy ne pazaroljuk az élelmiszert.
3: Hát amire azt gondolnánk, hogy ezek ilyen alapdolgok.
2: Igen, na de térjünk vissza az eredeti témához, milyen céllal méri a Népik az élelmiszerpazarlást, és hát ugye arról már tulajdonképpen így említést tettünk, hogy az elmúlt évtizedekben milyen

0: mérni. Ugye talán azt olvastuk tegnap, hogy vannak családok, akik ugye jelentkezhetnek erre, és akkor úgy akár lehet mérni ilyen formában?
1: Így van, lehet jelentkezni, akár egyébként most is egész évben.
0: Komolyan?
1: A maradéknélkül.hu oldalon keresztül el lehet érni minden fontos információt. A mérés úgy néz ki, hogy egy héten keresztül kell a háztartásoknak hulladéknaplót vezetni. Itt fel kell jegyezniük, hogy milyen élelmiszerek kerülnek a kukába, a komposztba, mit adnak az állatoknak, hogyha van erre lehetőség, illetve azt is, hogy mennyi kerül, milyen okból kerül kidobásra, illetve nagyon átfogó kérdőíveket is kell kitölteniük a résztvevő családoknak. Egyrészt nekünk ez nagyon hasznos az adatok miatt, másrészt én azt gondolom, hogy a családok is sokat tanulhatnak a saját szokásaikról az alatt, az egy hét alatt. Én is minden évben részt veszek a felmérésen, és látom, hogy hol a hiba, hol csúszik el egy-egy hetemnek a tervezése.
2: Hát ez nekik is egyébként egy jó tanulság, és melyek egyébként a leggyakoribb okok, amelyek miatt az élelmiszer a kukában landol? Mi ugye pont beszéltük Szandival, hogy talán sok esetben a túlvásárlás.
1: Igen, évek óta egyébként ugyanazok az okok, és a leggyakoribb egyébként az, hogy megfeledkezünk a megvásárolt élelmiszerekről, és bent maradnak a hűtőbe, így megromlanak, de jelentős az is, igen, hogy többet vásárolunk, vagy túl sokat főzünk, és végül nem kerül elfogyasztásra.
0: Igen, magamra ismerek egy kicsit egyébként, de...
2: Néha picit mindenki.
0: De egyébként tényleg már csak azért is jó erre jelentkezni, amit tényleg, ez is egy önismeret valahol minden, hogy amit észre sem vesz az ember, hogy mit csinál nap, mint nap az élet különböző területein, itt most egy picit rákerül a fókusz. Mit tanácsolsz, hogy elkerüljük az élelmiszerpazarlást? Most nyilván nem akarok ilyen idilli állapotot előidézni, hogy egy csettintés is megoldjuk, de azért apró lépésekben el lehet kezdeni.
1: Igen, rengeteg tippünk van, a maradéknélkül.hu-t nagyon ajánlom, illetve az Instagram és Facebook oldalunkat is. Minden nap szinte osztunk meg hasznos praktikát. Amit legfontosabbként tanálnék ki, az a tervezés fontossága. Nézzük át a hűtőszekrényünket, a kamránkat, és a közeli lejáratú termékek alapján tervezzük meg a következő pár étkezésünket. Gyakran úgy is szoktuk mondani, hogy vásároljunk a hűtőszekrényünkből, mondjuk a hónap végén nagyon jó lehet, akár spórolási szempontból is, de az élelmiszer pazarlás csökkentése értekében is nagyon jelentős ez a szokás. Aztán, amikor nézzük ezeket a termékeket a hűtőben és a kamrában, nagyon fontos különbséget tenni a lejárati dátumok között, mert két fél évvel találkozhatunk a termékeken, és ezzel nem mindenki van tisztában. A gyorsan romló termékeken, amik jellemzően a hűtőpultokba veszünk meg, hűtőpultokból veszünk meg, fogyaszthatósági idő van. Itt nem érdemes a lejárati idő után kockáztatni, és megpróbálni elfogyasztani például a túrót, a húsokat. Ide tartozik egyébként a legtöbb tejtermék és hústermék, mert egészségügyi kockázattal járhat ezeknek az elfogyasztásra. Így vásárlás során is érdemes arra figyelni, hogy ezekből csak annyit vegyünk, amennyit el tudunk fogyasztani a lejárati idő végéig. A boltba is nézegessük a termékek címkét. Ezzel szemben a minőség megőrzés idejű termékek, a tartós termékek, azok a lejáratot követően is egyébként felhasználhatók, hogyha bontatlanul megfelelő körülmények között vásároltuk. Szerintem sokan magukra ismernek, hogy megvesznek mondjuk egy akció idején 5-10 kiló lisztet, vagy cukrot, tésztát, és ezek lejárnak, viszont nem kell instant kidobni, hogyha mondjuk egy kamratakarítás során észreveszik, hogy a dátumon túlléptünk, hanem még néhány hónapon belül ezek felhasználhatók. Ehhez egyébként a Maradék Nélkül honlapján található egy lejárati útmutató is, amiben összegyűjtöttük, hogy mennyi ideig javasolt még felhasználni a lejárt minőségmegőrzési idejű termékeket. Ez nagyon hasznos lehet ilyenkor. Aztán, ha még a boltnál maradunk, az akciók esetében ugye fontos ezt figyelembe venni, hogy a fogyasztatósági idejű termékeket, hogyha akciósak, és általában ugye közeli lejáratú termékek szoktak akciósak lenni, például a hűtőpult környékén, akkor csak annyit vegyünk, amennyit biztosan fel tudunk használni. A kiszerelésre is érdemes odafigyelni, hogyha kétfős a család, akkor nem biztos, hogy érdemes a bár egység árban olcsóbb, de

0: nagyméretű kukoricakonzervet megvásárolni, hogyha amúgy nem fog elfogyni. Ha már megvettük, akkor egyébként jó megoldás lehet a fagyasztás is, akár a kenyér, a sajt, vagy a konzervek esetében is, de mondjuk ha vajat akciósan veszünk, és sok marad, azt is le lehet fagyasztani.
1: Wow, na például ezt nem is tudtam.
2: Igen, én a konzerveket sem tudtam például, hogy ezt is be lehet.
1: Hát igen, most
2: sajtkenyér az igen.
1: Mondhatnám, hogy én ilyet nem csinálok, de valójában, de tehát, hogy mi is kinyitjuk mondjuk a nagy konzervet, és mit tudom én, ilyen egy kukoricát, és ez a majd holnap igen, megesszük, majd ezt holnap igen, belerakom.
2: Nem tudod hűtőben azért tartogatni sokáig.
1: És a majd holnapból az lesz, hogy felnyitom a tetejét, és már penészes alatta.
2: Igen.
0: Igen, egy-két napnál sajnos nem érdemes tovább nyitva tartani a konzerveket, érdemes átszedni egy másik tárolóba, és akár a fagyasztóba is azonnal berakni. Például a paradicsomszósz szerintem nagyon gyakori ilyen, hogy egyébként nem kell annyi az ételbe, vagy tényleg valahogy megmarad, és ezt én rendszeresen a fagyasztóba tárolom, és tényleg semmi minőségbeli változás nem lesz a fagyasztás során.
1: Na, ezek, amiket most elmondtál, erre utaltam az előbb, hogy tényleg a józan parasztésszel ki lehet ezt találni, csak egyszerűen a rohanó világunkban tényleg nem figyelünk ilyen dolgokra. Na, jöjjenek ezek a hát elrettentő számok, ugye itt már beszéltünk nagyjából arról, hogy éves szinten csak Magyarországon mennyi élelmiszer kerül a kukába, de ez mit jelent fűre, per fűre leosztva, mert úgy azért szerintem többen a szívünkhöz kapunk.
0: Igen, csak a háztartásokban fejenként 61 kg élelmiszer hulladékot termelünk átlagosan évente.
1: Mi akkor alálőttünk, mert mi 30-at mondtunk, de akkor 60.
2: Igen, akkor 60.
0: Az a helyzet, hogy ez a teljes élelmiszer hulladék mennyiség, ennek jelentős része egyébként nem elkerülhető élelmiszer hulladék, ilyen például a tojáshéj, a zöldségek héje, vagy
1: értem.
0: A sütőolaj. Amit ennél jóval fontosabb megemlíteni, hogy nagyjából a harmada, 34%, ami teljesen elkerülhető lenne, ez a tényleges pazarlás.
1: Aha.
0: 2025-ös adat alapján 21 kg fejenként. Ha ezt országos szintre felszorozzuk, akkor ez 197 000 tonna pazarlásnak felel meg. Ami szerintem sokkoló, hogyha átvágyjuk abba, hogy ebből a mennyiségből, ebből csak elpazarolt mennyiségből 365 000 ember tudna jól lakni egy teljes éven keresztül. Ez nagyjából Miskolcnak a lakossága.
1: Igen, ha az ember ezt így...
2: Ez egy ijesztő adat.
1: Hú, oké, na, hát még nem késő nekünk is egy kicsit változtatni. Egyébként én közben itt nézegetem a maradéknélkül.hu-t, és elképesztő jó infók vannak rajta, a heti menü, különböző zöldségekből, paprikákból, recepten keresztül, úgyhogy szerintem gyakoribb látogató leszek itt a weboldalon. Na, de menjünk tovább, hogy beszéljünk már arról egy picit, hogy amúgy nyilván azért alapvetően tudjuk erre a választ, de hogy te mit mondasz. Miért akkor a baj, hogy ennyi élelmiszer kerül a kukába?
0: Igen, az élelmiszerpazarlás egy jelentős társadalmi, etikai, gazdasági és környezetvédelmi probléma, szóval nagyon összetett a helyzet. Ha csak környezetvédelmi szempontból nézzük, akkor a világviszonylatban nagyjából 4,4 milliárd tonna szén-dioxiddal egyenértékű károsanyag kibocsátást keletkezik az élelmiszer hulladékok lebomlása miatt. Ez nagyjából a globális szén-dioxid kibocsátásnak a 10%-a. És ugye itt rengeteg fölöslegesen megtermelt élelmiszer kidobásáról van szó, ami a környezetvédelmi és a gazdasági szempont mellett a vízhasználat, a földterületek csökkenése és a feleslegesen felhasznált egyéb erőforrásoknak a nagy költsége is felmerül ennél. Úgy, nagyon sok mindenbe beleszól az, hogyha kidobunk egy szelet kenyeret.
1: Ebben egyébként tényleg az ember bele sem gondol, mert bevallom őszintén, hogy szerintem sokunkban, amikor kidobjuk, nyilván van egy rossz érzés, de szinte mindig az jut eszünkbe, hogy mert valahogy ezt még a mi szüleink így belénk nevelték, hogy pezzeg Afrikában megéheznek a gyerekek.
2: Igen,
1: és akkor így ennyi, de hogy ez igaz is természetesen, igen. De hogy a másik meg, hogy még számos más ezer oka van, hogy miért ne pazaroljunk. Egyébként, ha már itt tartunk, arról van esetleg bármilyen adat, hogy nagyjából és itt most, hát akár élelmiszer tekintetében, de akár anyagi tekintetben mennyit lehetne spórolni háztartásonként, hogyha tudatosabban vásárolunk élelmiszer.
2: Akár tényleg mindig bevásárló listával menni.
1: Meg ahogy mondtad, ugye megtervezzük mondjuk
0: hát
1: a heti menüt.
0: Igen, a magyar lakossági szinten 346 milliárd forint veszteséggel kell
1: számolnunk. Jézusom!
0: családokra leosztva nagyjából 144 ezer forint évente. Azért azt gondolom, hogy lehetne ezt a pénzt máshova is tenni.
1: Hát, mint a kuka. Igen, igen. Most gyorsan itt nem vagyok túl erős matekból, de hogy akkor az mennyi? Az 12 ezer forint havonta, vagy hülyeséget mondok? 144.
0: Kicsit több, igen, kicsit több, mint 13 ezer körülbelül.
1: Aha, aha, tehát hogy akkor havi mondjuk egy tízes.
0: Egyben már felett meg tudnánk spórolni.
1: Pontosan, igen. Pontosan. Igen. Na hát, azt hiszem, hogy van mind elgondolkoznunk nekünk is, meg a hallgatóinknak is. Én továbbra is nagyon-nagyon ajánlom a maradéknélkül.hu-t. Egyrészt egyébként gyönyörű a weboldal, másrészt elképesztő hasznos információk vannak
2: sok
1: benne.
2: Sok hasznos ötlet, tehát
1: főleg házi asszonyoknak egyébként, igen, vagy hát azoknak a családtagoknak, akik otthon főznek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük Bogyó Lipai Laurának, a Népih Maradék Nélkül programjának munkatársának a munkát is, az interjút is, ezt a gyönyörű weboldalt, meg közösségi oldalakat is, úgyhogy köszönjük szépen, sokat tanultunk.
2: Köszönjük szépen.
1: Szép napot, szia, szia.
0: Szép napot,
1: szia. Na, és akkor még a játékunkra visszatérünk gyorsan, ebben, igen, a fél órában. Van egy gólörömös hangunk mindjárt. Írjátok meg Viberen a 0629595107-es Viber számra, hogy ki az előadó, ha tudjátok a dal címét, az is jó, is, vagy csak az egyik, csak a másik.
2: Igen.
1: Sőt, igazából...
2: De a szöveg részlet is jó.
1: Az is jó, sőt, mi már itt Bettivel összenéztünk, ha csak annyit írtok Viberen, hogy játszani szeretnénk, mi azt is elfogadjuk.
2: Már azt is elfogadjuk, így van.
1: 30 ezer forint értékű SKSK bérlet a Tét, ami tehát a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör hazai mérkőzéseire szól. Egy éven keresztül teljesen ingyenesen tudtok elmenni bármelyik mérkőzésre, úgyhogy érdemes velünk játszani már. Igazából ma ez az utolsó lehetőség, úgyhogy figyeljetek nagyon.
2: Így van.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
2: Hallgass bele!
3: Szép délelőttet kívánunk minden Lakihegy rádió hallgatónak. Ez továbbra is az ébresztő műsorunk, a Süsfel nap. Én Bredák Szandi vagyok.
2: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
3: Baktai Indián Klub most pénteken Dunaharasztin, Alapvert kúriában újból, és nagyon különleges alkalom lesz ez a mostani. Na de nem mi fogjuk ezt elmondani, hanem Holló Panka szervezője ennek a klubnak. Jó reggelt, itt van velünk a vonalban.
4: Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is. Nos, hát az az igazság, hogy augusztus 28-án, tehát most pénteken egyrészt igen, a Baktai Indián Klubnak lesz az 5. alkalma, de az az igazság, hogy az utolsó nyári pénteken szeretnénk a gyerekeknek kedvezni, és ezen kívül még lesz egy csodás programunk este 6 órától, ami a Disney Piknik, és ezt a kettőt fűztük össze a gyerekek számára és a családok számára. Na de az elején kezdeném, a Baktai Indián Klubba most Baktai Ervin életére szeretnénk egy kicsit fókuszálni, és az ő életének nagyobb állomásaira, és ezért a következő alkalommal festő, vagyis hát a közösségi festést fogunk tartani a gyerekek számára. Szarubai Bence vezetésével fogjuk majd elkészíteni ezt a közös képet, egy hatalmas vásznat fognak majd kapni a gyerekek, és gyakorlatilag fröcskölünk, pacsmagolunk, majd ezekből kihozunk egy közös képet. Ez délután 2-től 5 óráig fog tartani, hát játszóruha ajánlott mindenféleképpen majd. Majd ugye ezt követően 6 órától kezdődik a Disney Piknik, ami egy nagyon különleges program. Szaszák Zsolt és Zámbó Brigitta színművészek fognak Disney dalokból koncertet tartani, emellett egy kvízt is tartani ezekből a Disney mesékből, és gyakorlatilag ezt a kettőt szerettük volna összefűzni, és azoknak a szülőknek, akiknek nem férne bele a felügyelet mind a kettő programra, azoknak felajánljuk, hogy felügyeletet biztosítunk a gyerekek számára.
3: Mármint ez azt jelenti, hogy akár lehet, hogy ott hagyjuk a gyerkőcöt biztonságban, intézni a dolgainkat, elmenni a nagyobbért, ha nem tudom, bevásárolni, vagy bármi.
4: És igen, akkor... igen.
3: Wow!
4: Pontosan. Annyit kérünk ebben az esetben, hogy uzsonnát érdemes majd csomagolni a gyerekeknek, mert abban az egy órában, ameddig a két program között van egy kis időnk, addig uzsonnázunk egyet, és a maradék időben pedig társas játékozunk.
3: De jó.
2: Szuper.
3: Hát egy külön-külön is tök jó program, de együtt pláne, főleg, hogy én egyébként tervezek menni a Disney piknikre, én azt ki nem hagynám, hát én sem, de hogy a kislányommal szívesen megyek. Na de nézzük meg, 5. alkalom ez már a Baktai Indián Klubban, és ahogy mondtad, közös festegetés lesz. Itt az Indián Klub, tehát ti biztosítjátok a hozzá való eszközöket, festékeket, ecseteket, bármit?
4: Így van, tehát mire megérkeztek a gyerekek, mi már minden eszközzel elő fogunk készülni.
3: De jó, és akkor bármit rá festegethetnek, a kéznyomukat, a tappancsukat, a kis cica fülét, bármit. De
4: jó. Igen, és Bence segítségével fogunk ebből egy közös alkotást létrehozni. Őnek egyébként nagy tapasztalata van ebben már, egyrészt Dunaharasztiban ő vezeti a festőkört, másrésztről pedig Szentendrén is gyermekek számára művészetet oktat, mert nagyon széles a portfóliója. Minden esetre az ő segítségével fogunk igen egy közös képet készíteni. Emellett egyébként a következő alkalmakon is Baktai Ervinnek az életének a főbb állomásait fogjuk bejárni. Még nem szeretnék elárulni túl sok mindent, de szeptemberben India lesz a téma például, és nagyon izgalmas, érdekes programokkal készülünk a gyerekeknek.
2: És akkor folytatódni fog még, ha jól gondoljuk, ez októberben és novemberben is tovább.
4: Így van, igen, októberben egyébként a kápolyok lesz a téma, és novemberben a, hát most már másodszor rendezett hálaadásunkkal visszatérünk az indiánokhoz.
3: De jó, tök jó. Aki nem tudná esetleg, ugye azt mondtad, hogy most is ugye tulajdonképpen Baktai Ervinhez kötődő ez a program, kapcsolódó ez a program, a festés. Miért? Nyilván most nem kérem, hogy így történelmi előadást tarts, csak hogyha valaki esetleg nem tudná, mi köze van a festészethez Baktai Ervinnek.
4: Baktai Ervin életének az első állomása az a festői pályája, vagy legalábbis hát ő festőnek készült először a képzőművészetén, majd aztán Münchenben Hollós és Simonnál tanult, és hát ezt az első világháború szakította meg, de miután igazság szerint visszatért a háborúból, már nem ezzel szeretett volna foglalkozni, és ezután kezdett el Indiával foglalkozni és az indiai kutatásaira fókuszálni, de mégis életének egy meghatározó időszaka volt ez, ugyanis rengeteg barátsága szövődött ebben a festőiskolában Münchenben, és ezek a barátságok aztán életre szólóak voltak, és a, hát az általa létrehozott dunai indiánok törzsének is fontos szereplői voltak sokan.
3: Tök jó. Jó ezeket tudni, főleg, hogy én ugye az ő nevét viselő középiskolában jártam Dunaharasztiban, és nyilván egyébként ezt azért úgy valamennyire tudtam, de jó ilyenkor egy kicsit így felidézni.
2: Mindig egy kis plusz infot találni, igen, hallani.
3: Igen. Na és akkor utána pedig ugye Disney koncert, ott lesz egy kvíz is, ugye azt mondtad, tehát hogy így akár a nagyobb gyerekeknek lehet majd egy ilyen kis extra játékos feladat.
4: Hát igazság szerint a színművészeket ezt inkább úgy szokták elmesélni, vagy legalábbis számomra így mesélték, hogy ez minden korosztály számára egy nagyon érdekes és szórakoztató kvíz, ugyanis hát lássuk be, hogy mi is tudunk kapcsolódni a Disney mesékhez, hiába nem vagyunk gyerekek.
3: Hogy ne? Én ez összeset kívülről tudom, az egyik jobb, mint a másik.
2: Mi gyerekkorunkat is körülölelte.
3: Majd fogjál vissza, Léci, ha ott leszel te is, hogy ne menjek fel a színpadra elénekelni a Mulánt, az Anasztáziát, vagy a Jégvarást.
4: Szerintem egyébként nincs az a baj, hogy ilyen nagy a tudásod a témában, de majd meglátjuk versenyre fel. Minden esetre, ami fontos, hogy a Kahoot alkalmazáson keresztül történik a játék, tehát egy darab okostelefon kell majd, és ilyenkor sokan csapatokba verődnek össze. Egyébként én is úgy tervezem, hogy az indián klubos gyerekekkel egy csapatban leszünk majd, és elég egy okostelefon, azon keresztül lehet majd a válaszokat leadni, és maga az alkalmazás egyébként rögzíti a helyes választ és az időt is. Aha. És a végén ez alapján tud összeállni a rangsor, ugyanis hát lesz majd győztes is, vagy lesznek majd győztesek is.
3: És annyira remény, hogy felmehetünk énekelni a színpadra, úgyhogy én nem, ezt csak, mondom, hogy én ennek örülnék, bár a közönség valószínűleg nem. Kevésbé. Na, visszatérve még, bocsánat, kimaradt egy kérdés, és engem nagyon érdekel, hogy az a nagy festmény, ami elkészül, hogy annak már van ötlet, hogy mi lesz a sorsa?
4: Hát egy kiállításon igen, szeretném, hogy mindenkit majd szerepeljen, de megmondom őszintén, hogy annyira sok csodás alkotás készül az indián klubokban, hogy ennek az egésznek tervezek egy kiállítást a hálaadás során.
3: Tök jó ötlet, de jó, tök jó. Kell-e előre bárhol regisztrálni, akár az indián klubra, akár a Disney koncertre, vagy akár a helyszínen is lehet még jegyet vásárolni?
4: A helyszínen is lehet még jegyet vásárolni. Az Indian Club kapcsán én kérem a szülőket, főleg, hogyha felügyeletet is kérnek, hogy írjanak nekem e-mailt a hollókukac.dunaharaszti.hu e-mail címre, csak hogy tudjak számolni vele nagyjából, hogy hányan leszünk. Emellett jegyet kell majd vásárolni mind a kettő programra, az Indian Club az 2500 forint, a Disney Picnic 5000 forint, mind a kettő lehet a helyszínen, hogyha pedig felügyeletet kérnek, annak nincsen plusz költsége.
3: Oké. Na, hát szuper kis program. Mondom, nekem az a tervem, hogy a Disney Picnic-en mindenképpen ott leszek, és akkor beszélünk majd még a következő alkalmakról, mert hogy tényleg nagyon beindult, azt azért lehet
2: most
3: mondani, ugye, hogy nagyon sokan mennek a Bakta Indian Klubba.
4: Igen. Hát most nyilván nyáron volt nekünk is egy kis nyári szünetünk, hiszen sokan utaztak, de bízom benne, hogy szeptemberben folytatjuk ugyanazzal a csapattal, mert nagyon sok egyébként a visszajáró gyermek, aminek nagyon örülök, mert ugye, hát talán még az elején beszéltünk is erről, hogy pont ez az egyik célja ennek, hogy egy kis közösséget is építsünk. Ezáltal minden esetre minden új érdeklődőt, vagy eddig még bizonytalan érdeklődőt sok szeretettel várunk, és hát reméljük, hogy igen, hogy ezt ugyanilyen intenzitással tudjuk folytatni.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Újraindították a közterületi öntözőrendszereket Sziget-Szentmiklóson. Az Aries Nonprofit Kft. Az országos víztakarékossági intézkedésekre, valamint az ivóvízellátás biztonságának megőrzésére tekintettel augusztus elején 18 helyszínen állította le a rendszereket. A döntést a város polgármesterének kezdeményezésére hozták meg. Az intézkedés célja az volt, hogy a vízhiányos időszakban hozzájáruljanak a felelős vízgazdálkodáshoz és a lakosság folyamatos ivóvízellátásának biztosításához. Viola Károlyné, az Aries Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója rádiónknak elmondta, a kialakult helyzet megerősítette azt a szakmai álláspontot, hogy hosszabb távon csökkenteni kell a hálózati ivóvíz használatát az öntözésben. Ennek érdekében alternatív vízforrásokat és úgynevezett Green City megoldásokat is keresnek.
3: A Green City szemléletnek a zöld felületek mellett a fenntartható vízgazdálkodásról is szólnia kell. A városképviselőtestület az Aries Nonprofit Kft.-t bízta meg a Green City kidolgozásával, és ennek része lehet a hálózati öntöző rendszerek fokozatos kiváltása, sőt, erről polgármester úrnak egy levelet is írtam pár nappal ezelőtt. Érdemes megvizsgálni, hogy a közterületi öntözés egy része fokozatosan fúrt kutakból legyen biztosítható, ez hosszú távon tehermentesítheti a vezetékes ivóvíz hálózatot.
2: Jelentős fejlődést várnak a Green City megoldástól Sziget-Szentmiklóson. Viola Károlyné hozzátette, a társaság szakmai tapasztalataira támaszkodva gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra, ahogyan ezt a hálózati víz elzárásakor is megtette. Kiemelte, a társaság munkatársai felkészültek az új feladatok megvalósítására is, és bíznak abban, hogy a Green City koncepció megvalósulhat. Álláspontja szerint a program Sziget-Szentmiklós vízellátása és a hosszú távú fenntartható vízgazdálkodás szempontjából is jelentős fejlődést hozhat.
3: Egy korszerűbb és víztakarékosabb rendszert szeretnénk kialakítani, amelyben az ivóvíz használata fokozatosan csökken, miközben a város zöld felületei továbbra is szépek és gondozottak maradnak. Reméljük, hogy a Green City koncepción keresztül lesz hozzá a költségvetésben olyan forrás, hogy évről évre ezeket a fejlesztéseket majd végre tudjuk hajtani.
2: Elkezdődött a horgásztábor Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 28-áig tart a horgászegyesületek Pest megyei szövetségének idei utolsó nyári horgásztábor a Sziget-Szentmiklóson, a május első esétány végén a Dunaparton. Az ötnapos táborban mintegy 55 és 14 év közötti gyermek vesz részt. A szervezők célja, hogy a fiatalok a horgászat alapjai mellett közösségi élményekkel is gazdagodjanak. Dolhai András, a szövetség elnöke rádiónknak elmondta, úgy állították össze a programot, hogy a horgászat mellett minden napra jusson valamilyen közösségi program is. A tábor így nem csak a természet és a horgászat megismerését, hanem a közösségépítést is szolgálja.
4: Most is lesz kedden ilyen előadás, de két csoportra osztjuk a gyerekeket is, délelőtt a kisebbeknek, délután pedig a nagyobbaknak, a vadon élő állatokról is, tehát Magyarországon élő vadon élő állatokról, akár tuzok, nyulak, stb. Bőzekről, rókáról fog érkezni, kitömött állat is, amit meg tudnak tekinteni, meg tudnak kimogatni, tehát ezt is bemutatjuk nekik. Ezért is megyünk el a pillangókhoz is, hogy azt is megnézzük.
2: Nagy sikert aratott idén is a Rocksziget Fesztivál Sziget-Szentmiklóson. Augusztus 21-én pénteken rendezték meg a 22. Rocksziget Fesztivált, amelyen a változékony időjárás és egy váratlanul megszólaló templomi harang sem tudta elrontani a közönség hangulatát. A rendezvény tehetségkutató versenyén 8 zenekar mutatta be saját szerzeményeit a szakmai zsűri előtt. A résztvevők 3-3 dallal léptek színpadra, majd a zsűri értékelte az előadásokat, és szakmai tanácsokkal is ellátta a zenekarokat. Az első helyet a 2359 szerezte meg, a második helyen a Foglalt végzett, míg a harmadik Cserna Kristóf és zenekara lett. A díjakat Nagy János polgármester adta át. A tehetségkutatót követően kezdetét vette az éjszakába nyúló koncertprogram. A színpadon az Anyám kínja, az Arms of Apollo, a Zanzibar és a Strond is fellépett.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Megszüntette Taksonyon kormányzata az elsőfokú vízkorlátozást. A település önkormányzatának tájékoztatása szerint a DPMV ZRT szakembereivel történt egyeztetést követően augusztus 18-án déltől feloldották a július 31-én elrendelt korlátozást. A nappali locsolási tilalom ugyanakkor továbbra is érvényben marad annak visszavonásáig. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a csapadékhiányos időszak miatt a korlátozás megszüntetése ellenére is takarékosan használják a vizet. A település vezetése egyúttal megköszönte a taksonyiak együttműködését és felelős hozzáállását. Elkészült az Akácfa utca határút felújítása. A Dunavarsány és Délegyháza határán elhelyezkedő útszakaszon az elmúlt hónapokban a burkolat korszerűsítése valósult meg. Sor került továbbá új esővíz szikkasztóárkok építésére, illetve a régebbiek átalakítására is. A két település önkormányzat által közösen finanszírozott beruházást nemrég augusztus 19-én adták át. Az ünnepségen Keresztesi Balázs és dr. Ribel Antal polgármesterek mondtak beszédet. A műsor ezután dr. Balogh Gál Andrea előadó és Ferenci Attila színművész produkcióival folytatódott. Ismét véradást szervez a Pest vármegyei civil közösségi szolgáltató központ Dunavarsányban. A jelentkezőket a Solideo Gloria közösségi házban várják. A hivatalos tájékoztató szerint fontos, hogy a résztvevőknél legyen személyi igazolvány, lakcím és tajkártya, mivel ezek a dokumentumok az azonosítást segítik. A szervezők ezen kívül hangsúlyozzák, hogy egy véradás akár 3 ember életét is megmentheti. Regisztrálni, illetve időpontot foglalni Nagyné dr. Csobolyó Eszternél lehet. További információk Dunavarsány önkormányzatának Facebook oldalán, valamint a www.ckskpestmegye.com oldalon érhetők el. Megváltozott a forgalmi rend Dunaharaszti és Soroksár határán. A két település korábbi egyeztetéseinek értelmében a behajtani tilos tábla a dr. Posta Sándor utcából a Szekér utcába került. Az új közlekedési irányra 4 tábla is figyelmeztet, amelyeket a főútra, a Jendrassik György utcába, a Jókai utcába, valamint az Ötvös utcába helyeztek ki. A nemrég életbe lépett intézkedés elsősorban az Újhegyi dűlőn és a Millennium telepen élőket érinti. Az érintett szakaszon kizárólag az ott lakók haladhatnak át, őket a járőrök lakcímkártyával igazoltatják. Azok, akik reggel 6 és 9 óra között érkeznek Budapest felől, korlátozás nélkül tovább hajthatnak a Szekér utcáig.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Véglegesnek tekinti keretét a BKG Prima Sziget-Szent Miklós női kosárcsapata. Az NB1-ből kieső ám a nyáron a zöld asztalnál mégiscsak bennmaradó miklósiak eredetileg 4 légiós terveztek igazolni, ám végül 3 külföldivel kezdik meg a bajnokságot. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, szűkös keretekből gazdálkodnak, és a jelenlegi felállást tűnt a legjobb árértékarányúnak. Hozzátette, amennyiben a 3 légiós közül valaki nem teljesít az elvárásoknak megfelelően, akár már januárban átvariálhatják a keretet, de az most már biztos, hogy a jelenleg szerződés alatt álló játékosokkal vágnak neki a 2026-27-es idénynek. Döntetlennel kezdte a bajnokságot a Fémag Dunavarsány labdarúgó csapata a Pest megyei első osztályban. A varsányiak az idénre alaposan megerősödő Pilis otthonában játszották le első bajnokiukat, és rögtön az 5. percben hátrányba kerültek. A térségieknek még az első félidőben egy 11-essel sikerült kiegyenlíteni, aztán a fordulás után már nem született gól, így 1-1 lett a végeredmény. Olik András sportigazgató elmondta, igazságos volt a pontosztozkodás, és jó kezdésnek tartja az idegenbeli pontszerzést.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: Programajánló.
2: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán három fellépő látványos bemutatóval készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Szigetszentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a Lakihegy Rádió

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Hey. Yeah.

0: tetszik, ej. Követőimnek jobban tetszik, já.
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson is.